0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az energiapiaci feszültségek, a magas európai gázárak és az ezekből fakadó inflációs nyomás jelentik Magyarország számára a legnagyobb rövidtávú gazdasági kockázatot az OECD időközi jelentése szerint. A szervezet azt írja, hogy Európa különösen kitett a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci zavaroknak, miközben az uniós gáztárolók töltöttsége több mint 15 éves mélyponton az év ezen időszakában. Az OECD 2026-ra és 27-re is mindössze 1%-os növekedést vár az euróövezetben, ami a magyar exportkilátásokra is hatással lehet. A szervezet célzott energiatámogatásokat, az energiafüggőség csökkentését és a költségvetési fegyelem erősítését javasolja. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, termelés és kereskedelem már érdemben támogatják a világgazdaság növekedését, szintén az OECD állapította meg. Az emmi beruházások az idei év első felében részben ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásait, miközben az adott központfejlesztések és technológiai beruházások több ország gazdasági növekedéséhez is hozzájárultak. Az OECD szerint ugyanakkor kockázatot jelent, hogy az emmi beruházások megtérülése elmaradhat a várakozásoktól, miközben az ágazat egyre nagyobb mértékben támaszkodik hitelfinanszírozásra. A technológia vártnál gyorsabb termelékenység növelő elterjedése viszont erősebb világgazdasági növekedést eredményezhet. Vladimir Putyin megköszönte az orosz választóknak a parlamenti és regionális választásokon való részvételt, amely meghaladta az 59%-ot. Az orosz elnök szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy a választókat nem sikerült megfélemlíteni, és úgy értékelte, hogy az eredmény az ország megerősítésére irányuló politika támogatását jelzi. A szeptember 18-a és 20-a között tartott választások előzetes eredményei alapján a kormányzó egységes Oroszország a parlament alsóházának 450 mandátumából 355-öt szerzett meg, a hivatalos végeredményt pénteken hirdetik ki. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, ugyanakkor kész a diplomáciai tárgyalásokra a konfliktus lezárása érdekében, jelentette ki Masoud Pezeshkian iráni elnök az ENSZ közgyűlésén. Az államfő szerint Teherán nem fogadja el az erővel történő nyomásgyakorlást, és arra is figyelmeztetett, hogy nem tűri a hormuzi szoros használatát az ország elleni fellépésre, miközben kikötői blokkád alatt állnak. Pezeshkian megerősítette, hogy Irán továbbra is ragaszkodik a békés célú nukleáris technológiához való hozzáféréshez, miközben állítása szerint nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az iráni elnök szerint a nukleáris vitát nem katonai úton, hanem kölcsönös megállapodással kell rendezni. Az izraeli csapatok kivonását követelte Szíriából a szíriai elnök az ENSZ közgyűlésén. Ahmed Es-Sara szerint Izrael Bashar al-Assad 2024-es bukása óta mintegy 500 légitámadást hajtott végre Szíriában, és több mint 1200 alkalommal hatolt be az ország területére. A szíriai elnök hangsúlyozta, hogy a Golán fennsík szíriai államterület, és az izraeli jelenlétet az ország szuverenitásának megsértéseként értékelte. Izrael biztonsági fenyegetésekkel indokolja szíriai katonai műveleteit, miközben a két ország közötti biztonsági megállapodásról folytatott egyeztetések egyelőre elakadtak.
0: Tőzsdehírek.
1: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek, London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 7%-kal csökkent, Párizs 4%-kal esett, Milánó 2%-kal, Madrid 8%-kal került lejjebb. A kereskedést elsősorban az óvatosság jellemezte. Felülteljesítő volt a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 4%-os emelkedéssel zárt, a részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 5195 forintra erősödött, az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal gyengült, a Richter pedig 6%-kal erősödött. A Magyar Telekom záróértéke egyébként 2542 forint, a Richteré 12670. Az eurót most 365 forint 40 fillére jegyzik. Európában a londoni tőzsde, ahogy említettem, stagnált. A Wall Street-en egyébként stagnálással zárt az S&P 500, a Dow Jones 4%-kal gyengült, a Nasdaq pedig 4%-os emelkedéssel fejezte be. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1419.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében csapadék nem valószínűbb, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrenhet. Számottevő mennyiség viszont az ország legnagyobb részén nem várható csapadékból, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. 6 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. szeptember 24-e van, csütörtök reggel 6:30. Kezdődik a Reggeli Monitor. Gellértek, Mercedesek, Gerdák, Gizmundák, Grizeldák, Meredisek és Zeldák. Isten értesse önöket, nagyon sokáig mindannyian nevük napját ünneplik, remélem, hogy tudnak róla, és már megkezdték az ünneplést. Azokat is Isten értesse, akiknek születésnapjuk van. Kezdődik a Reggeli Monitor, önöknek pedig kezdődik egy új nap velünk együtt, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. Erről Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is hírt adott a Facebookon.
4: A minisztérium azután döntött így, hogy a társulat tagjai a hétvégén akciót szerveztek a közösségi médiában, ahol jelezték, hogy nem vesznek részt az operett forgatagon, amivel a szolidaritásukat fejezi ki a színház vezetősége ellentiltakozók iránt. A társulat szerint az Operett Színház számos problémával küzd, alacsonyak az előadás és nézőszámok, és Kisbi Attila igazgatása alatt a színház új produkcióinak művészi minősége is jelentősen visszaesett, alacsonyak a fizetések, a vezetőség pedig nem akarja meghallgatni a dolgozókat. A társulat tagjai továbbra is problémának tartják, hogy egy olyan igazgató vezeti a színházat, aki korábban aktívan részt vett komoly zaklatási esetek eltussolásában, ezt az Telex írta. Az egyik társulati tag azt mondta a lapnak, hogy a legjobb megoldásnak azt tartanák, ha Kisbi Attila lemondana. A másik megoldás az lehetne, ha a minisztérium eltávolítaná őt, és kineveznének egy megbízott igazgatót, majd kiírnának egy új igazgatói pályázatot. Az Operett Színház azt közölte, hogy Kisbi Attila főigazgató nem tervezi a lemondását, mert meggyőződése szerint a színházon belül nem konfliktusok alakultak ki, hanem csak nézetkülönbségek mutatkoznak, amelyek tárgyalásos úton rendezhetők.
3: Hétfőn egyeztet a Vidék és Területfejlesztési Miniszterrel a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és 7 másik országos érdekszövetség.
4: A szervezet elnöke arról beszélt a Trend FM-nek, hogy bár most vannak pozitív üzenetek a kormány részéről, az utóbbi hónapokban a fejük felett döntöttek, ezt pedig sürgősen orvosolni kell. Emellett a szolidaritási hozzájárulás kérdésében is egységes döntést várnak a kabinettől. Gévesi György elmondta, hogy 4 munkacsoport felállításáról állapodtak meg a kormánnyal.
5: Pont az a probléma, hogy a Szent István vidékfejlesztési programról igazán nem tudunk semmit, azt sem tudjuk, hogy milyen formában tudnak majd abban a 10 térségben az önkormányzatok rajta részt venni. Tehát ezek bizonytalanságot jelentenek a települések számára. A mi programunkban is vannak vidékfejlesztési irányzatok, sőt, ugye az Európai Uniós pályázatok kapcsán konkrétan is leírtuk azt, hogy szeretnénk ezekről tájékoztatást és információt kapni, illetve a döntésekbe beleszólni, illetve a döntéseket véleményezni. Úgyhogy ez is valószínűleg szóba fog kerülni hétfőn. Azt gondolom, hogy a pozitív üzenetek azok jók, de ezt nagyon össze kell hangolni, hiszen a pénz nem sok, kevés, a kérések és a elképzelések nagyon széles bázison vannak.
3: Nem lehet befektetésekről és hosszú távú tervekről beszélni a Sziget Fesztivál kapcsán. Jelenleg az államtól kell segítséget kérni, erről beszélt rádiónknak a fesztivál alapítója.
4: Gerendai Károly azt mondta, hogy bár idén sikerült bevonni az alvállalkozókat a tulajdonosi körbe, amivel a veszteségek jelentős részét megoldották, de így is összejött 3 milliárd forint mínusz, amit nem tudnak honnan előteremteni. Több külföldi látogató és nemzetközi kampány kell, hosszú távon pedig újra az önfenntartás a cél. Gerendai Károlyt hallják.
6: most akkor a következő időszakban sok milliárdos befektetéseket vállaljunk föl. Ezt most azt gondolom, hogy nem reális. Ezért tartom fontosnak az állami szerepvállalást, mert az államnak ezen fölül van egy jelentős bevétele az idejövő turisták költéseiből, az adóbevételekből, az egyéb dolgokból, ami ha kiesne valamiért, akkor azok a bevételek is megszűnnének az államkassa számára. Én ebben látnám a lehetőséget, hogy itt fogjunk össze az állammal, és legalább azt az időszakot, amíg most a fejlesztések történnek, abban ők is vállaljanak szerepet, és ne az legyen, mint ami az elmúlt években volt, hogy az államnak ez szintiszta nyereség, nekünk meg veszteség.
0: Tőzsde hírek.
3: A Wall Street-en vegyesen zártak tegnap a tőzsde indexek.
4: A Dow Jones mutatója 0,7%-kal csökkent, az S&P 500 0,7%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,1%-os mínuszban fejezte be.
3: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai indexek.
4: A kereskedést elsősorban az óvatosság jellemezte, London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 0,7%-kal csökkent, Párizs 0,4%-kal esett, Milánó 0,2%-kal, Madrid 0,8%-kal került lejjebb.
3: Felül teljesített a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,4%-os erősödéssel zárt 152.002 ponton.
4: A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a MOL 1,7%-kal erősödött 5.195 forintra, az OTP stagnált 45.830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2.542 forintig, a Richter 6%-kal emelkedett 12.670 forintra.
3: A piacokat, illetve hát a nyitvatartó piacokat nézve Ázsiában vegyesnek tűnik a kép. A térségben irányadó tokiói Nikkei felébredt a kétnapos napi egyenlőséggel, vagy háromnapos napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepségekből, és 1%-os pluszban van jelenleg. A hongkongi Hang Seng ugyanekkora mínuszban, a Shanghai Composite 9-tized, az indiai Sensex is 9%-kal csökken, ellenben a dél-koreai Kospi 9%-kal növekszik, a szingapúri börze pedig 1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,7%-kal mérséklődött, $91.49 hordonként, a Brent jegyzési ára $102.25 szintén hordonként. Egy uncia aranyért $4,319 kérnek a világpiacon, 0,1%-os emelkedésben van a sárga nemesfém árfolyama. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 45 fillér, egy amerikai dollár 321 forint és 12 fillér, egy svájci frank 389 forint és 59 fillér.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap első felében csapadék nem valószínű, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrenhet. Számottevő eső ugyanakkor az ország legnagyobb részén nem várható, időnként erős lesz a nyugati szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és kellemes készülődést mindenkinek. Hétfőn tárgyalnak a kormánnyal a magyar önkormányzatokat képviselő szervezetek, szerintük fontos előrelépés, hogy a kabinet néhány település esetében csökkentené a szolidaritási hozzájárulást, ugyanakkor a szervezetek egységes elbírálást követelnek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint az utóbbi hónapokban a fejük felett döntöttek, és ezt sürgősen orvosolni kell. Emellett a kormány vidékfejlesztési tervéről sem kaptak eddig átfogó tájékoztatást. Gémesi György elmondta, hogy 4 munkacsoport felállításáról állapodtak meg a kormánnyal. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Nagyobb engedményre készül a kormány az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban, sőt, szükség esetén a nagyon nehéz helyzetben lévő települések szolidaritási hozzájárulását, legalábbis annak egy részét elengednék. Korábban már ugye az új vidékfejlesztési programot is bejelentették, tehát ígéretek és tervek vannak. Kérdés az, hogy ez mennyire elégséges, mert hogy könnyen lehet, hogy azért idén ebből hát nem sok mindent fognak érzékelni.
3: Egyelőre nem tudunk semmit. Hétfő reggel 9 órakor miniszterasszonynál lesz egy egyeztetés, ő hívta meg az országos önkormányzati érdekszövetségeket, és akkor nyilván ezekre rá fogunk tudni kérdezni. Az egy kicsit rossz, hogy a bejelentések előtt nem volt konzultáció, például ez a vidékfejlesztési program, ez a Szent István próba projekt, vagy kísérleti program. Erről sem volt szó, amikor legutóbb találkoztunk. Ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, vagy nem lenne jó egyes településeknek, mert minden pénz, ami a települési szektorban megy, az életmentő, csak jó lenne ezt a stratégiát együttesen átbeszélni, annál is inkább, mert mi elkészítettünk egy olyan anyagot, 8 országos önkormányzati szövetség, ami egy javaslatcsomag annak érdekében, hogy miként lehet a 2026-os esztendőt túlélni, és miként lehet a következő időszak önkormányzati stratégiáját kialakítani. A bejelentés, hogy az önkormányzatokat meg kell erősíteni, miniszterelnök úr részéről, ez egy pozitív üzenet, annál is inkább jó ez, mert eddig azért elég sok negatív megjegyzés volt az önkormányzatokkal kapcsolatosan, ilyen volt például ugye a polgármesterek fizetésének 24%-kal való csökkentése, vagy a megyékkel kapcsolatos előre meg nem beszélt bejelentés. Én azt gondolom, hogy az, hogy hétfő reggel mi találkozunk a miniszterasszonynal, és lehetőségünk van tárgyalni ezekről a kérdésekről, ez is egy pozitív dolog, és nyilván annak a bejelentésnek a folytatása, amit miniszterelnök úr a Écsi fórumán elmondott.
2: Na most az önök javaslatcsomagja, programja, és amiről beszéltünk, a Szent István vidékfejlesztési program, ezek mennyire fedik le egymást, mennyire vannak közös pontok benne magában a Szent István vidékfejlesztési programban, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, vagy részben jó az egész?
3: Pont az a probléma, hogy a Szent István vidékfejlesztési programról igazán nem tudunk semmit, vagy sem tudjuk, hogy milyen formában tudnak majd abban a 10 térségben az önkormányzatok rajta részt venni, és hogy ki fogja eldönteni az ott lévő fejlesztések irányokat. Tehát ezek bizonytalanságot jelentenek a települések számára, de természetesen, ha kapunk erről tájékoztatást, akkor nyilván el fogjuk mondani a véleményünket. A mi programunkban is vannak vidékfejlesztési irányzatok, sőt, ugye az Európai Uniós pályázatok kapcsán konkrétan is leírtuk azt, hogy szeretnénk ezekről tájékoztatást és információt kapni, illetve a döntésekbe beleszólni, illetve a döntéseket véleményezni. Úgyhogy ez is valószínűleg szóba fog kerülni hétfőn, úgyhogy azt gondolom, hogy a pozitív üzenetek azok jók, de ezt nagyon össze kell hangolni, hiszen a pénz nem sok, kevés, a lehetőségek pedig, illetve a kérések és a elképzelések nagyon széles bázison vannak, annál is inkább, mert hosszú évek óta csak bizonyos jellegű fejlesztésekre és bizonyos jellegű településeknek volt lehetőségük. Most ez úgy tűnik, hogy egy valóban egységes formában történhet meg. Tehát azok a lehetőségek, amik talán megnyílnak most, azok indíthatnak egy olyan párbeszédet az önkormányzatok között és a kormány között, ami előre viszi a dolgokat.
2: Na most az elején említettem ugye a szolidaritási hozzájárulást, ahol engedményre készül a kormányzat, legalábbis ugye voltak erre utaló bejelentések. Itt is egy kicsit ilyen átláthatatlan a rendszer, mert hogy ugye nem feltétlenül tudják az önkormányzatok, hogy most az befizetik, akkor végül is mire megy el az összeg, mennyi jön vissza abból, tehát kicsit ilyen kusza ez az egész. Mi erről az álláspont, ezt csökkenteni kell, akár fokozatosan, vagy ezt teljesen el kell törölni minél hamarabb?
3: Hát a szolidaritási hozzájárulás egy brutális mértéket öltött 2026-ra. Az utóbbi 6 évben 6-szorosára nőtt. Ez így nem tartható fenn, nem tudjuk megfizetni, vagy legalábbis csak a bizonyos tevékenységek és szolgáltatások kárára tudjuk ezt biztosítani a költségvetésnek önkormányzati szinten. A helyzet az, hogy az sem biztos, hogy szerencsés, hogy bizonyos településeknek kedvezményeket adnak, ezt egységesen kell kezelni, ugyanis most már nincsenek gazdag települések, minden település, ahol több a bevétel, annak arányában veszik el az ő pénzét, és annak arányában finanszírozzák az állami feladatokat, az azt jelenti, hogy ha több a bevétel, akkor kevesebb finanszírozást kap ugyanarra a feladatra, mint egy másik település. Ezeket is végig kell beszélni. Az, hogy már nyitottság van a kormányzat részéről a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, szintén pozitívan értékelendő, de ezt is végig kell beszélni, mert rengeteg település az, aki nyilván az utolsókat rúgja 2026-ba. Ami az alkotmánybírósági döntést illeti, ott pedig végre győzött az igazság, egy olyan döntés született, ami törvény, illetve jogszabályellenesnek ítélte meg a szolidaritási hozzájárulás kiszámítási és meghatározási módját, ráadásul azt is, hogy semmiféle jogorvoslati lehetőséget nem adott az önkormányzatoknak. Ez azt jelenti, hogy december 31-el ezeket a típusú jogszabályokat eltörlik. Az egy másik kérdés, hogy az elmúlt években befizetett brutális terheket az, hogyan tudják az önkormányzatok visszakapni. Ha ezeket vissza kéne fizetni, akkor a költséget is megrodjanna. Tehát senki nem arra gondol, hogy itt most akkor mindenki mindent kapjon vissza. Egyrészt a nettó befizetőknek mindenféleképpen vissza kell adni ezt a pénzt, amelyvel többet fizettek be az államot, mint amennyit az állam adott. Másrészt pedig a településeknél pedig valami megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy ha nem is az összeg teljes mértékben, de valamilyen formában a jövőben az elvonások olyan irányban történjenek, ami egyrészt vállalható, befizethető, és nem rodgyantja meg a településeket. Hát ezeknek a tárgyalásoknak még bőven előtte vagyunk.
2: Települési feladat és hatáskörök. Itt mik a legégetőbb kérdések, amiket gondolom, hogy itt vissza akarnak kapni bizonyos jogköröket?
3: Hát most ebben részletesen azért nem mennék bele, mert akkor holnap reggeli beszélgethetnénk. Itt az egyik az építés hatósági kérdések, ez egyértelműen önkormányzati hatáskör kell, hogy legyen, nem is tudom, miért vitt el a korábbi kormányzat ezt a településektől, de itt sok kérdés merül fel az oktatás területén, számos kérdés merül fel a település meghatározó arculatát képező helyi építési szabályzat területén, hogy milyen formában lehet kiemelt állami beruházásokat az önkormányzatokkal ellenére megcsinálni. Tehát ezeket végig kéne beszélni, vagy például az önazonossági törvény, ami alkalmas a szegregációra, ennek az azonnali visszavonása, ez nem is kerül pénzbe. Tehát ezekről kell beszélni. Mi ezeket nagyjából összeraktuk ebben a javaslatcsomagban, ezt kell majd nekünk végig tárgyalni, amennyiben idő lesz rá. Abban állapodtunk meg a legutóbbi találkozónkon a kormányzattal, hogy munkacsoportok fognak dolgozni annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket végig tárgyaljuk részletesen, mert ez sok időt igényel és felkészültséget. Ezek a munkacsoportok még nem álltak föl, mi letettük a javaslatunkat. 8 országos önkormányzati érdekszövetség, hogy 4 munkacsoportban tudjuk elképzelni ezt az első körben. Erre ma még nem kaptunk választ.
2: Mennyire csupán pénzkérdés egyébként itt az önkormányzatok megerősítése? Tehát ezt mennyire lehet megoldani egyéb módokon is?
3: Hát nyilván az önkormányzati autonómia visszaállítása, a döntések a fejünk fölött ne szülessenek, ugye azért itt volt az elmúlt néhány hónapban is olyan döntés, amiről nem kérdeztek meg minket. Az önkormányzati érdekvédelem, ami arról szól, hogy az önkormányzati tekintetben és az önkormányzati kérdésekben legyen kötelező egyeztetni minden tekintetben, sőt olyan érdekérvényesítési folyamat is, ami garanciákat ad arra, hogyha tárgyalunk a kormányzattal, azok meg is fognak valósulni, tehát számos olyan kérdést kell nekünk végigbeszélni a következő időszakban, ami valóban egy kiegyensúlyozott együttműködést tud biztosítani állami és önkormányzatok között, illetve a településeknek egy olyan biztos finanszírozását fogja megvalósítani, ami kapcsán nem fog minden polgármester gyomra görcsbe kerülni, vagy görcsbe ugrani, hogyha a költségvetését meg kell alkotnia a települése lévő feladatok ellátására.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig naponta reggel 8 és délután 2:30 között csatornakarbantartása miatt. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakport felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: 7 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Németh László, ez itt a Reggeli Monitor. Amiről pedig beszélni fogok, egy nagyon picit megígérem, az a Honda Motor Company, ugyanis 1948. szeptemberében, ezen a napon, szeptember 24-én alapították Tokióban. Az előtörténethez hozzá tartozik, hogy ez egy nagyon kis cégként indult el, alapvetően motorkerékpárok gyártására hozták létre, tehát azért volt köze, vagy valami köze az iparákhoz, nem olyan volt, mint a Nintendo, hogy játékkártyákat gyártott, aztán hirtelen átváltotta mindenféle konzolokra. És hát igazából a számok, én azt gondolom, hogy magukért beszélnek, 150 ezeren dolgoznak világszerte a Hondánál, és az eladott gépjárműveik száma az jelentősen a 1,5 millió példány fölött van, és egyébként nem csak autókat, illetve motorokat gyártanak, mert hogy itt kettőt a mai napig előállítják, hanem mindenféle repülőgép alkatrészeket, hajtóműveket, illetve a tengeren használt berendezéseket. Sőt, még a kerti szerszámok között is ott vannak, mert hogy ilyen szivattyúkat, meg egyebeket is előállítanak, csónakmotorokat, illetve generátorokat is. Szóval Isten éltesse nagyon nagy szeretettel a Honda Motor Company-t, és reméljük, hogy még sokáig velünk maradnak, sok más hasonló céggel egyetemben. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Az energiapiaci feszültségek, a magas európai gázárak és az ezekből fakadó inflációs nyomás jelentik Magyarország számára a legnagyobb rövidtávú gazdasági kockázatot az OECD időközi jelentése alapján.
6: A szervezet szerint Európa különösen kitett a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci zavaroknak, miközben az uniós gáztárolók töltöttsége több mint 15 éves mélypontra süllyedt az év ezen időszakában. Az OECD erre az évre és jövőre is mindössze 1%-os gazdasági növekedést vár az euróövezetben, ami a magyar export kilátásokra is hatással lehet. A szervezet célzott energiatámogatásokat, az energiafüggőség csökkentését és a költségvetési fegyelem erősítését javasolja.
9: A világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatainak irányítói az ENSZ biztonsági tanácsában figyelmeztettek a technológia biztonsági kockázataira.
6: Nemzetközi együttműködés sürgettek az egyre nagyobb képességű MI rendszerek felügyeletére. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése fordulóponthoz érkezett, ezért a technológiával kapcsolatban rendkívüli óvatosságra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy az MI egyaránt elvezethet a kreativitás és a felfedezések új reneszánszához, illetve súlyos társadalmi felforduláshoz. Altman két fő veszélyre hívta fel a figyelmet, egyrészt arra, hogy a rendszerek fejlődése olyan gyorsá válhat, hogy az emberek már nem lesznek képesek nyomon követni, vagy szükség esetén beavatkozni, másrészt szerinte fennáll annak a veszélye is, hogy túl nagy hatalom összpontosul néhány vállalat vagy ország kezében. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a biztonsági tanács előtt kijelentette, a mesterséges intelligencia világviszonylatban a legfontosabb biztonsági kérdések közé tartozik, és rossz kezelés esetén akár az egész emberiségre is kockázatot jelenthet. A szakember globális szabályokat szorgalmazott az új mesterséges intelligencia modellek tesztelésére, valamint a technológia biológiai fegyverek fejlesztésére történő felhasználásának tilalmára.
9: Vlagyimir Putyin megköszönte az orosz választóknak a parlamenti és regionális választásokon való részvételt, amely meghaladta az 59%-ot.
6: Az orosz elnök szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy a választókat nem sikerült megfélemlíteni, és úgy értékelte, hogy az eredménye az ország megerősítésére irányuló politika támogatását jelzi. A szeptember 18-a és 20-a között tartott választások előzetes eredményei alapján a kormányzó egységes Oroszország a parlament alsóházának 450 mandátumából 355-öt szerzett meg, a hivatalos végeredményt pénteken hirdetik ki. Közben az amerikai külügy közölte, hogy Donald Trump meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba, méghozzá a G20-ak tanácskozására december 14-ére, 15-ére Floridába. A Kreml egyelőre annyit reagált, hogy látták a nyilatkozatot, készségesen fogadják a meghívást, és mindent fontolóra vesznek a megfelelő időben, és megbeszélik az amerikaiakkal a meghívás elfogadásának lehetőségét, vagyis egyértelmű igent nem mondtak erre a meghívásra.
9: Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, ugyanakkor kész a diplomáciai tárgyalásokra a konfliktus lezárása érdekében. Ezt jelentette ki Masoud Pezeshkian iráni elnök az ENSZ közgyűlésen.
6: Az államfő szerint Teherán nem fogadja el az erővel történő nyomásgyakorlást, és arra is figyelmeztetett, hogy nem tűrik a hormuzi szoros használatát az ország elleni fellépésre, miközben kikötői blokkád alatt állnak. Pezeshkian megerősítette, hogy Irán továbbra is ragaszkodik a békés célú nukleáris technológiához való hozzáféréshez, miközben állítása szerint nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az iráni elnök szerint a nukleáris vitát nem katonai úton, hanem kölcsönös megállapodással kell rendezni.
9: A hormuzi és a Bab el-Mandeb szorosok zárlata miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha 30 dollár.
6: Nem csak a kőolaj szállítással vannak ugyanakkor komoly gondok, hanem a gabona és napraforgó olaj szállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik, amely hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon is. Szalma Béla hajós kapitányt hallják.
10: egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják.
9: Az izraeli csapatok kivonását követelte Szíriából a szíriai elnök az ENSZ közgyűlésén.
6: Ahmed Es-Sarra szerint Izrael Bashar al-Assad 2024-es bukása óta mintegy 500 légi támadást hajtott végre Szíriában, és több mint 1200 alkalommal hatolt be az ország területére. A szíriai elnök hangsúlyozta, hogy a Golán-fennsík szíriai államterület, és az izraeli jelenlétet az ország szuverenitásának megsértéseként értékelte. Izrael biztonsági fenyegetésekkel indokolja szíriai katonai műveleteit, miközben a két ország közötti biztonsági megállapodásról folytatott egyeztetések egyelőre elakadtak.
0: Tőzsdehírek.
9: A Wall Street-en vegyesen zártak tegnap a főbb tőzsdeindexek.
6: A Dow Jones mutatója 0,7%-kal csökkent, az S&P 500 0,7%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,1%-os mínuszban fejezte be.
9: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai indexek.
6: A kereskedést elsősorban az óvatosság jellemezte, London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 0,7%-kal csökkent, Párizs 0,4%-kal esett, Milánó 0,2%-kal, Madrid 0,8%-kal került lejjebb.
9: Felülteljesítő volt tegnap a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-os emelkedéssel zárt 152.002 ponton.
6: A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a MOL 1,7%-kal erősödött 5.195 forintra, az OTP stagnált 45.830 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal csökkent 2.542 forintig, a Richter 6.1%-kal emelkedett 12.670 forintra.
9: Oldalazó mozgást látunk Ázsiában, illetve mozgásokat. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,3%-kal erősödik. A többieknél mínuszban állnak a mutatók, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal, a Shanghai Composite 9,1%-kal csökken, az indiai Sensex 1%-kal, Szingapúr 1,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI tovább csökkent, legalábbis a jegyzési ára 8,1%-kal, hordonként $91.46-re. A Brent jegyzési ára $102.28, szintén hordonként. Enyhén erősödik az arany, 1,1%-kal került feljebb a kurzus, $4,324.30 jár unciánként a sárga nemesfém. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban egy megawattórányi energia hordozó 73 euróba és 52 eurócentbe kerül. És akkor még egy kis matek. Az euró a bankközi devizapiacon idehaza 365 forint 42 fillér, egy amerikai dollárért 320 forintot és 95 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 45 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap első felében csapadék nem valószínű, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrelhet. Számottevő eső viszont az ország legnagyobb részén nem várható, a nyugati a szél élénk marad, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
9: Nyugat-Európában, Olaszországban a Stelvio Gletschernél esik a hó, úgyhogy ott egészen kellemes síterepek várják azokat, akik a téli sportok szerelmesei és nem bírnak magukkal már most sem, oda el lehet indulni és meg lehet érkezni. Egyébként Európán kívül elég messze vannak sportolásra alkalmas síterepek Argentinában, Chilében, illetve Új-Zélandon.
0: Sporthírek a 94.2.
9: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és ezzel bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináliába Szófiában az ökölvívó EB-n. A BVSC 24 éves sportolója felnőtt karrierje során először állhat dobogóra. A meccs utáni nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem elégszik meg az elődöntővel, aranyérmet szeretne. Holnap lesz a következő mérkőzése. Ezüstérmet szerzett az ázsiai játékok női országúti kerékpár versenyében Fariba Hashimi, aki férfinak öltözött korábban, hogy egyáltalán edzeni mehessen. Nemrég azt nyilatkozta, hogy valahányszor edzésre indult, férfinak öltözött, az arcát is eltakarta, de néha felismerték, megpróbálták megütni vagy megdobálni kövekkel. A 23 éves afgán bringás, aki 2021-ben a tálibok bevonulásával egy időben hagyta el otthonát, reményét fejezte ki, hogy egy napon visszatérhet hazájába, és Kabul utcáin tekerhet majd. Az idei ázsiai játékok versenyei szombaton kezdődtek Japánban, az Aichi Nagoya térségben, és jövő hét vasárnapig 43 sportág, 469 éremosztó versenyszáma szerepel a programban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: 4:80 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, és amiről beszélgetünk a következő, illetve hát ebben az órában, hogy negyedik éve fejleszti a fiatalok pénzügyi tudatosságát az MBH Bank és a DUE Média hálózat. Utóbbi szervezet elnöke van a vonalban, Szajli József. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mi itt eléggé el nem ítélhető módon tegeződünk, ez már csak azért is van, mert én a Józsit nagyon régen ismerem, konkrétan 1990 óta, amikor 15 éves koromban megjelentem az első DUE Média táboromban, és ez egy ilyen meghatározó élmény volt nekem, de igazából most nem ez a fontos, hanem kicsit beszélgessünk arról, amiért itt vagyunk, hogy mik az eddigi tapasztalataitok, tehát ugye negyedik éve tart ez az együttműködés. Mit látunk most?
2: Hát odáig jutottunk el, hogy az elmúlt években több mint 1 millió fiatalhoz jutottunk el ezzel a témával, ezzel a rendkívül fontos témával, és különösen büszkék vagyunk a tavalyi eredményünkre, amikor az előző évet meghaladva mintegy 680 ezer fiatallal sikerült a témáról szót váltani, legalábbis az interneten keresztül, és 16 ezeren pedig részt vettek ebben az edukatív nyereményjátékban. Szóval nagyon szép számok és nagyon fontos téma, mert hogy a digitális pénzügyek és a kiberbiztonság a fő témája az idén a Nagydiák Banktudós Tesztnek, és azt gondolom, hogy ez az a téma, ami mindenkit érint. Most már azt kell, hogy mondjam, fiataloknak szól ez a teszt, de ugye generációkon is átnyúlik ez a dolog, hiszen beszélhetünk generációkon átívelő kiberbiztonságról is, hiszen időseket, fiatalokat ugyanúgy érint ez a téma.
1: Lesznek új, illetve lesznek-e új feladatok a versenyben? Erről mit lehet tudni?
2: Természetesen, ugye ez egy olyan játék, amiben első körben egy 15 kérdéses tesztet kell kitölteni online, de ezt a 15 kérdést a játékosok egy kérdésbankból kapják. Évről évre 200-300 kérdést állítunk össze, amelyekből tematikák, de egyben véletlenszerűen is válogat a program. És ha valaki többször kitölti ezt a tesztet, akkor újabb és újabb kérdésekkel találkozik. És nem csak a kérdésekkel találkozik, hanem megkapja a választ, a magyarázatot is. Tehát ezért hívjuk edukatív tesztnek, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Na most évről évre a témaköröket frissítjük, és az aktualitásokhoz igazítjuk. Az idei év kiemelt témái, mondjuk először csak címszavakban, ez ugye a generációkon átívelő kiberbiztonság, a határtalan bankolás, mert most már ugye a pénz mindenhova velünk utazik a világban, a bankkártyánkon, a számlánkon keresztül. Aztán a takarékosság és ennek az új módozatai, a digitális

0: digitális korban, illetve a tudatos elkereskedelem és fogyasztóvédelem a következő nagy ilyen témakör, hiszen az online vásárlások térnyerésével most már elengedhetetlen a biztonságos fizetési módok ismerete.
1: Hogyan jött az együttműködés egyébként a bank és a DUE média hálózat között? Ők kerestek meg benneteket, vagy elindult egyfajta közös gondolkodás, és akkor ez ebben csúcsosodik most ki?
0: Hát voltak előzményei a dolognak, ugye több mint 10 éve indította el a DUE média hálózat a nagy diák tesztek sorozatot, ezt az edukatív sorozatot, ami elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat céloz meg. A legkülönbözőbb témákban hirdettünk ilyen országos játékokat. Az első az a nagy diák IQ teszt volt, rendkívül népszerű játék, amiben a fiatalok fölmérhették, hogy körülbelül milyen az IQ-juk, és hát erre ugye fiatalok, idősebbek egyaránt kíváncsiak. Mi a Mensa Hungaricával együtt gondoltunk egy nagyot, és azt gondoltuk, hogy megcsináljuk középiskolásoknak is ezt a játékot. És mikor kiderült, hogy rendkívül nyitott a korosztály erre az online formára, akkor elkezdtük fejleszteni a nagydiák tesztek sorozatot, ami egy háromfordulós vetélkedő sorozattá vált, és a legkülönbözőbb témákban, a pénzügyektől, az agrártémákon át, a sporton keresztül, a környezetvédelemig, a legkülönbözőbb témákban szerveztünk ilyen játékokat. Azt mondtam, hogy háromfordulós játék, igen. Az első forduló az online zajlik, akár a nagydiáktesztek.hu oldalról, bárki telefonról vagy számítógépről elérheti a játékot, vagy még egyszerűbb mobiltelefonról a nagydiáktesztek applikációt letölteni, és annak segítségével bekapcsolódni a játékba. Általában ilyen 15-20 ezer fiatal kapcsolódik be egy ilyen játék, Kungba, aminek az első online fordulója körülbelül 1-2 hónapig tart. Ugye a nagydiák banktudós teszt is most indult szeptemberben, és az első fél évben november végéig lehet kitölteni a tesztet. Az első forduló után a legjobb 1000 játékos jut be a középdöntőbe, a második fordulóba. Ez is még online zajlik a nagydiák banktudós teszt esetében is, és aztán utána jön a mindent eldöntő döntő. Itt már csak 30-an küzdenek a legjobb helyezésekért, és hát tétje is van a játéknak, mert ugye egy játék akkor izgalmas, meg akkor vonzó, hogyha legalábbis a végén nyereményekkel kecsegtet. Nos, ilyen a nagydiák banktudós teszt is, az MBH Bank jó voltából egy iPhone 16 és egy Apple Watch okos eszközpárost, vagy egy elektromos rollert, vagy egy külföldi tengerparti nyaralást lehet majd nyerni. Sőt, hát majd a negyedik, tizedik helyezettek is kapnak ajándékot, GBLGO hangszórót, aztán külön játszhatnak a különböző oktatási területek egyetemistái, ők oktatási területenként 100 ezer forint értékű vásárlási utalványért szállnak versenybe, és a középiskolásokat sem hagyjuk ki, a 16-18 éves korosztályból is két diák 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyerhet a nagy diákban tudós tesztem.
1: Magát a DUE média hálózatot hogyan kell elképzelni, hogyan működik, és hány fiatalt tudtok ezáltal elérni?
0: A DUE média hálózat a diák újságírók, diákrádiósok, diákmédiások egyesülete. Már több mint 30 éve foglalkozunk fiatal médiásokkal. Ahogy te is említetted, így jutottál el, te is talán középiskolásként még, ugye?
1: Így van, abszolút.
0: Médiatáborban. Azt mondom, hogy kevés olyan civil szervezet van Magyarországon, amelyik gyakorlatilag rendszerváltás óta, 1989-90 óta töretlenül működik, és hát ugyanazokat az elveket követve képezi a fiatalokat. Nekünk már a kezdetektől az volt a célunk, hogy az objektív, hiteles, de kritikus újságírásra tanítsuk a fiatalokat, mutassuk meg a médiának ezt a nagyon vonzó, nagyon varázslatos világát, amit mi, akik ezt csináljuk, természetesen nagy elhivatottsággal űzünk, de azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, valamint a fiatalok is belelássanak a média működésének kulisszatitkaiba. Még akkor is, hogyha nem lesz mindenkiből újságíró, mint mondjuk belőled, de egyszerűen csak különböző területein az életnek, akár a munkahelyükön, életük során nagyon jó hasznát veszik a kommunikációs ismereteknek. Mert ugye most már tudjuk, hogy az egész életünk egy kommunikáció, tehát ha valaki sikeres szeretne lenni az élet bármely területén, akkor az mindenképpen jól jön, hogyha jól tud kommunikálni. Nos, ezzel foglalkozik a DUE, és a fő célcsoportunk az elsősorban a középiskolás és egyetemista korosztály. Ez egy társadalmi szervezet, amiben a fiatalok egymásnak adják át a stafétát. Például azóta is minden nyáron megrendezzük a tehetséges fiataloknak a DUE médiatáborát, ahol lehet újságírással, rádiózással, videókészítéssel foglalkozni. Gyakorlatilag ilyen kis szerkesztőségek működnek ebben a táborban, és ők állítják elő a különböző média termékeket, és ismerik meg a szerkesztőségi működés, meg a sajtó működését.
1: És ezeknek ilyen iszonyatos jó hangulatuk van, legalábbis én erre emlékszem. Köszönjük szépen, Szajli Józsefet hallották az elmúlt percekben, a DUE média hálózat elnökét. Nagy Károly érkezik a hírekkel, és utána pedig visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen!
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: C'est bon, c'est marre. Les grands boulevards, Paris.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a Szélkámán tér környékén, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szélkámán tér között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 7:30 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Bissau-Guineai barátaink ünnepelnek, ugyanis Bissau-Guineai köztársaság Afrikában 1973 óta ezen a napon ünnepli nemzeti ünnepét, a köztársaság napját. Szóval Isten éltesse őket nagyon sokáig, és kellemes ünneplést kívánunk. A hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok, ami pedig jön, azok a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az Egyesült Államok és Kína január 10-éig meghosszabbítja a november 10-én lejáró kereskedelmi tűzszünetet, ezt jelentette be Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter.
3: Az amerikaiak szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogó gazdasági megállapodás kidolgozására. A tavaly októberben kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótólagos vámokat vetett ki. Ma a kínai és az amerikai elnök közvetlenül is tárgyal majd egymással az Egyesült Államokban. A Xi Jinping-Donald Trump találkozón az amerikai üzleti elit is képviselteti majd magát.
2: Az energiapiaci feszültségek, a magas európai gázárak és az ezekből fakadó inflációs nyomás jelentik Magyarország számára a legnagyobb rövidtávú gazdasági kockázatot az OECD időközi jelentése alapján.
3: A szervezet szerint Európa különösen kitett a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci zavaroknak, miközben az uniós gáztárolók töltöttsége több mint 15 éves mélypontra süllyedt. Az OECD idén és jövőre is mindössze 1%-os gazdasági növekedést vár az euróövezetben, ami a magyar exportkilátásokra is hatással lehet. A szervezet célzott energiatámogatásokat, az energiafüggőség csökkentését és a költségvetési fegyelem erősítését javasolja.
2: Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi Kurszk régióban, ezt közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő az ENSZ közgyűlésen.
3: Tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a koreai köztársaságba, további részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett. Zelenszkij felidézte, hogy korábban kész lett volna átadni őket Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek ukrán hadifoglyokért cserébe. A dél-koreai sajtóértesülések szerint a két katona jelezte viszont, hogy Dél-Koreába kíván távozni.
2: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ közgyűlés vitáján felszólalva sürgette a világ vezetőit, hogy szorongassák tovább Oroszország bevételeit, és próbálják megakadályozni Moszkva háborús erőfeszítéseit.
3: Az ukrán vezető azt állította, hogy csak az idén januártól augusztusig az orosz hadsereg 248.964 katonát veszített. Az idén elfoglalt ukrán területek jelentős részét visszafoglalták az ukrán egységek, közölte Zelenszkij. Azt is állította, hogy Ukrajnának az orosz fél minden egyes veszteségéről videó bizonyítéka van. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton szólal fel az ENSZ közgyűlésén. Az orosz diplomácia vezetője az ENSZ biztonsági tanácsában azt mondta, Oroszország kész a tartós rendezés szolgáló tárgyalásokra Ukrajna ügyében, de kijelentette azt is, hogy Moszkva nem fogja szüneteltetni különleges katonai műveletét, bármilyen formátumban is tartsák ezeket a tárgyalásokat. Egyébként Marco Rubio amerikai külügyminiszter felvetette, hogy lehetne részleges tűzszünet a kereskedelmi hajókra, mert hogy például a gabonaszállítást a harci cselekmények nagyban akadályozzák. Szergej Lavrov a négy szem közti találkozón ebbe látszólag belement, aztán a biztonsági tanács ülésén közölte, hogy erről szó sem lehet.
2: Háromszorosára növelné a középső folyosó kereskedelmi volumenét az Európai Unió, ehhez pedig egy 12 milliárd eurós fejlesztést jelentettek be.
3: Az új konnektivitási projekt a dél-kaukázusi és közép-ázsiai országokat érinteni. Az EU célja, hogy kihasználja a térségben rejlő nyersanyag exportpiacot és megkerülje az orosz termékekre vonatkozó szankciókat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nagy potenciál van a középső folyosóban, azonban hosszú távon még nagyobb tőkebevarásra lesz szükség. Kránic Péter Pált hallják.
4: Egyrészt a 12 milliárd euró sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégis csak egy. Tehát egyelőre a középső folyosó nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőke igényes a fejlődés. Tehát míg a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni. Azonban itt a középső folyosót ketté vágja a Kaszpi-tenger. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
0: Tőzsde hírek.
2: A Wall Street-en tegnap vegyesen zártak a főbb indexek.
3: Mert hogy nem volt túlságosan jó a kereskedési hangulat, de a Dow Jones mutatója 0,7%-os mínuszával ezt bizonyította is. Az S&P 500 0,7%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,1%-os mínuszban fejezte be.
2: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai indexek.
3: A kereskedés első sorban az óvatosság jellemezte, London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 0,7%-kal csökkent, Párizs 0,4%-kal esett, Milánó 0,2%-kal, Madrid 0,8%-kal került lejjebb.
2: Felülteljesítő volt a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,4%-os erősödéssel zárt 152.002 ponton.
3: A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal 5.195 forintra erősödött. Az OTP stagnált 45.830 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal csökkent 2.542 forintig, a Richter 0,6%-kal emelkedett 12.670 forintra.
2: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 48 fillér, egy amerikai dollár 321 forint 6 fillér, egy svájci frank 389 forint és 47 fillér. A bitcoin árfolyama 0,3%-os mínuszban 84.169 dolláron és 41 centen áll, az ethereumot 0,3%-os pluszban 2691 dolláron és 69 centen jegyzik.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben az első felében a napnak még csapadék nem valószínű, aztán délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugatias irányú szél élénk marad, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Az őszi időjárásra tekintettel folyamatosan hűlnek a hazai álló és folyóvizek, a Duna vize 18 és 20 fok között váltakozik, attól függ, hogy hol nézzük, északról délre haladva vannak ezek az értékek, ugyanez a helyzet a Tiszán is. De például a Balaton már csak 15 fokos, a Tiszató pedig 21 fokos. A tengerek még tartják magukat valamennyire. A törökországi Antáliánál 28 fokos a földközi tenger vize, a Côte d'Azurnél 26 fokos, illetve az Adria 25 fok környékén áll jelenlegi tudásunk szerint. Az izraeli partoknál a Vörös-tenger 29, Egyiptomnál 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk az előző fél órában megkezdett beszélgetésünkben, amelynek témája, hogy negyedik éve fejleszti a fiatalok pénzügyi tudatosságát az MBH Bank és a DUE Média Hálózat, és hát nagyon sok mindenről szó esett már, de most Szajli Józsefet, a DUE Média Hálózat elnökét arról kérdezem, hogy milyen szerepe van a mesterséges intelligenciának a pénzügyi tudatosságban? Ugye azt tudjuk, hogy egyre inkább bizonyos területeken nagyon komoly fejlődésben van ez a mondjuk itt szektor, de a pénzügyi tudatosságra milyen hatása van, vagy lehet?
3: A jó hír az, hogy az immár sorozatnak számító negyedik alkalommal meghirdetett nagy diákbanktudós teszt arra mutat rá, hogy a fiatalok pénzügyi felkészültsége már jóval túlmutat az alapfogalmak megismerésén és ismeretén. És most már kulcsfontosságúvá válik az online megoldásoknak a felelős használata. És itt a felelősen van a hangsúly, az AI korában azt gondolom, hogy az már kevés, hogy ismerjük az alapfogalmakat, fontos, hogy tudatában legyünk a lépéseinknek a következményeire. Az AI szerepét két területen vizsgálhatjuk. Az egyik ugye a szolgáltatások bővülése, ami ugye nagyban segíti a pénzügyeink intézését, de van ennek egy árnyoldala is, az pedig a kibercsalásoknak a területe. Sajnos a csalóknak az életét is könnyebbé teszi az AI. Ez egy folyamatos verseny, ugye ilyen macska-egérharc, amiben azért bízunk, hogy a pénzügyi tudatosság és a bankoknak a felkészültsége azért megóvja a bankban őrzött pénzünket. Egyébként, ha már tudatosságról beszélünk, akkor fontos elmondani, hogy a legutóbbi évek versenyeinek tapasztalatai szerint az alapvető banki fogalmak és a bankkártya használat területén a fiatalok körében már stabilabb a tudás. Ugyanakkor több digitális pénzügyi megoldás esetén jelentős hiányosságok mutatkoznak. Mondok két példát. Például a másodlagos azonosító szerepét a tavalyi kitöltőknek mindössze 13,6%-a ismerte fel helyesen. Vagy a digitális pénztárca fogalmával minden ötödik résztvevő volt tisztában. Úgyhogy bőven van még miről beszélni, bőven van még miről tanulni a biztonságos bank használattal kapcsolatban. A pénzügyi tudatosság fejlesztése ez egy hosszú távú feladat. Azt gondolom, hogy ezt ismerte föl az MBH Bank is, és ez az oka annak, hogy évről évre újraindítjuk ezt a versenyt, amelynek tartalma pénzügyi szolgáltatásokkal és a technológiai környezettel együtt folyamatosan változik. Mi a Nagydiák Banktudós Tesztben olyan gyakorlati tudás átadásához szeretnénk hozzájárulni, amelyre a fiatalok saját pénzügyi döntései során is mindig támaszkodhatnak.
2: Egyébként, hogyha végignézzük itt az elmúlt évtizedek történelmét, ugye én mondtam az adás elején, hogy 1990-ben kerültem először kapcsolatba a DUE-val, akkor ez a technológiai fejlődés a médiatáborokat vagy az egyesületet sem került el? Tehát csak arra gondolok, hogy amikor én ott megérkeztem, akkor volt televíziós stúdió nem is volt, rádió, illetve újság, tehát nagyjából e köré szerveződtek a foglalkozások. Ehhez képest mi változott az elmúlt évtizedekben?
3: Hát ahogy a pénzügyek területén, úgy a média területén is látványos változás történt, ugye az idősebbek emlékeznek még, hogy abban az időben, amit most emlegetünk, a 90-es években még hosszasan sorba álltunk a bankfiókokba, hogyha mondjuk egy átutalást vagy pénzfelvételt szerettünk volna intézni, hát bankkártyája még Magyarországon nem igen volt senkinek. A médiatáborokban pedig szalagos magnóval és CD-vel dolgoztunk médiásként. A szalagot a gyakorlatban vágtuk, nem véletlenül hívták ezt annak idején vágásnak, mert tényleg ollóval elvágták a szalagot és ragaszkodták össze a rádiósok, és hát természetesen a számítógép is még éppen hogy csak felbukkant a média területén, szövegszerkesztésre esetleg már lehetett használni, de hangeditálásra még bizony nem. Hát napjainkban, amikor már az internet behálózza az egész világot, a mobiltelefonoknak köszönhetően a kezünkben van minden képi és hang információ, amit szeretnénk, nyilvánvalóan, hogy a média készítés világa is nagyban megváltozott. Sokkal könnyebb bizonyos szempontból technikailag ma már előállítani a műsorokat, az egyéb médiatermékeket, de ezzel együtt sokkal nehezebbé is vált, ugye sokkal nagyobb a verseny, sokkal nagyobb a választék, a fogyasztók ma már nem csak néhány rádió vagy televízió műsor közül választhatnak, hanem az online szolgáltatások ezrei közül kell megtalálniuk azt, amelyik az ő igényüket legjobban kielégíti. Hát ugyanez a helyzet egyébként a bankolásnál is, ma már gyakorlatilag nagyon ritkán fordul az elő, hogy be kellene fáradnunk egy bankfiókba, és ott személyesen ügyet intézni. Ott a bankkártyánk, ott a mobiltelefonunk, tehát gyakorlatilag bármikor hozzáférünk a pénzünkhöz, befektetéseket, átutalásokat, egyéb tranzakciókat intézhetünk. Na ez adja itt is egyrészt az előnyt, a gyorsaságot, az egyszerűséget, másik oldalról viszont a veszélyt, ha nem vagyunk eléggé körültekintőek, ha nem elég tudatosan csináljuk ezt, akkor bizony nagyon könnyen elveszíthetjük a pénzünket, nagyon könnyen csalók áldozataivá válhatunk. Ezt fiatalnak, idősnek egyaránt nap mint nap, a nap minden percében és minden bankolásnál pontosan tudnia kell, és ennek jegyében kell nyomkodnia a telefonját, vagy használnia a bankkártyáját.
2: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt egy órában Szajli Józsefet, a Due Média Hálózat elnökét hallották, akivel arról beszélgettünk, hogy negyedik éve fejleszti a fiatalok pénzügyi tudatosságát az MBH Bank és a Due Média Hálózat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hát még további sok sikeres évet kívánunk!
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetést, és akkor még egy zárásként hangozom el, hogy a nagydiáktesztek.hu oldalon lehet bekapcsolódni még egészen november végéig ebbe a játékba, ebbe az online játékba. Kortól függetlenül idősebbek is kitölthetik, legfeljebb ők nem vesznek részt a nyereményjátékba, csak tanulnak belőle, és érdemes letölteni hozzá a nagydiáktesztek applikációt, ahol egyébként ezen kívül még agrártesztel és környezetvédelmi teszttel is várjuk a fiatalokat.
2: Köszönjük szépen még egyszer, szervusz!
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
8: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a Szelkámán tér környékén, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Lezárták a 10. kerületben a Pongrácz úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában a befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt vízvezeték építése miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltkozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
11: 2026. szeptember 24-e van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Több mint, vagy lassan 800 éve, amikor még kereskedelmi rádiózás még szóba nem került a világon, 1268-ban, ugyanezen a napon, szeptember 24-én, negyedik Kelemen akkori pápa semmisnek nyilvánította a magyarországi bárók és nemesek azon határozatát, hogy megtagadják a tized fizetését. Ugye ez a bizonyos tized még a Szent Istváni időkből származik, és hát arról szólt, hogy a termés 10%-át az bizony az egyháznak le kell adni, úgyhogy a pápa az nagyon bőszen és agresszíven védelmezte ezen előjogot, nem volt kivétel, és hát ez alól a magyarországi nemesek sem lehettek kivételek. Ez már a 13. században is tökéletesen működött. Mi pedig nézzük, hogy mi működik a 21. században. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok, jönnek a hírek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Pakisztán éjszakai légi és dróncsapásokat hajtott végre 10 afganisztáni célpont ellen. Ataullah Tarrar, pakisztáni tájékoztatási miniszter, az X oldalán hivatalosan is megerősítette a támadások tényét.
12: Közlése szerint a csapások szándékosak, precízek, megfontoltak, arányosak voltak, és kizárólag olyan katonai célpontok ellen irányultak, amelyek a Pakisztán elleni támadási kísérletekhez köthetők. Iszlamabad régóta azzal vádolja az afgán tálib kormányt, hogy lehetővé teszi fegyveres csoportok működését afgán területről Pakisztánnal szemben. Helyi afgán tisztségviselők megerősítették egyébként az éjszakai csapások tényét két keleti tartományban. Paktiában vadászgépek bombázták az afgán hadsereg 203. manszúri hadtestét. Esetleges áldozatokról nem adtak tájékoztatást. Az ENSZ a hét elején legalább 3 civil haláláról számolt be a kelet-afganisztáni erőszak hullám kapcsán. Pakisztán ugyanakkor azt állította, hogy a csapásokban 28 fegyveres vesztette életét.
11: Kijevben legalább 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek a mára virradó éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban.
12: Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg, számolt be róla Vitali Klitschko polgármester. Az oroszok azt közölték, hogy tömeges légicsapást mértek ukrán hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokra Kijevben és Odessa megyében. Állításuk szerint 40 ukrán drónt lőttek le 7 régiójuk felett. A dél-oroszországi Krasznodari területen ukrán dróntámadás tüzet okozott egy meg nem nevezett ipari létesítményben. A Rosztovi régió Kagányickai járásában pedig károkat okoztak egy olajtározó adminisztratív épületében egy drón roncsai.
11: A világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatainak irányítói az ENSZ biztonsági tanácsában figyelmeztettek a technológia biztonsági kockázataira.
12: Nemzetközi együttműködés sürgettek az egyre nagyobb képességű MI rendszerek felügyeletére. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése fordulóponthoz érkezett, ezért a technológiával kapcsolatban rendkívüli óvatosságra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyaránt elvezethet a kreativitás és a felfedezések új reneszánszához, illetve súlyos társadalmi felforduláshoz. Két fő veszélyre hívta fel a figyelmet, egyrészt arra, hogy a rendszerek fejlődése olyan gyorsá válhat, hogy az emberek már nem lesznek képesek nyomon követni, vagy szükség esetén beavatkozni. Másrészt szerinte fennáll annak a veszélye is, hogy túl nagy hatalom összpontosul néhány vállalat vagy ország kezében. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója, a biztonsági tanács előtt kijelentette, a mesterséges intelligencia világviszonylatban a legfontosabb biztonsági kérdések közé tartozik, és rossz kezelés esetén akár az egész emberiségre is kockázatot jelenthet.
11: Hétfőn egyeztet a Vidék és Területfejlesztési Miniszterrel a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és 7 másik országos érdekszövetség.
12: Az Önkormányzati Szövetség elnöke arról beszélt a Trend FM-nek, hogy bár most már vannak pozitív üzenetek a kormány részéről, az utóbbi hónapokban a fejük fele döntöttek, ezt pedig sürgősen orvosolni kell. Emellett a szolidaritási hozzájárulás kérdésében is egységes döntést várnak a kabinettől. Gémesi György elmondta, hogy 4 munkacsoport felállításáról állapodtak meg a kormánnyal.
13: Pont az a probléma, hogy a Szent István vidékfejlesztési programról igazán nem tudunk semmit, mert sem tudjuk, hogy milyen formában tudnak majd abban a 10 térségben az önkormányzatok rajta részt venni. Tehát ezek bizonytalanságot jelentenek a települések számára. A mi programunkban is vannak vidékfejlesztési irányzatok, sőt, ugye az Európai Uniós pályázatok kapcsán konkrétan is leírtuk azt, hogy szeretnénk ezekről tájékoztatást és információt kapni, illetve a döntésekbe beleszólni, illetve a döntéseket véleményezni. Úgyhogy ez is valószínűleg szóba fog kerülni hétfőn. Azt gondolom, hogy a pozitív üzenetek azok jók, de ezt nagyon össze kell hangolni, hiszen a pénz nem sok, kevés, a kérések és a elképzelések nagyon széles bázison vannak.
11: Nem lehet befektetésekről és hosszú távú tervekről beszélni a Sziget Fesztivál kapcsán, jelenleg az államtól kell segítséget kérni, erről beszélt rádiónknak a fesztivál alapítója.
12: Gerendai Károly azt mondta, hogy bár idén sikerült bevonni az alvállalkozókat a tulajdonosi körbe, amire a veszteségek jelentős részét megoldották, de így is összejött 3 milliárd forint mínusz, amit nem tudnak honnan előteremteni. Több külföldi látogató és nemzetközi kampány kell, hosszú távon pedig újra az önfenntartás a cél. Gerendai Károlyt hallják.
14: Most akkor a következő időszakban sok milliárdos befektetéseket vállaljunk föl. Ezt most azt gondolom, hogy nem reális. Ezért tartom fontosnak az állami szerepvállalást, mert az államnak ezen fölül van egy jelentős bevétele az idejövő turisták költéseiből, az adóbevételekből, az egyéb dolgokból, ami ha kiesne valamiért, akkor azok a bevételek is megszűnnének az államkassza számára. Én ebben látnám a lehetőséget, hogy itt fogjunk össze az állammal, és legalább azt az időszakot, amíg most a fejlesztések történnek, abban ők is vállaljanak szerepet, és ne az legyen, mint ami az elmúlt években volt, hogy az államnak ez szintiszta nyereség, nekünk meg veszteség.
11: Kórházakban, egészségügyi intézményekben és idős otthonokban súlyos egészségügyi kockázatot rejthet a nem megfelelő engedély nélküli szerelvények és épületgépészeti termékek beépítése az ivóvízrendszerekbe.
12: A piacon elszaporodtak az olcsó, bizonytalan eredetű anyagok, ami nem csak a lakosság és a betegek egészségét veszélyezteti, de versenyhátrányt is jelent a szabálykövető gyártóvállalatok számára. Ennek orvoslására az EVOSZ egy a jelenleginél komolyabb ellenőrzési rendszer felállítását javasolja, illetve azt, hogy a január 1-től életbe lépő új uniós szabályozás miatt is a vízcső forgalmazással kiadott engedélyek adatbázisait frissítsék, a kereskedőket, gyártókat évente ellenőrizzék. Ehhez viszont erősíteni kellene az építésügyi minőség ellenőrzési és műszaki igazgatóságot. Kaszab Gergelyt, az EVOSZ épületgépészeti tagozat vezetőjét hallják.
15: 2013 óta működő szabályzás, és semmilyen azzal kapcsolatos szankciót, komoly ellenőrzést mi azóta nem láttunk a piacon. Azt látjuk, hogy elbizonytalanodott szakemberek vannak, hogy biztos ez a szabályzás egyik oldalt, másik oldalt meg semmilyen kontroll. Már a kereskedelem kapcsán, természetesen az építkezéseken vannak jól képzett szakemberek, akik ha jól tudják a szabályokat, akkor tudnak lépni. De nem egyértelmű, hogy tudják a szabályzást a szakemberek, ezzel van probléma.
1: Tőzsde hírek.
11: A Wall Street-en tegnap vegyesen zártak a főbb indexek.
12: A Dow Jones mutatója 0,7%-kal csökkent, az S&P 500-é szintén ekkora mértékben, a Nasdaq pedig 1,1%-os mínuszban fejezte be.
11: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai indexek.
12: A kereskedést elsősorban az óvatosság jellemezte, a londoni tőzsde gyakorlatilag stagnált, a frankfurti 0,7%-kal csökkent, Párizs 4%-kal esett, Milano 2%, Madrid 8%-kal került lejjebb.
11: Felül teljesítő volt a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 4%-os emelkedéssel zárt tegnap 152.002 ponton.
12: A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a MOL 1,7%-kal erősödött 5195 forintra, az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2542 forintig, a Richter 6%-kal emelkedett 12670 forintra.
11: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 66 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 321 forintot és 15 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 forintot és 65 fillért kell fizetni. Az ázsiai tőzsdéken vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,1%-kal emelkedik, Hongkong 0,5%-kal, Shanghai és az indiai Sensex 9%-kal csökken, a szingapúri börze 1%-kal korrigál lefelé, Dél-Korea pedig zárva tart. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,3%-kal került lejjebb, $92.13, a Brent jegyzési ára hordonként $103.20 áll.
1: Időjárás jelentés.
12: A nap első felében csapadék nem valószínű, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrenhet. Számottevő mennyiség viszont az ország legnagyobb részén nem várható esőből, a nyugati irányú szél élénk marad, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Sporthírek a 94.2.
11: November 6-a és 8-a között rendezik a Zemplén Rallyt, az országos bajnokság idei utolsó futamát Szerencsén és környékén, ahol eldől az abszolút bajnoki cím sorsa. A futam másfele szorzóval számít bele az összetett értékelésbe, de a közönség nem csak a legjobb magyar párosokat láthatja a Zemplénben, hanem a szlovák bajnokság résztvevőit is. A verseny ugyanis a két sorozat közös eseménye lesz. A két nap alatt 160 versenykilométert tesznek meg az autók. A versenyközpont a korábban már megszokott helyszínen, a Szerencsi Rákóczi várban lesz, ahol a rajt és célceremóniát is tartják majd. A szervizpark az egykori Szerencsi cukorgyár falai között áll fel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Nagy potenciált lát az Európai Unió a középső folyosó fejlesztésében, ugyanakkor az erre fordított 12 milliárd euró még így is kevés. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Kránic Péter Pál szerint az EU az orosz szankciókat szeretné megkerülni a dél-kaukázusi és közép-ázsiai kereskedelmi utak fejlesztésével. Nem véletlenül, mert a térségben zajlik a világ harmadik legnagyobb ritkaföldfém kitermelése. Ugyanakkor nem csak a szárazföldi útvonalakat kell erősíteni, hanem a hajózást is, amely mind az orosz-ukrán, mind a közel-keleti háború miatt gyengélkedik. Kovács Gergő interjúját hallják.
0: Reggeli Monitor.
2: Az Európai Bizottság elnöke nemrég egy új nemzetközi konnektivitási projektet harangozott be, ami át a középső folyosó fejlesztését jelenti, és erre 12 milliárd euró értékű EU-s támogatást biztosítanának. Na most miért lett ez ilyen fontos az Európai Unió számára, ezt a térséget így módon fejleszteni?
3: Alapvetően a középső folyosó már hosszú ideje nagyon fontos prioritásként szerepel az Európai Uniós politikai diskurzusban a napirenden, ugyanis azt láthatjuk, hogy a szárazföldi szállítmányozási útvonalaknak a jelentősége az ugrásszerűen megnőtt, különösen a hormuzi szoros lezárása óta láthatjuk, hogy milyen globális ellátási lánci válságot, energiaválságot, élelmezési válságot képes okozni egy-egy tengeri szállítmányozási útvonalnak a lezárása, de emlékezhetünk a 2021-es esetre, amikor a Suez csatorna 6 napra átjárhatatlanná vált, és világszerte válságot, több milliárd dollár értékű károkat okozott. Tehát a szárazföldi útvonal fejlesztés az egy alapvetően egy biztonsági, gazdaságbiztonsági kérdés, egyszerűen diverzifikáltabbá teszi az útvonalakat. A tengeri szállítmányozás továbbra is a legolcsóbb megoldás, és az európai ellátási láncok 80%-át biztosítja. Azonban a vasúti összeköttetés az egyrésztről gyorsabb és kiszámíthatóbb. Tehát ez mindig is napirenden volt Európában és a világ minden nagyobb gazdaságában, hogy minél több szárazföldi összeköttetési útvonalat tartsanak fent a külvilággal. Azonban a középső folyosó, különösen 2022 óta az Oroszország elleni európai szankciók bevezetése óta vált különösen fontossá, ugyanis korábban a Kína és Európa közötti szárazföldi kereskedelemnek mintegy 90%-a Oroszországon keresztül zajlott. Fehér Oroszországon keresztül Lengyelországnál érte el az Európai Uniót, Litvánia és Lengyelország területén. Ez ugye 2022 óta tulajdonképpen összeomlott, és a középső folyosó egy biztonságos alternatívát nyújthat, ugyanis elkerüli úgy az Ukrajnában és a közel-keleten dúló konfliktusövezeteket, mint a szankcionált orosz gazdaságot.
2: Ugye itt nem csak ez a kérdés, hanem az is, hogy ebben mekkora potenciál lehet. Tehát itt lehet az egy cél egyébként, hogy egyrészt beköttessék ezt az útvonalat minél jobban Európához, és Kínától elszívni a közép-ázsiai piacot minél hamarabb, mint ugye versenytárs.
3: Igen, ez is egy fontos szempont, de nem is mint piac, nem is mint felvevő piac, hanem elsősorban mint egy nagyon-nagyon fontos nyersanyag export piacként tekintenek egyre inkább az Európai Unióban Közép-Ázsiára. Tavaly jelentette be Kazaksztán, hogy a világ harmadik, Kína és Brazília után a világ harmadik legnagyobb ritkaföldfém készleteit fedezték fel, és mint tudjuk, a ritkaföldfémek azok olyan kulcsfontosságú stratégiai, fontosságú nyersanyagai a csúcs technológiás európai iparnak, amelyek viszont globálisan szinte kizárólagosan kínai kézben vannak. Hát a termelés az csak egy ilyen kétharmados ellenőrzése alatt áll, azonban a feldolgozóipar

0: iparnak mintegy 90%-a a kínai vállalatok kezében van, és az Egyesült Államok és az Európai Unió is kitettett, elkötelezte magát amellett, hogy leválnak, ha nem is teljes mértékben, de legalább diversifikálják a ritka földfénypiacon jelenleg tapasztalható kitettségüket. És az Európai Unió tavaly 3 milliárd euró értékű befektetéseket irányzott elő a közép-ázsiai ritka földfém kitermelési piacon is. Tehát egyrésztről ezt az összekötetést, a ritka földfém ellátási láncokat is biztosítaná a középső folyosó. Tehát tulajdonképpen igen, az is fontos szerepet játszik ebben, amit mondott, hogy a közép-ázsiai az egy dinamikusan fejlődő demográfiájú régió, potenciális felvevő piaca is lehet az európai termékeknek, és az is egyébként, azonban ez inkább az orosz szankciók megkerülése szempontjából jelentős egyelőre, de a jövőben ez is egy fontos szempont lehet.
1: Melyik polcra lehet ezt helyezni, mert azért az Európai Unió itt most sorra köti, vagy kötötte a különböző szabadkereskedelmi megállapodásokat és egyéb megállapodásokat. Ugye nem régen volt ebből egy kanadai, aztán ugye a távoli múltban volt egy Mercosur megállapodás, volt Indiával megállapodás, tehát itt ez hogyan illik be ebbe a képbe, tehát ez mennyire lehet stratégiai, gazdasági szempontból mondjuk az egyik legfontosabb ezek közül?
0: Hát ugye, amiket felsorolt, India, Mercosur, Kanada, ezek mind elsősorban a tengeri kereskedelemben nyilvánulhatnak meg, bár van ez az IMEC kezdeményezés, ami a közel-keleten keresztül kötné össze Európával, szárazföldi útvonalakon ez egyelőre az iráni háború következtében kérdéses, tehát ezt inkább egy másik kalapba helyezném, és mindenképpen ezekkel megegyező, hanem nagyobb stratégiai jelentőséget tulajdonít az középső folyosónak az Európai Unió, azonban azért szeretném árnyalni ezt az egészet. Tehát egyrésztről 12 milliárd euró sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Itt mindenek előtt arra gondolhatunk, hogy például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez az a 6 méteres szabvány konténernek a száma, ez a EU szám. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy kötő a sok közül. Tehát egyelőre a középső folyosó viszonylag nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőkeigényes a fejlesztése. Tehát ugye még a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni, például hidakkal és alagutakkal. Azonban itt a középső folyosót ketté vágja a Kaszpi-tenger, ami bár nem egy tenger, csak a föld legnagyobb tava, de mégis tengernyi problémát jelent. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni. Valamint ezen kívül még ki kell emelni a regionális, tehát a posztszovjet térségben, Közép-Ázsiában és Dél-Kaukázusban tapasztalható deficitet a közutak, vasutak fejlettségében és kapacitásaiban. Valamint azt is, hogy a posztszovjet országokban és az Európai Unióban, valamint Törökországban is más-más vasutakat használnak. Például ugye mivel Törökországban normál nyomtávú vasutak vannak, posztszovjet térségben nagy nyomtávúak, itt a határokon át kell rakodni a konténereket egyik vasúti szerelvényről a másikra. Itt a konténer rakodó infrastruktúrát is fejleszteni kell, hogyha növekszik a kereskedelmi forgalom. Tehát ez egy régiókon átívelő, szektorokon átívelő, nagy tőkeigényes fejlesztés lesz. Azonban idővel az európai ellátási láncoknak az egyik ütőerévé válhat, és ez egy olyan fejlesztés, egy olyan stratégiai beruházás, amit most kell, sőt már tegnap el kellett volna kezdeni fejleszteni, azért, hogy a jövőben a geopolitikai körülmények, akármilyen geopolitikai körülmény álljon is elő Európában, Kelet-Európában, Európa gazdasága stabil ellátási láncokkal rendelkezzen.
1: Van ebben nehézség, kockázat? Mármint azon kívül, hogy amiről az elején is beszéltünk, hogy azért itt az orosz-ukrán háború Fekete-tenger térségét, tehát azért elég jelentősen megnehezítette, de hogy ennek pont az a lényege, hogy kikerüljék Oroszországot. Ha kicsit elképzeljük a szemünk előtt, vagy a gyakorlatban, hogy ez milyen irányba haladhat, nem tudom, talán délen Törökország felől, tehát hogy mennyire van ebben egy kockázat is?
0: Hát a Közép-Ázsia és a Dél-Kaukázus viszonylag stabilnak mondható, mondjuk Kelet-Európához és a Közel-Kelethez képest mindenképpen, tehát a jelen korunk nagy geopolitikai gócpontjait éppen hogy elkerüli. Való igaz, hogy az elmúlt években hegyi Karabakhban háborúdult, Grúzia és Oroszország viszonya is kérdéses, de mégis a jelenlegi nagyhatalmi versengés közepette ez a kis régió, a Dél-Kaukázus mégis egy viszonylagosan stabil területnek tekinthető, ennek az eurázsiai konnektivitási hálózatnak egy olyan csomópontja, olyan folytópontja, ami stabil és egyben megkerülhetetlen is. Tehát ezért is kell a kereskedelmi útvonalak, szállítmányozási útvonalak mellett a régió stabilitásába is fektetni az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak, és ezt látjuk is. Az Egyesült Államok megjelent Örményországban, Dél-Örményországban, előmozdította az örmény-azerbajdzsáni békefolyamatot. Az Európai Uniónak is meg kéne tennie a maga házi feladatát, mindenekelőtt Grúziában.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton befelé a Fóti úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél 9 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Szentendre szép ajándék a Wolf Kati. Teljes nevén minő meglepő Wolf Katalin a mai napon. Született magyar énekesnő, a 2011-es év női előadója. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Aki esetleg kíváncsi rá, hogy mely évben született, az természetesen megtalálhatja néhány kattintással. Ez most itt maradjon jótékony homályban. Ami a lényeg, hogy a szerelem miért múlsz, a vára holnap, vagy a hívjuk elő előadója több lemezzel, és hát tényleg egyedi hanggal és előadói képességekkel. Az édesapja egyébként Wolf Péter zeneszerző, és több dalt is ő írt neki. Reméljük, hogy még sokáig köztünk marad majd, és látjuk, halljuk élőben, illetve felvételről is. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. A Trend FM-en a hírek következnek. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt, szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Februárig akár 451 ezer halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség, csak az általa okozott hőség miatt, erről ír a CNN.
4: Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal emelheti meg a globális átlag hőmérsékletet. A csendes óceán vize szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében, ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, készüljenek fel a hatásokra.
3: Pakisztán éjszakai légi és dróncsapásokat hajtott végre 10 afganisztáni célpont ellen. A pakisztáni tájékoztatási miniszter X oldalán hivatalosan is megerősítette a támadások tényét.
4: Közlése szerint a csapások kizárólag olyan katonai célpontok ellen irányultak, amelyek a Pakisztán elleni támadási kísérletekhez köthetők. Iszlamabad régóta azzal vádolja a tálib kormányt, hogy lehetővé teszi fegyveres csoportok működését afgán területről. Helyi afgán tisztviselők megerősítették az éjszakai csapások tényét. Paktia tartományban vadászgépek bombázták az afgán hadsereg 203. hadtestét. Esetleges áldozatokról nem adtak tájékoztatást.
3: Kijevben legalább 2 meghaltak, 8 megsebesültek a mára virradó éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban.
4: Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak, megszámolt be róla a Vitali Klitschko polgármester. Az oroszok azt közölték, hogy hogy tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokra Kijevben és Odessa megyében. Állítások szerint 40 ukrán drónt lőttek le régióik felett. A dél-oroszországi Krasznodari területen ukrán dróntámadás tüzet okozott egy meg nem nevezett ipari létesítményben, de károk keletkeztek egy olajtározó adminisztratív épületeiben is.
3: A Hormuzi és a Bab-el-Mandeb szorosok zárlatai miatt a 90 és 100 dollár között mozdugó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha 30 dollár.
4: Nem csak a kőolaj szállítással vannak ugyanakkor komoly gondok, hanem a gabona és napraforgó olaj szállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik, amely hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon. Szalma Béla hajós kapitányt hallják.
5: Egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet időnként Kínát is ellátják.
1: Tőzsdehírek.
3: A Wall Street-en csökkenéssel zártak tegnap a főbb indexek.
4: Mert hogy a Dow Jones mutatója például 0,7%-kal került lejjebb, a Nasdaq-é 1,1%-kal, az S&P 500 szintén 0,7%-os mínusszal zárt.
3: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai indexek.
4: A kereskedést elsősorban az óvatosság jellemezte, London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 0,7%-kal csökkent, Párizs 0,4%-kal esett, Milánó 2%, Madrid 0,8%-os mínusszal zárt.
3: Felül teljesített a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,4%-os erősödéssel 152.002 ponton zárt.
4: A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a MOL 1,7%-kal erősödött 5195 forintra. Az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2542 forintig, a Richter 6%-kal emelkedett 12670 forintra.
3: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 365 forintba és 67 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 321 forintot és 5 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 74 fillért kérnek. És végül egy hír a közlekedőknek, október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása, miután lezárult a vonatkozó közbeszerzési eljárás, ezt közölte a Budapest Közút.
4: A munkálatok első üteme jövő júniusig tart, majd 2027. szeptembere és decembere között folytatódik a rekonstrukció. A kivitelezés alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok azonban folyamatosan használhatják az egyik járdát. A jövő évi Gyereksziget és Sziget Fesztivál idején szünetelnek a munkálatok, ekkor a közúti és a kétoldali gyalogos forgalmat is biztosítják. A felújítás során egyebek mellett 2,8-ról 3,5 méterre szélesítik az autóutat, megerősítik a szerkezetet és megújítják a korrózió védelmet.
1: Időjárás jelentés.
4: A nap első felében csapadék nem valószínű, délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton az ég is megdörrenhet. Számottevő mennyiség viszont esőből nem lesz országszerte. A nyugati szél élénk marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Lazíthat a nyakkendőr.
6: Bukowski József vagyok, a Trend FM zenei szerkesztője. Jó reggelt! Már is mutatok önnek egy különleges dalt a reggeli monitorban.

0: reggeli monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A Hormuzi és a Bábel-Mandeb szorosok zárlatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha 30 dollár. Nem csak a szállítással vannak ugyanakkor komoly gondok, hanem a gabona és a napraforgó olaj szállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így. Az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik, amely hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon is. Csak a hajó tulajdonosok járnak jól a jelenlegi helyzettel, ugyanis ők rengeteg pénzt kérhetnek el egy-egy szállítmányért, főleg akkor, ha rizikós utakat is vállalnak. Szalma Béla hajós kapitánnyal Nagy Károly beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
2: A Hormuzi szoros mellett már a Bábel-Mandeb szoros is az elmúlt napokban, hát fogalmazunk úgy, hogy nem túl bizalomgerjesztő, hogy a kereskedelmi hajóval kell átmenni rajta, de ez mennyire érzékelhető a nagyobb cégek számára? Valóban inkább kerülik ezt a két területet, vagy nagyobb, főleg a Bábel-Mandebnél a hírnek, ahogy mondani szokták, a füstje, mint a lángja?
3: Sajnos itt nem csak füst van, hanem láng is. A lényeg az, hogy nem sok pozitív változás van a Hormuzi szoros áthaladásánál, viszont okos emberek kitalálták az STS shipmentet, az a ship-to-ship-et, ami annyit jelent, hogy a perzsaöböl termelői fogják és tankerhajókkal átmennek a Hormuzi szoroson és a déli ománi öbölbeli horgonyzóhelyeken a sorra egymás mellé kötött tankerekbe fejtik át. Tehát ez egy új szisztéma annak érdekében, hogy ezek a hajók, akikbe ott átfejtenek az ománi öbölben, ezek simán tudnak már az Indiai óceánon keresztül távol kelet felé menni. Ez egy új megoldás, de csak kényszer megoldás, irtozatos módon megemeli az árakat. Ennek hatására az olaj áremelkedés mellett a tanker fuvardiak is iszonyatos mértékben megnőttek. Gyakorlatilag egy ilyen very large crude carrier, tehát ilyen óriás tankerhajó, ami 2,2 millió hordó olajat visz, a perzsaöbölből Kínába legalább 30 dollárt kér hordonként, ami, hogy értsük, ez egy ilyen 60 millió dolláros bevétel egy sima útra. Ezt úgy fogalmazta az egyik szakújságíró, hogy az olajtermelők, akik eddig ugye a legvagyonosabbak voltak, most a vagyonuk egy részét átpumpálják a tankerhajó tulajdonosoknak. Irtózatos pénzeket kaszálnak most, akiknek tankerhajóik vannak, és bérbe tudják adni, illetve a fuvarpiacon értékesíteni tudják. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát itt nem csak az olajár emelkedésével van a probléma, hanem egyfajta átrendeződéssel is. Sajnos az előbb említett húszik azok nem csak az Ádenőbőben támadnak, hanem a Bábel-Mandeb szorosban van egy nevezetű sziget, amit szintén állítólag elfoglaltak, és onnan még jobban tudják kontrollálni a Vöröstengeri forgalmat. Tehát gyakorlatilag két ajtó van, amit hát ahol kopogtatni kell, és ez egyre inkább emeli a téteket, a fuvardiakat és az olajárakat is.
2: Akkor a Bábel-Mandebet sem igazán használják most a nagyhajók?
3: Használni használják, csak támadások, tehát a huszik támadást intéznek. Az amerikaiak azt mondják, hogy ők ott lavíroznak a Hormuzi szorosba is, biztosítják a forgalom egy részét. Talán Bábel-Mandebnél a franciák és az angolok is ott vannak. Ezekről is kapunk híreket. De hogy nyújtsam a sort, ugye a két neuralgikus pont mellett van a harmadik, amiről nem nagyon beszél a magyar sajtó, ez pedig a fekete-tengeri botrány. Azt tudjuk ugye, hogy az olaj mellett legalább olyan fontos a gabona, illetve a búza. Na most azt is kell tudni, hogy az oroszok meg az ukránok együttesen a 20-25%-át exportálják a világ gabona exportjának, és egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búza importőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgóolaj, meg a mondjuk a kukorica is, Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják, és gyakorlatilag ez az útvonal, ez nehezedett akár csak a Hormuzi szorosban a forgalom, akár csak a Bábel-Mandeb, tehát a Vörös-tengeri. Úgyhogy nem jók a hírek a tengerhajózás szempontjából. A hajótulajdonos szempontjából, ahogy az előbb említettem, irtózatos meggazdagodás vár a tankerhajósokra.
2: Hát meg gondolom arra, aki mondjuk bemer vállalni bármit ott a Fekete-tenger környékén, hogyha súlyozni kéne veszélyességi szinteken ezeket a régiókat, akkor most jelenleg melyik térség a legveszélyesebb, melyik az, ahova egyáltalán nem mernek menni most a hajósok? Ez nagyjából a Fekete-tenger?
3: Hát a Fekete-tenger az igen, tudnék az egyik legveszélyesebb, mert egymást lövik, viszonylag kiszámíthatatlan, és a súlya jelen pillanatban a hírekben, illetve a sajtóban nem akkora, mint az olajválság, amit Hormuz meg a Bábel-Mandeb okoz, viszont az élelmiszerválság, élelmiszer anyagválságnak ez lehet egy alapja. Hát most gondolja meg, hogy ugye a perzsaöbölbeli forgalom az a világforgalom durván 20%-a, a Fekete-tengeri gabonaforgalom vagy búzaforgalom meg a 25. Tehát legalább olyan súlyú ez a probléma, mint ami a perzsaöbölbeli, csak ugye ez még nem érte el az ingerküszöböt.
2: Ha továbbra is ez lesz a helyzet a Fekete-tengeren, akkor ez okozhat éhínséget Afrikában?
3: Ellátási problémát okoz már most. Például az egyik vietnámi nagy importőr komoly aggályokat fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan. Azt mondta, hogy ők megpróbáltak Bulgáriából, ugye, tehát olyan helyről hozni, ahol viszonylagos béke van legalábbis egyelőre. Jóval magasabbak az árak, jóval magasabbak a fuvardíjak, jóval kiszámíthatatlanabb, kisebb porciókba tudják csak elvinni az alapanyagokat, tehát ez is mind-mind árfelhajtó hatású, mondom, nem csak az olajpiacon, hanem az élelmiszer alapanyag piacon is. Tehát komolyan oda kell figyelnünk erre, természetesen alternatívákat próbálnak, szárazföldi megoldásokat vasúton, Kaszpi-tengeren keresztül, és a többi, de hát ezek nem tudják pótolni ezeket a hatalmas kapacitásokat. Ugye az előbb nem említettem, de annak idején azért elég jelentős segítséget jelentett a szaudiaknak a kelet-nyugati olajvezeték. Na most idáig ez működött, és most a huszik egész egyszerűen megtámadták, és Jambu kikötőjét a Vörös-tengeren le kellett zárni. Na most ezen a tengeri kikötőn keresztül a Vörös-tengeren, ami ugye kikerült ezt az egész problémás területet, elég jelentős mennyiségű olajat lehetett exportálni, most ez is megszűnt. Tehát zárul a hurok, és minden olyan helyen, ami szűk keresztmetszet, egyre inkább szűkül, és ennek a hatása az mindenhol emelkedik. Mindenhol jelentkezik, emelkednek a tengeri fuvardíjak, a tankerbérleti díjak, a bálkerierek díjai, a búza díja, vagy ára, az olajára. Szóval óriási nagy válság ez. Természetesen én is olvasom Trumpnak a nyilatkozatait, aki nem tudom, január óta mondja, hogy már csak pár nap, már nem tart sokáig, már mindjárt vége, már abba hagyják az irániák, meg a húszik, meg az összes többi az akciókat. Hát eddig én nem sok mindent láttam ilyen változást, ez így egyre rosszabb.
2: Végezetül, hogyha a hajóknak kerülniük kell, akár tanker, de akár egy átlagáru szállító, amely Ázsiából hozna Európába, vagy akár Amerikába árut, vagy vice versa fordítva, az most a teljes afrikai kontinest meg kell, hogy kerülje, ez mennyivel hosszabb, mennyivel költségesebb?
3: Hogyha Európa, tehát Távol-Kelet-Kína régiót nézzük, akkor ez olyan 10-12 napos pluszköltség, elég jelentős üzemanyag pluszköltség, pontosan azért, mert mondjuk az durván két héttel tovább tart, a kapacitás ezáltal természetesen csökken is, tehát megint árfelhajtó hatása lesz a konténerhajózásban is. Tehát ott is lehet látni már ezt a fajta tendenciát.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.8 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
7: Ilyet én is tudok festeni.
8: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
10: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
11: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
12: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
7: Ilyet én is tudok festeni.
13: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
8: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
14: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
15: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
16: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
17: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
18: A fővárosban a Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es-6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 899-ben járunk, de előtte egy pontos idő és egy dátum. 2026. szeptember 24-e van reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, és akkor vissza 899-be, ugyancsak szeptember 24-én a magyarok a Brentamenti csatában, ez a mai Olaszország északi részén van, legyőzték Berengár seregét, és ennek nyomán született meg egy ima, ami úgy szól, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Hát ugye sok mindenre büszkék lehetünk, nekünk a nyilainktól rettegtek, a svájciak csokoládét gyártottak, a franciák nagyszerű sajtokat, meg borokat. Mi erre voltunk képesek, igaz, hogy ezt már 899-ben megtettük. De azóta azért haladt a történelem, hogy mennyire, az majd mindjárt kiderül. A Nagy Károly a hírszerkesztő, én Németh László vagyok, és jönnek a legfrissebb információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Februárig akár 451 000 halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség, csak az általa okozott hőség miatt, erről ír a CNN.
2: Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal emelheti meg a globális átlag hőmérsékletet. A csendes óceán vize szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében, ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, készüljenek fel a hatásokra.
1: Az Egyesült Államok és Kína január 10-ig meghosszabbítja a november 10-én lejáró kereskedelmi tűzszünetet, ezt jelentette be Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter.
2: Az amerikaiak szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogó gazdasági megállapodás kidolgozására. A tavaly októberben kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki. Ma a kínai és az amerikai elnök közvetlenül is tárgyal majd egymással az Egyesült Államokban. A Xi Jinping-Donald Trump találkozón az amerikai üzleti elit is képviselteti majd magát.
1: Javier Milei, argentin elnök, az ENSZ közgyűlésén is nyomatékosította, hogy országa igényt tart a brit ellenőrzés alatt álló Falkland-szigetekre.
2: A két nagyobb és 776 kisebb szigetből álló Atlanti-óceáni szigetcsoportot az argentinok Malvinas-szigeteknek nevezik, és nagyon szeretnék megszerezni még annak ellenére is, hogy a szigetek többségükben skót származású lakói nagyobb részt a brit korona alattvalóinak tartják magukat. 2013-ra egy népszavazáson is Nagy-Britanniát választotta a lakosok 99%-a. Az Argentinát akkoriban vezető katonai diktatúra még 1982-ben megszállta a szigeteket, de Nagy-Britannia az ezután kezdődő Falklandi háborúban viszonylag könnyen visszaszerezte az ellenőrzést, igaz ez 255 brit katona és 649 argentin katona, illetve 3 civil életébe került. Argentina és Nagy-Britannia kapcsolatai egyre fagyosabbak a Falkland-szigetek miatt, újabban egy a szigetek partjaihoz közel eső olajprojekt okoz vitát. Az argentin parlament ugyanis olyan törvényt fogadott el, ami súlyos szankciókat vetne ki a szigetek körül Argentina beleegyezése nélkül természeti erőforrásokat kiaknázó cégekre.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,4%-os csökkenés mellett 151.350 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány perccel nyitás után már átlépte az 1,2 milliárd forintot. 0,5%-kal csökken a MOL, 5.165 forinton forog, az OTP 0,3%-kal került lejjebb 45.680 forintra, a Richter 0,6%-os mínuszban 12.600 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-os csökkenésben 2.540 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 0,5%-kal került lejjebb 83.972 dollárra és 69 centre. 1,1%-kal csökken az Ethereum 2.681 dolláron és 48 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forintba és 34 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 321 forintot és 75 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 49 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 39 fillér, a cseh korona 14 forint 99 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 426 forintba és 5 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában kissé pessimista a helyzet, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, a párizsi CAC 40 1%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 1/10, Madrid 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI most egy kicsit drágult, 7%-kal került feljebb a kurzus, hordonként, azaz 159 literenként $92.83 jár a mutató. A Brent jegyzési ára 8%-os pluszban, hordonként $103.90. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett $4.313 kérnek a világpiacon. Egy megawattórányi energia hordozó a holland gáztőzsdén jelenleg október végi határidő szállítással 74 euróba és 63 eurócentbe kerül. Folytatjuk híreinket itt a Trend FM-en a 94.2-n. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, termelés és kereskedelem már érdemben támogatják a világgazdaság növekedését, egyebek mellett ezt állapította meg az OECD.
2: A mesterséges intelligencia beruházások 2026 első felében részben ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásait, miközben az adatközpont fejlesztések és technológiai beruházások több ország gazdasági növekedéséhez is hozzájárultak. Az OECD szerint ugyanakkor kockázatot jelent, hogy a mesterséges intelligencia beruházások megtérülése elmaradhat a várakozásoktól, miközben az ágazat egyre nagyobb mértékben támaszkodik hitelfinanszírozásra. A technológia vártnál gyorsabb, termelékenység növelő elterjedése viszont erősebb világgazdasági növekedést eredményezhet.
1: Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi Kurszki régióban, ezt közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az ENSZ közgyűlésén.
2: Tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a koreai köztársaságba, további részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett. Zelenszky felidézte, hogy korábban kész lett volna átadni őket Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek ukrán hadifoglyokért cserébe. Dél-koreai sajtóértesülések szerint ugyanakkor a két katona jelezte, hogy Dél-Koreába kíván távozni. Zelenszky egyébként tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel az ENSZ közgyűlés margójára, vagy annak bűrügyeként ismert, hogy New Yorkban van jelenleg az ukrán elnök, és Erdoğan arra kérte nem csak az ukrán vezetőt, hanem majd vélhetően az oroszokat is, hogy állítsák le a Fekete-tengeren a hajók támadását, és legalább ezen a területen legyen tűzszünet, tekintve, hogy a világ egy másik része miatt nem kap megfelelő mennyiségű gabonát.
1: Ide kapcsolódik a hír, hogy a Hormuzi és a Bábel-Mandeb szorosok zárlatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha $30.
2: Nem csak a kőolajszállítással vannak komoly gondok, hanem a gabona és napraforgó olajszállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert ahogy említettük, az oroszok és az ukránok lövik egymást. Szalma Béla hajós kapitányt hallják.
3: Egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi tékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet időnként Kínát is ellátják.
0: Időjárás jelentés.
2: Egyre inkább, főleg a délutáni órában elered majd az eső, de azért számottevő mennyiségre nem kell számítani. Erős lesz a nyugati szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és ezzel bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai Ökölvívó Európa bajnokságon. A BVSC 24 éves kiválósága a felnőtt karrierje során először dobogóra állhat világversenyen, ugyanakkor a meccs utáni nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem elég neki az elődöntő, mert ő az aranyérmet szeretné megszerezni. Hámori Luca következő meccse holnap este lesz. Ezüstérmet szerzett az ázsiai játékok női országúti kerékpár versenyében Fariba Hashimi, aki férfinak öltözött korábban, hogy egyáltalán edzeni mehessen. Nemrég azt nyilatkozta, valahányszor edzésre indult férfinak öltözött, az arcát is eltakarta, de néha felismerték és megpróbálták megütni vagy megdobálni kövekkel. A 23 éves afgán bringás, aki 2021-ben a tálibok bevonulásával egy időben hagyta el otthonát, reményét fejezte ki, hogy egy napon visszatérhet majd hazájába és Kabul utcáin tekerhet. Az idei ázsiai játékok versenyei szombaton kezdődtek Japánban, az Aichi Nagoya térségben, és jövő hét vasárnapig összesen 43 sportág, 469 éremosztó versenyszáma szerepel a programban. November 6-a és 8-a között rendezik a Zemplén Rallyt, az országos bajnokság idei utolsó futamát Szerencsén és környékén, itt dől el majd az abszolút bajnoki cím sorsa is. A futam másfeles szorzóval számít bele az összetett értékelésbe, de a közönség nem csak a legjobb magyar párosokat láthatja majd, hanem a szlovák bajnokság résztvevőit is. A verseny ugyanis a két sorozat közös eseménye, a két nap alatt 160 versenykilométert tesznek meg az autók. A versenyközpont a korábban már megszokott helyszínen, a Szerencsi Rákóczi várban lesz, ahol a rajt- és célceremóniát is tartják majd, illetve hát a gépátvételt a legelső napon. A szerviszparkot pedig az egykori Szerencsi cukorgyár falai között állítják fel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 4:10 múlt egy perccel a vonalban itt van velünk Rigó Gábor, a Gránit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon?
2: Igen, a piacokon egyébként Magyarországon relatív nyugodtan kezdődött a kereskedés itt az elmúlt negyed órában. Jelenleg a Bux Index az 0,12%-os mínuszban van, tehát közel a tegnapi záró árfolyamához, jelenleg ilyen 151.814 ponton van, és ezzel szinkronban a vezető magyar részvények is nagyjából ezen a mínusz nulla környéki szinten vannak. Az OTP az mínusz 0,2%-kal jelenleg 45.842 forint környékén mozog, a MOL is ilyen mínusz 0,2%-kal 5.200 forint környékén van az árfolyam, a Richter egy picit lemaradóba, jelenleg mínusz 0,7%-kal 12.580 forinton, és a Telekom is közel a tegnapi záró árfolyamához 2.540 forint környékén mozog. Európában egy kicsit már más a helyzet, ott egy relatíve magasabb minuszokat lehet látni, de azért nem annyival. A Eurostoxx 50, ami az 50 legnagyobb európai részvényt összesíti, az mínusz 0,3%-ba kezdte a kereskedést, a DAX mínusz 0,4%-ba nyitott, illetve a francia, a német, illetve a spanyol tőzsde is ilyen mínusz 0,3% környékén van itt az elsődleges kereskedésnél.
1: Hogy áll a forint?
2: A forintnak most reggel volt egy elég nagy gyengülése a tegnapi nap után, de azóta egy picit visszaerősödött, jelenleg ilyen 366 forint környékén van a forint. Ez már volt itt a reggeli nyitás környéki 367 forint környékén is. Ez azért itt ez a 367-368-os árfolyam, ez a jelenlegi sávnak azért a teteje, tehát mondhatni, hogy relatív gyenge, de hogyha megnézzük azt, hogy az euró vagy a dollár mennyit erősödött az elmúlt pár napban akár még devizához képest, akkor talán nem olyan meglepetés, hogy a forint is kicsit gyengében kezdi itt az elmúlt napokban.
1: Mi történik a tengeren túlon, itt az amerikai kötvénypiacokra gondolok?
2: Igen, itt talán a legérdekesebb része az elmúlt egy-két napnak az amerikai kötvényhozamoknak az emelkedése volt. Ugyebár tegnap több minden is történt, ami gyengítette az amerikai kötvényhozamokat. Volt egy vártnál jóval erősebb feldolgozóipari index adatok jöttek ki Amerikánál, ami a gazdaság relatív erejét mutatja, illetve egy gyengén sikerült 5 éves kötvényaukció volt Amerikában, illetve az emelkedő olajár miatt is. Látványosan felfelítolta a teljes amerikai hozamgörbét. Itt ilyen a teljes amerikai hozamgörbén 15-20 bázispontos emelkedés volt, ezzel az amerikai 10 éves papír, ezt a lélektani 5%-os hatát jelentősen átlépte, jelenleg 5,11%-on van. Ez nagyjából a 2008-as szinteknek már megfelelő sáv egyébként, hogyha onnan nézzük.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz Gábor.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Betiltották a sportmezek viselését egy francia középiskolában, mert azok rendszeresen konfliktusokat váltottak ki a diákok között. A radikális változást Nemours kisváros Honoré de Balzac állami középiskolában hozták meg. A nyári szünetben meghozott döntés előzménye az volt, hogy a tanulók között az utóbbi időben sokszor fordult elő veszekedés, amelyet szinte minden esetben futballcsapatok mezeinek viselése váltott ki. Az iskola döntését a regionális oktatási szervis jóvá hagyta. Az intézmény szerint az intézkedés célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. Egy pedagógus ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a viták ettől még nem feltétlenül szűnnek meg, mivel a klublogókat más használati tárgyakon továbbra is viselhetik a tanulók, például füzetborítón, tolltartón és kulacson. Franciaországban korábban több magániskola is hasonló tiltást vezetett be.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1975-ben ezen a napon született szeptember 24-én Sesták Szabolcs, magyar színész. Szinkron színész, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát reméljük, hogy még legalábbis a hangját azt nagyon sokáig fogjuk majd hallani. Egyébként érdekesség, hogy Sesták Miklós korábbi nemzetfejlesztési miniszter országgyűlési képviselő unoka testvére, nyilván a rokonairól senki nem tehet, illetve a nagybátyja volt Sólyom László körül, korábbi köztársasági elnök, és hát számtalan szerepben láthattuk, illetve hallhattuk őt. Például szinkron szerepei közül a 2012-es Jégkorszak, illetve hát a Bronxi mese, a Földinváziója, szóval valami eszméletlen mennyiségű filmben adta a hangját különböző szereplőkhöz, és hát valószínűleg ezt teszi majd a közeli, illetve a távolabbi jövőben is. Nagyon-nagyon boldog születésnapot neki még egyszer. Mi pedig jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Reggel drón zuhant le Románia északi részén Szucsáva megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe.
2: A Védelmi Minisztérium közlése szerint az incidens nem okozott személyi sérülést vagy anyagi kárt, ettől függetlenül az F-16-os vadászgépeket ráindították a drónra, amíg levegőben volt.
1: Kijevben legalább 2 meghaltak, 8 megsebesültek a mára virradó éjszaka a rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban.
2: Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg, tette közé Vitali Klicskó polgármester. Az oroszok azt közölték, hogy tömeges csapást mértek ukrán hadüzemekre, távközlési és logisztikai központokra Kijevben és Odessa megyében. Állításuk szerint 40 ukrán drónt lőttek le 7 régió fölött. A dél-oroszországi Krasznodari területen ukrán dróntámadás tüzet okozott egy meg nem nevezett ipari létesítményben, de Rostovban egy olajtározó adminisztratív épületeiben is.
1: Javier Milei argentin elnök az ENSZ közgyűlésén is nyomatékosította, hogy országa igényt tart a brit ellenőrzés alatt álló Falkland-szigetekre.
2: A két nagyobb és 776 kisebb szigetből álló Atlanti-óceáni szigetcsoportot az argentinok Malvinas-szigeteknek nevezik, és nagyon szeretnénk megszerezni annak ellenére is, hogy a szigetek többségükben skót származású lakói nagyobb részt a brit korona alattvalóinak tartják magukat. A 2013-as népszavazáson Nagy-Britanniát választották a lakosok 99%-os arányban. Az Argentinát irányító katonai diktatúra még 1982-ben szállta meg a szigeteket, de Nagy-Britannia az ezután kezdődő Falklandi háborúban viszonylag könnyen visszaszerezte az ellenőrzést, igaz, ez 255 brit katona és 649 argentin katona, illetve 3 civil életébe került. Argentina és Nagy-Britannia kapcsolatai egyre fagyosabbak a Falkland-szigetek körüli viták miatt. Az argentin parlament ugyanis egy olyan törvényt fogadott el, ami súlyos szankciókat vetne ki a szigetek körül Argentina beleegyezése nélkül természeti erőforrásokat kiaknázó cégekre.
1: Háromszorosára növelné a középső folyosó kereskedelmi volumenét az Európai Unió. Ehhez 12 milliárd eurós fejlesztést jelentettek be.
2: Az új konnektivitási projekt a dél-kaukázusi és közép-ázsiai országokat érinteli. Az EU célja, hogy kihasználja a térségben rejlő nyersanyag exportpiacot és megkerülje az orosz termékekre vonatkozó szankciókat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nagy potenciál van a középső folyosóban, hosszabb távon még nagyobb tőkebevonásra lesz ugyanakkor szükség. Kránic Péter Pát hallják.
3: Egyrészt 12 milliárd euró az sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy. Tehát egyelőre a középső folyosó nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőkeigényes a fejlesztés. fejlesztése, tehát míg a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni. Azonban itt a középső folyosót kettévágja a Kaszpi-tenger. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
0: Tőzsde hírek.
1: Mielőtt a tőzsde részleteire rátérnénk, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök az ENSZ közgyűlés vitáján felszólalva sürgette a világ vezetőit, hogy szorongassák tovább Oroszország bevételeit és próbálják akadályozni Moszkva háborús erőfeszítéseit.
2: Az ukrán vezető azt állította, hogy csak az idén januártól augusztusig az orosz hadsereg 248.964 katonát veszített. Az idén elfoglalt ukrán területek jelentős részét pedig visszafoglalták az ukrán egységek. Azt is állította, hogy Ukrajnának az orosz fél minden egyes veszteségéről videó bizonyítéka van. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton szólal fel az ENSZ közgyűlésében. Az orosz diplomácia vezetője még tegnap az ENSZ biztonsági tanácsából ugyanakkor azt mondta, Oroszország kész a tartós rendezést szolgáló tárgyalásokra Ukrajna ügyében, de kijelentette azt is, hogy Moszkva nem fogja szüneteltetni különleges katonai műveletét, bármilyen formátumban is tartsanak tárgyalásokat.
1: Meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba Marco Rubio külügyminiszter.
2: Az orosz elnököt a december 14-15-én Floridában rendezendő G20 csúcsra várnák. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov erre úgy reagált, hogy fogadják a meghívást, mindent fontolóra vesznek a megfelelő időben, és megbeszélik majd az amerikaiakkal, de egyértelmű igent nem mondtak az oroszok.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 152.313 ponton áll. A részvénypiac forgalma kicsivel már átlépte a 2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9%-os erősödésben 5.240 forinton, az OTP 1%-kal csökken, 45.810 forinton áll. A Richter 2%-os mínuszban 12.640 forinton forog, a Magyar Telekom 1%-kal jött feljebb 2.544 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 64 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 321 forintba és 2 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 56 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a madridi IBEX szintén 1/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2/10, a milánói tőzsde is 2/10%-kal csökken, a párizsi CAC 3/10%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben egyre inkább elered az eső, majd a délutáni órában főleg. Számottevő eső ugyanakkor az ország legnagyobb részén nem várható. Élénk marad a nyugati a szél, a csúcshőmérséklet 18-24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az államtól kér segítséget a Sziget Fesztivál a következő évekre, ugyanakkor hosszú távon újra önfenntartóak lennének. A fesztivál alapítója arról beszélt a Trend FM-nek, hogy a rendezvény nemzetközi pozícióját kell erősíteni, ugyanis a magyar látogatók száma évek óta stagnál. Nemzetközi növekedés nélkül viszont az állami támogatás is csak egy átmeneti megoldás. Gerendai Károly szerint bár idén sikerült bevonni az alvállalkozókat a tulajdonosi körbe, a veszteségek jelentős részét így megoldották, ugyanakkor akkor így összejött 3 milliárd forint mínusz, amit nem tudnak honnan előteremteni. Az üzletember a hazai turizmus ellentmondásos helyzetéről is beszélt Kovács Gergő mikrofonja előtt.
0: Reggeli Monitor.
2: A Sziget Fesztiválnak állami támogatásra lenne szüksége, bár ön szerint ez is csak egy átmeneti megoldás lenne. Nemrég egy konferencián úgy fogalmazott, hogy tervekről nehéz beszélni, inkább reményekről lehet. Tehát, hogyha az államnál kopogtatnak, akkor azért valamilyen pénzügyi elképzelést le kell tenni az asztalra. Mekkora volumenű összegről lehet itt szó, mire gondolnak itt, ha egyáltalán már van valami a fejükben erről?
3: Több minden is van a fejünkben, itt inkább az a probléma, hogy ez egy kicsit összetettebb kérdés, mert nyilván a két típusú megoldás lehet. Az egyik az, hogy valójában a Sziget a, mondjuk úgy, hogy most látjuk, hiszen sajnos az elmúlt években látszik, hogy nagyjából ez a 2-3 milliárd közötti nagyságrendű veszteséget termelte minden évben az elmúlt 3-4 évben. Tehát ez látszik, hogy nagyjából ez az, ami hiányzik a rendszerből ahhoz, hogy stabilan működni tudjon ezen a szinten a Sziget. Itt is az világosan látszik, hogy közben több 10 milliárd forint bevétel termel a másik oldalon a magyar gazdaságnak, de attól még azoknak, akik konkrétan a vállalkozást kell, hogy finanszírozzák, ezeknek a magánvállalkozásoknak viszont milliárdos veszteségeket okoz, ami nem fönntartható, hogy majd valakik azért finanszírozzák, hogy az államnak jó legyen, ők meg közben fölélik az minden vagyonokat vagy befektetésüket. Ezért ez egy döntési helyzet, hogy az állam ebben akar-e, vagy tud-e szerepet vállalni. Én amit inkább megoldásnak látok, az az, hogy azt végig kell gondolnunk, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a veszteség ledolgozható legyen, újra megnövelhető legyen a nemzetközi látogatók száma, ehhez nyilván többet kell nemzetközi kampányra költeni, többet kell olyan fejlesztésekre költeni, ami megszólítja jobban a külföldi látogatókat is, mert azt ezzel párhuzamosan talán fontos elmondani, hogy a magyar látogatók száma nagyjából hosszú évek óta stagnált, tehát most még egy kicsi növekedés is volt, de nem a magyar közönség esett vissza alapvetően a szigeten, hanem a nemzetközi látogatók, viszont a nemzetgazdaság szempontjából meg az az igazi lehetőség, hogyha az a sok tízezer külföldi, aki korábban ide járt, még most is idén is több mint 50 ezer külföldi látogató utazott emiatt ide Magyarországra, de volt olyan időszak, amikor ez 100 ezer fölött volt. Ez ugye egy nagyon jelentős bevételt jelent a magyar gazdaságnak, és hogyha ebbe akarunk fektetni, én azt szeretném, hogy erről beszéljünk a döntéshozókkal, hogy ehhez kidolgozunk egy olyan programot, amit szerintem nagyjából 2-3 év alatt lehet megvalósítani, és ebbe szálljon be a magyar állam, hogy minél többen jöjjenek újra, hiszen az az állam bevételeit is jelentős mértékben megnöveli, viszont nekünk sajnos a jelenlegi tulajdonosi körnek nincs erre olyan extra befektethető pénzünk, amiből most ezt meg tudjuk ugrani, hiszen még az idei veszteségeket is fáj a fejünk, hogy fogjuk egyáltalán finanszírozni.
2: Augusztus közepén egyébként beszélgettünk pont a fesztivál után, akkor ezek szerint azóta nem is volt semmilyen mozgás itt befektetői, szponzori részre?
3: Befektetői oldalról ugye még a rendezvény előtt ugye azokat a nagyobb alvállalkozókat sikerült bevonni a finanszírozó befektetői körbe tulajdonosként, akik eddig a legnagyobb alvállalkozóink voltak. Ebből tudtuk azt megoldani, hogy az ő 2 milliárd forintos befizetésükből, hogy az idei veszteségek jelentős részét állni tudjuk, viszont azáltal, hogy ugye az összveszteség az 2,9 milliárd forint lett, ez ezáltal már eleve az is egy kihívás, hogy ezt a hiányzó 900 millió forintot most hogy teremtsük elő, arról nem beszélve, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a veszteségeket kellene valahogy finanszírozni, nem nagyon tudunk azon gondolkodni, hogy még további befektetéseket hogyan eszközöljünk arra, hogy fejlesszük a rendezvényt, úgyhogy ezért kell most ezen valami módon megoldást találnunk, hogy hogyan tudunk úgy lehetőség szerint látványosan tovább fejlődni, hogy minél előbb kikerüljünk ebből a gödörből, mert ez biztos, hogy hosszú távon nem fenntartható ez a modell, vagy csak úgy fenntartható, hogyha az állam is ebben szerepet vállal, de én meg erre mondtam azt ezen a konferencián is, hogy akkor az még mindig csak egy ilyen lélegeztetőgépen tartás. Én azt szeretném látni, hogy arra találunk valami megoldást, hogy újra önfenntartóvá és sikeressé tudjon válni üzletileg is a rendezvény.
2: Az egy rövid távú cél, hogy a nemzetközi pozíciót meg kell erősíteni, és ön is arról beszélt, hogy ebben a következő 2-3 évben még lehet, hogy sőt kell is, hogy az állam fogja a kezüket, tehát hogy valamilyen szinten ebbe beszálljon, de nem is lehet megerősíteni ezt állami támogatás nélkül a nemzetközi pozíciót?
3: De meg lehet erősíteni, de valakinek akkor ebbe be kell tenni az ehhez szükséges fejlesztési forrásokat, és erre mondom azt, hogy most azoktól, az alvállalkozóktól, akik egyébként ezen láthatóan egyelőre csak veszítenek és pénzt nem keresnek, és hogyha ez meg is erősödik, akkor sem lesz az, hogy ettől nekik lényegesen nagyobb lesz a bevételük, mert hogyha végre nem veszteséget termelünk, hanem nyereséget, ez ugye egy egyszerű matek példa, a Sziget esetében a legnagyobb vagy a legjobb évben volt mondjuk 1,7 milliárd forint eredmény, amiből ugye ezeknek a kisbefektetőknek visszatérülő az ő százalékuk alapján ez néhány 10 millió forint vagy 100 milliós forintos nagyságrend. Ezért cserébe azt mondani, hogy most akkor a következő időszakban sok milliárdos befektetéseket vállaljunk föl, ezt most azt gondolom, hogy nem reális egy befektetői logikával mondani. Ezért tartom fontosnak az állami szerepvállalást, mert az államnak ezen fölül van egy jelentős bevétele az idejövő turisták költéseiből, az adóbevételekből, az egyéb dolgokból, ami ha kiesne valamiért, a Sziget nem lenne tovább, akkor azok a bevételek is megszűnnének az államkassa számára. Tehát én ebben látnám a lehetőséget, hogy itt fogjunk össze az állammal, és legalább azt az időszakot, amíg most a fejlesztések történnek, abban ők is vállaljanak szerepet, és ne az legyen, mint ami az elmúlt években volt, hogy az államnak ez szintiszta nyereség, nekünk meg veszteség.
2: Ugye ezen a konferencián egyébként arra is célozgatott, hogy a hazai turizmus irányítási szemléletet is át kell alakítani, vagy át akarja alakítani. Ugye önnek éttermei is vannak, nemrég újraindította a Kádár étkezdét is. Mit érzékel? Tehát nincs elegendő komoly pénzzel rendelkező turista, vagy miért érezte, hogy ebben a témában meg kell szólalni?
3: Ezt nem csak én érzékelem, azt szerintem a teljes szektor érzékeli, hogy az utóbbi időben valami gond van a rendszerben, hiszen az egyik oldalról azt halljuk, hogy a turizmus csúcsokat dönt, a másik oldalról meg azt érzékeljük szolgáltatóként, teljesen mindegy, hogy a vendéglátásban, a szórakoztatóiparban vagy az egyéb területeken szereplő vállalkozókkal beszélek, hogy a forgalmaink meg csökkennek, miközben a költségeink nőnek. Tehát itt valami nem stimmel, hogy ez a turisták összetételével, költési hajlandóságával, mivel függ össze, ezt nyilván alaposabban vizsgálni kell, én csak azt gondolom, hogy ezt föl kell ismerni, ezt a problémát, hogy egyre többen látnak be, egyre több mindenki megy csődbe, miközben ennek az ágazatnak nyilván van egy olyan hozzáadott értéke a nemzetgazdasághoz is, a turizmus vonzerejéhez is, vagy a főváros, vagy az ország vonzerejéhez, ahol az nem jó, hogyha kiesnek azok a szereplők, akik ide tudnák vonzani a turistákat, mert hogy akkor az az egyébként, most nem tudom aktuálisan, de ilyen 10% körüli GDP hozzájárulás, amit a turizmus ágazat képvisel, az ha csökken, az összességében nyilván az egész országnak rossz lesz. Úgyhogy én csak azt szorgalmaztam, hogy szeretném látni, hogy végre egy picit piacibb szemlélettel nem csak a tűzhöz közel állók részesülnek az ezzel kapcsolatos fejlesztési forrásokból, illetve jó lenne látni, hogy legyen egy olyan határozott koncepció, ami mögé föl tud sorakozni minden szereplő a döntéshozói oldalról is, meg a szolgáltatói vállalkozói oldalról, mert valamilyen lépéseket ebbe szükséges tenni, hogyha nem akarjuk, hogy az egyre szűkülő piaci környezet legyen az, ami vár ránk a következő években.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
6: WordPress fotó kiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotó kiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínen is a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé a Kőír utca után. Lassú a haladás a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 órától délután 14:30-ig csatornakarbantartás miatt. Lezárták Újpesten a Csányi László utcát délelőtt 10 óráig, mert kertészek dolgoznak. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren várhatóan délig, illetve a Rákos út, Szent Mihály út csomópontban 10 órától délután 2 óráig. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
11: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1957-ben ezen a napon, szeptember 24-én nyitották meg az FC Barcelona otthonául szolgáló Camp Nou stadiont, amiről hát azt kell tudni, hogy számos legendás mérkőzésnek adott otthont, illetve lehetőséget. Most éppen felújítják, ha minden igaz, akkor a munkálatok 2028 elejére érnek véget, és a klubelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy a csapat volt játékosa, Lionel Messi is mindenképpen hivatalos lesz az átadó vagy újjá alakult stadion átadó ünnepségre. Legalábbis ők ezt szeretnék, és meghívták már most, hogy tudjon egyeztetni, illetve meg tudja nézni, hogy abban az időben, illetve időpontban ráére. Szóval ott biztos, hogy egy nagy ünnepség lesz majd, de nyilván ez még odébb lesz. Mi viszont jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Reggel drón zuhant le Románia északi részén, Szucsáva megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe.
12: A Védelmi Minisztérium közlése szerint az incidens nem okozott személyi sérülést vagy anyagi kárt. A katonaság ugyanakkor a román légierő két F-16-osát azért felemelte. Egy helikopter is a helyszíre indult a katonai repülőtérről. 4 bukovinai településen pedig elrendelték az iskolák ideiglenes bezárását. Még éjszaka a román radarok a Duna-delta térségében is drónokat észleltek az ország határ közelében, emiatt riasztottak két Romániában teljesítő spanyol F-18-ast. Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadás miatt a román katasztrófa védelem még riasztással is figyelmeztette a Tulca megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszély. Ezt a riasztást végül a reggel 3-4-6-kor visszavonták.
11: Kievben legalább 2 meghaltak, 8 megsebesültek a mára virradó éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban.
12: Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg, közölte Vitalij Kličko, kijevi polgármester. Az oroszok azt közölték, hogy tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokra Kijevben és Odessa megyében. Állításuk szerint 40 ukrán drónt lőttek le 7 régió felett, és ezek az ukrán drónok csak kisebb károkat okoztak.
11: A Hormuzi és a Bábel-Mandeb szorosok zárlatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha 30 dollár.
12: Nem csak a kőolajszállítással vannak ugyanakkor komoly gondok, hanem a gabona és napraforgó olajszállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik, amely hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon is. Szalma Béla hajós kapitányt hallják.
13: egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világforgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják.
11: Hétfőn egyeztet a Vidék- és Területfejlesztési Miniszterrel a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és 7 másik országos szövetség.
12: Az Önkormányzati Szövetség elnöke arról beszélt a Trend FM-nek, hogy bár most már vannak pozitív üzenetek a kormány részéről, az utóbbi hónapokban a fejük fele döntöttek, ezt pedig sürgősen orvosolni kell. Emellett a szolidaritási hozzájárulás kérdésében is egységes döntést várnak a kabinettől. Gémesi György azt mondta, hogy 4 munkacsoport felállításáról állapodtak meg a kormánnyal.
14: Pont az a probléma, hogy a Szent István vidékfejlesztési programról igazán nem tudunk semmit, mert sem tudjuk, hogy milyen formában tudnak majd abban a 10 térségben az önkormányzatok rajta részt venni. Tehát ezek bizonytalanságot jelentenek a települések számára. A mi programunkban is vannak vidékfejlesztési irányzatok, sőt, ugye az Európai Uniós pályázatok kapcsán konkrétan is leírtuk azt, hogy szeretnénk ezekről tájékoztatást és információt kapni, illetve a döntésekbe beleszólni, illetve a döntéseket véleményezni. Úgyhogy ez is valószínűleg szóba fog kerülni hétfőn. Azt gondolom, hogy a pozitív üzenetek azok jók, de ezt nagyon össze kell hangolni, hiszen a pénz nem sok, kevés, a kérések és a elképzelések nagyon széles bázison vannak.
11: Nem lehet befektetésekről és hosszú távú tervekről beszélni a Sziget Fesztivál kapcsán. Jelenleg az államtól kell segítséget kérni, erről is beszélt rádiónknak a fesztivál alapítója.
12: Gerendai Károly azt mondta, hogy bár idén sikerült bevonni az alvállalkozókat a tulajdonosi körbe, amivel a veszteségek jelentős részét megoldották, de így is összejött 3 milliárd forint mínusz, amit nem tudnak honnan előteremteni. Több külföldi látogató és nemzetközi kampány kell, hosszú távon pedig újra az önfenntartás a cél. Gerendai Károlyt hallják.
15: Most akkor a következő időszakban sok milliárdos befektetéseket vállaljunk föl. Ezt most azt gondolom, hogy nem reális. Ezért tartom fontosnak az állami szerepvállalást, mert az államnak ezen fölül van egy jelentős bevétele az idejövő turisták költéseiből, az adóbevételekből, az egyéb dolgokból, ami ha kiesne valamiért, akkor azok a bevételek is megszűnnének az államkassza számára. Én ebben látnám a lehetőséget, hogy itt fogjunk össze az állammal, és legalább azt az időszakot, amíg most a fejlesztések történnek, abban ők is vállaljanak szerepet, és ne az legyen, mint ami az elmúlt években volt, hogy az államnak ez szintiszta nyereség, nekünk meg veszteség.
11: Kórházakban, egészségügyi intézményekben és idős otthonokban súlyos egészségügyi kockázatot rejthet a nem megfelelő, engedély nélküli szerelvények és épületgépészeti termékek beépítése az ivóvízrendszerekbe.
12: A piacon elszaporodtak az olcsó, silány minőségű, bizonytalan eredetű anyagok, ami nem csak a lakosság és a betegek egészségét veszélyezteti, de versenyhátrányt jelent a szabálykövető, minőségi termékeket gyártó vállalatok számára is. Ennek orvoslására az Építési Vállalkozók Szövetsége egy a jelenleginél komolyabb ellenőrzési rendszer felállítását javasolja, illetve azt, hogy a január 1-től életbe lépő új uniós szabályozás miatt is a vízcső forgalmazásra kiadott engedélyek adatbázisait frissítsék, és a kereskedőket, illetve a gyártókat évente ellenőrizzék. Ehhez viszont erősíteni kellene az építésügyi minőségellenőrzési és műszaki igazgatóságot. Kaszab Gergelyt, az EVOSZ épületgépészeti tagozat vezetőjét hallják.
16: 2013 óta működő szabályzás, és semmilyen azzal kapcsolatos szankciót, komoly ellenőrzést mi azóta nem láttunk a piacon. Azt látjuk, hogy elbizonytalanodott szakemberek vannak, hogy biztos ez a szabályzás egyik oldalt, másik oldalt meg semmilyen kontroll, már a kereskedelem kapcsán, természetesen az építkezéseken vannak jól képzett szakemberek, akik ha jól tudják a szabályokat, akkor tudnak lépni. De nem egyértelmű, hogy tudják a szabályzást a szakemberek, ezzel van probléma.
17: Tőzsde hírek.
11: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 152.056 ponton áll, 2,5 milliárd forint felett jár a tőzsde forgalma egy órával nyitás után. A MOL 2%-kal erősödik, 5.205 forinton jegyzik, az OTP 1%-kal került feljebb, 45.870 forintnál jár, a Richter 3%-kal csökken, 12.630 forinton áll a kurzus, a Magyar Telekom pedig 2%-kal erősödik, 2.546 forinton jegyzik. A Masterplast 2.910 forinton stagnál, a Rába 9.8%-kal növekszik, 3.820 forinton áll. Az Opus papírjai pedig 7%-os pluszban, 294 forinton forognak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 66 fillér, egy amerikai dollár 320 forint 87 fillér, egy svájci frank 388 forint és 8 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1%-kal erősödik, a madridi IBEX 2%-kal teszi ugyanezt. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 3%-kal csökken, Milánó 2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal drágult, 92 dollár 83 centnél jár a hordonkénti jegyzési ár. A Brent jegyzési ára pedig 104 dollár 16 centen szintén hordonként. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4316 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
12: Napközben még a délelőtti órában némi napsütés várható, aztán délutántól befelhősödik, és országszerte sok helyen elered az eső, nem lesz számottevő mennyiségű csapadék, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Kórházakban, egészségügyi intézményekben és idős otthonokban is súlyos egészségügyi kockázatot rejthet a nem megfelelő engedély nélküli szerelvények és épületgépészeti termékek beépítése az ivóvízrendszerekbe. A probléma gyökere a hiányos ellenőrzési rendszerben és a szabályozás kiskapuit kihasználó gyakorlatokban keresendő. A részletekről, illetve a lehetséges szabályozásról Kasszab Gergelyt, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének épületgépészeti tagozat vezetőjét Nagy Károly kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: Az Építési Vállalkozók Szövetségének épületgépészeti tagozata hát egy olyan témával jött elő, ami talán annyira nem ismert a nyilvánosság előtt, miszerint nem megfelelő épületgépészeti termékek komoly kockázatokat jelenthetnek kórházakban, idős otthonokban. Azt gondolná az ember, hogy ami kockázat lehet, az mondjuk nem megfelelő hőszigetelés, nem megfelelő szerkezeti kialakítás, vagy esetleg balesetveszély. Önök mégis inkább

0: termékek, hogy köznyelven beszéljek, az ivóvíz csövek vagy a csapoknak a minősítése és ennek kontrollja. A másik probléma pedig a szabályozásnak az egyértelműsítése. Ez a kettő, ami szerintünk rendkívül fontos lenne ahhoz, hogy ne kerüljenek be olyan termékek az ivóvízrendszerbe, amiből különböző dolgok kioldódhatnak, vagy kialakulnak különböző zárványok bennük, és legionella fertőzés fordul elő mondjuk a kórházban zuhanyzás közben. Ott ugye az immunrendszerükben legyengült betegek találhatók, és hát ők ugye belehalhatnak ebbe a termékfelhasználásba, ami korábban bekövetkezett egy felújításnál, vagy egy új építésnél, egy kórházba, egy idős otthonba, vagy akár kisgyerekek környezetében.
1: Ez a nem megfelelő beépítés, vagy nem megfelelő anyagoknak a beépítéshez hogy fordulhat elő? Azt gondolná az ember, hogy azért ennek van egy minőség ellenőrzése. Korábban volt a, lehet, hogy még mindig létezik az EMI, tehát az Építési Minőségellenőrzési Intézet, illetve különböző fogyasztóvédelmi hatóságok. Nincs megfelelő ellenőrzés ezeknél az anyagoknál, amelyeket behoznak?
0: Tökéletesen látja a helyzetet. Itt a kontroll hiánya, az ellenőrzés hiánya az egyik legnagyobb probléma, mégpedig a következő okán. A piacfelügyeletet jelenleg a fogyasztóvédelem látja el az ő feladata, viszont a fogyasztóvédelemnek nincs elegendő kapacitása erre a területre. Ha belegondol, mivel is foglalkozik a fogyasztóvédelem, foglalkozik a mondjuk a csoki mikulásoknak a kakaótartalmával, a húsvéti sonkák minőségével, a karácsonyfa ízókkal, és rengeteg területtel erre a területre nem jut elegendő energia, nincs ellenőrzés, és a kereskedelem ebben a témában ellenőrzetlen. Ez az egyik terület. A másik az az építkezések területe. A legjobbat akarja mindenki. Az épületgépész tervező, az épületgépész kivitelezéssel foglalkozó, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki ellenőr, mindenki a legjobbat akarja. A szabályok hiába egyértelműek, sokak célja az, főleg azoké, akik nem szabályosan szeretnének dolgozni a magyar épületgépészetben, hogy ezeket a szabályokat tulajdonképpen elkerüljék, és ezáltal egy zavaros vizet hozzanak létre, egy zavaros rendszert hozzanak létre, amiben a szabályok nem tűnnek egyértelműnek, és nem is tudják már a szakemberek sem, nem hogy a laikusok, hogy mit kéne betartani.
1: Hogy lehet egy ilyen szabályzatot kijátszani? Azt gondolná az ember, hogyha mondjuk csak a példa kedvéért rendelek mondjuk olcsóbb vízbázishoz kiépíthető alkatrészeket Ázsiából vagy Kínából, akkor is annak van egy papírja, amit behozok, annak van egy nyoma, és hogyha az nem megfelelő, nincs magyar vagy uniós szabály hozzá, akkor azt egyszerűen nem építhetem be. Mit lehet ezen kijátszani?
0: Ez úgy fest, úgy néz ki, hogyha én forgalomba szeretnék hozni mondjuk egy ivóvízcsapot, akkor be kell vizsgáltassam a népegészségügynél. A népegészségügy, ugye a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ jelenleg, korábban ezt KÖJÁL-nak vagy ANTS-nek nevezték, bevizsgálja az eszköz bevizsgálása után kiad egy nyilvántartásba vételt, de itt nem szabadna véget érjen az egész folyamat. Kötelező ma Magyarországon a szabályozás, egyértelműen kötelezővé teszi, hogy az Építési Minőségi Intézetbe, tehát az EMI-vel kellene évente a gyártóhelyet megvizsgáltatni azért, hogy ugyanabból az alapanyagból, ugyanabban a minőségben, ugyanabból a gyárból kerüljön ki a termék, amit bevizsgált a népegészségügy. Na most itt a probléma ebből ered. Ugyanis az történik, hogy valaki bevizsgáltat, valamilyen vállalkozások bevizsgáltatnak termékeket a népegészségügyel, majd utána ezen a néven, azonos néven behoznak Magyarországra mindenféle minőség alapú termékeket. És hogyha a műszaki ellenőr kint az építkezésen megpróbálja ezt ellenőrizni, azt fogja látni, hogy megvan a Nemzeti Népegészségügyi Központ által besorolása ezen termékeknek, miközben az alatt a név alatt, az rá van írva a termékre is, egy teljesen más termék kerül forgalomba és kerül a piacra. Na most, hogyha ezt ellenőrizni évente, mint ahogy kötelező is ellenőriznie a HÉMI-nek, aki ma már egy másik szervezethez tartozik, akkor ez a probléma megoldódna, hiszen ez a szabálytól eltérő, vagy szabályt kikerülő, megkerülő magatartás viszonylag hamar a felszínre kerülne.
1: Hogy derülhetnek ez ki, hogyha

0: Elméletileg ugyanazon a néven forgalmazza, vagy építi be, mint amin van a korábbi papírja róla.
1: Hát, hogyha kimegy az Émi a gyártóhelyre ellenőrizni, akkor pontosan fogja azt látni, hogy az a termék, amit behoznak, az nem onnan kerül ki. Ez nem egy bonyolult ügy, hiszen rengeteg papírt kell beadni a gyártóhelyről, rögtön az engedélyeztetés folyamán, és kiderül, hogy az a kereskedő, vagy az a magyarországi forgalmazó nem abból a gyárból szerzi be ezt a terméket.
0: Január 1-től ráadásul jön egy uniós szabály is, amit be kéne tartani. Mi változik január 1-től, és mire kéne figyelni?
1: Január 1-től igazából egy valami változik, hogy nem Magyarországon fogják bevizsgálni, vagy legalábbis ugye nem itt készül el a nemzeti népegészségügyi bevizsgálása az ivóvízzel kapcsolatos termékeknek, hanem erre egy uniós szabály lesz, tehát már nem tagállami hatáskörbe tartozik majd a magyarországi bevizsgáltatás. De amit egészen január 1-ig bevizsgáltak itt Magyarországon, népegészségügyileg, tehát hogy nem oldódik ki belőle semmi, nincs semmi problémája, annak a felügyelete a következő 5 évben is, hiszen 5 évre alkalmas ez az úgynevezett nyilvántartásba vétel, a következő 5 évben is a feladata az Éminek lenne. Az Éminek viszont sajnos jelenleg nincsen kapacitása, és ez úgy működne, hogy ebben az 5 évben az Émi ellenőrzéseit is foganatosítani kéne valahogy. Mi azt javasoljuk, hogy itt jöjjön létre az ellenőrzésre, ami egy építési rendészet, amit az Émi kollégái segítenek, tehát ahol az Émi szakértelme megvalósul. Tehát az ellenőrzés az egyik, ami fontos lenne, a másik, az pedig nagyon fontos lenne, hogy az Émi kollégái ebben az 5 évben megfelelő szakértelmükkel a gyártóhelyeket tökéletesen tudják ellenőrizni, ki tudjanak utazni, és ne a jelenlegi helyzet ismétlődjön meg, vagy folytatódjon. Jelenleg is van adatbázis, mert akinek van teljesítmény állandósági tanúsítványa az Émitől, az fönt van egy adatbázisban, de ez az adatbázis is fejleszthető lenne. Bele kéne kerüljön, hogyha valaki mondjuk 2027. március 7-én megszerzi az európai engedélyt. Magyarán egy összevont adatbázisra, egyértelmű adatbázisra lenne szükség ahhoz, hogy kinek van ivóvízterületre engedélye, és kinek nincs. És hogyha ez egyértelmű lenne, akkor a szakemberek, az épületgépészmérnökök, a tervezők, a kivitelezők és a felelős műszaki ellenőrök is egyszerűen, könnyedén tudnák eldönteni azt, hogy az a bizonyos termék beépíthető ezen rendszerekbe, betervezhető ezen rendszerekbe, vagy nem.
0: Jelenleg mi a szankciója, hogyha valaki ilyen terméket épít be, vagy forgalmaz, tulajdonképpen veszélyeztetve embereket, és ha nem megfelelő a szankció, akkor ezen hogyan változtatnának?
1: Mi úgy látjuk, nincsen ellenőrzés, nem jut rá kapacitás. Ezért mi nem látunk szankciókat se a piacon. 2013 óta működő szabályzás, és semmilyen azzal kapcsolatos szankciót, komoly ellenőrzést mi azóta nem láttunk a piacon. Azt látjuk, hogy elbizonytalanodott szakemberek vannak, hogy biztos ez a szabályzás egyik oldalt, másik oldalt meg semmilyen kontroll, már a kereskedelem kapcsán, természetesen az építkezéseken vannak jól képzett szakemberek, akik ha jól tudják a szabályokat, akkor tudnak lépni, de nem egyértelmű, ahogy tudják a szabályzást a szakemberek, ezzel van probléma, és ebben is lehetne egyébként az Éminek egy jelentős szerepe, mert az oktatásban és az információ továbbadásában a képzésben nagy lehetőségek lennének, hogyha ez az Émi egy újraépített, megfelelő kapacitással rendelkező szervezet lenne, és akkor a kontroll pedig a másik oldalról lehetne felépített, az építési rendészet szintén Émivel megtámogatva. Ez lenne a mi ötletünk, de természetesen mások ötletére is kíváncsiak vagyunk. Mi csak átgondoltuk, hogy hogyan lehetne tisztább és szabályozottabb az a piac, ami jelenleg egy teljesen kontrollálatlan, kontroll alatt nem lévő történet.
2: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: reggeli monitor. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30 van, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Jó napot kívánok! Februárig akár 450 ezer halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség, csak az általa okozott hőség miatt, erről ír a CNN. Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 fokkal emelheti majd a globális átlaghőmérsékletet. Az Egyesült Államok és Kína január 10-ig meghosszabbítja a november 10-én lejáró kereskedelmi tűzszünetet, ezt jelentette be Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Az amerikaiak szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogóbb gazdasági megállapodás kidolgozására. Javier Milei argentin elnök az ENSZ közgyűlésen is nyomatékosította, hogy országa igényt tart a brit ellenőrzés alatt álló Falkland-szigetekre. A két nagyobb és 776 kisebb szigetből álló Atlanti-óceáni szigetcsoport az argentinok nyelvén Islas Malvinas, és nagyon szeretnék megszerezni, annak ellenére is, hogy a szigetek többségükben skót származású lakói nagyobb részt a brit korona alattvalóinak tartják magukat. A 2013-ban tartott népszavazáson is Nagy-Britanniát választotta a lakosság 99%-a. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, termelés és kereskedelem már érdemben támogatják a világgazdaság növekedését, egyebek mellett ezt állapította meg az OECD. Az EMMI beruházások az év első felében részben ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásait. Az adatközpont fejlesztések és technológiai beruházások több ország GDP növekedéséhez is hozzájárultak. Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi Kurszki régióban, ezt közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök az ENSZ közgyűlésen. Tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a koreai köztársaságba, kiadták volna őket, illetve átadták volna őket Észak-Koreának, ők azonban jelezték, hogy Dél-Koreába kívánnak inkább távozni.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 151.926 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 2,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4,1%-kal erősödik, 5.215 forintnál jár, az OTP 2,1%-kal csökkent 45.750 forintra. A Richter szintén 2,1%-os mínuszban 12.640 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal erősödött 2.544 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 366 forintot és 2 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 321 forintot és 30 fillért kell fizetni, egy svájci frank 388 forintba és 40 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-os mínuszban, a párizsi CAC 40 is 8/10%-kal csökken. Milánó 6/10, Madrid 3/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-kal erősödik, $94.37-nél jár, A Brent jegyzési ára 2,6%-os pluszban $105.79. Egy uncia aranyért 4%-os csökkenés mellett $4,302.90 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
5: Változékony időnk lesz, ez azt jelenti, hogy kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak majd. Számottevő mennyiségű csapadék az ország legnagyobb részén ezzel együtt nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul majd. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő, egyben hírszerkesztő Nagy Károly nevében is. Németh Lászlót hallották, legközelebb műsorunk holnap reggel 6:30 jelentkezik itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kellemes rádiózás, szép napot mindenkinek, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót. Az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése, így látják az Equilor elemzői. Aradványi Péter vezető elemző azt mondta, hogy bár tavaly egyetlen Maastrichti konvergencia kritériumot sem teljesítette az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak a csökkenő ország kockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. A hozam konvergencia terén is érdemi előrelépést tette az ország, ezek tartós teljesítését kedvező kilátások övezik. Ha a 2030-ban gyors költségvetési konszolidációval sikerül csatlakozni az IRM2-höz, akkor teljesülhet két év után, leghamarabb 2033-ban az euró bevezetése.
0: Tőzsde hírek.
1: Nézzük, hogy milyenek a piaci folyamatok most. Az euró 366 forint 20 fillérre jár, a dollár 321,80, a svájci frank 388,70. A hazai tőzsde stagnál gyakorlatilag, mindössze 24 pontos pluszban a BUX, 152.026 ponton jár, a forgalom 3.148.000.000 forint. 4,1%-a drágulnak a MOL részvények, 5215 forinttal jegyzik őket, az OTP 4,1%-a gyengül, 45.800 forinttal jár, a Richter 2,1%-a megy lefelé, 12.640, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban, 2540 forinton. Európában a főbb indexek a mai kereskedésben egyelőre jobbára lefelé mennek, ez 2 illetve 8% közötti mínuszt jelent. 1,1381 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj újra drágul 2,7%-kal, 105 dollár 90 centra Brent, az amerikai könnyolaj 94 dollár 41 centen jár. A Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése szerint egyébként a forint erősödése begyűrűzött méghozzá pozitívan az inflációs folyamatokba, ezért erre az évre 1,8%-os inflációt várnak, mint ahogy egyébként a gazdasági növekedést erre a szintre prognosztizálják. A kőolajat már említettem, nézzük az aranyat, nos az arany jelenleg 4301 dollárról jár. Reggel drón zuhant le Románia északi részén Suceava megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe. A román védelmi tárca közlése szerint az incidens nem okozott személyi sérülést vagy anyagi kárt, ettől függetlenül a térségbe küldték a két F-16-osukat a románok, mint ahogy egy helikopter is a helyszínre indult a bákói katonai repülőtérről. Kijevben legalább ketten meghaltak, 8-an pedig megsebesültek a mára virradó éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban. Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg. Az oroszok azt közölték, hogy tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokra. Állításuk szerint 40 ukrán drónt lőttek le saját régióik felett, ugyanakkor csak kisebb épületsérülésekről számoltak be. Februárig akár 451.000 halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség, csak az általa okozott hőség miatt, ezt írja a CNN. Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal emelheti majd meg a globális átlag hőmérsékletet. A csendes óceán vize ugyanis szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében, ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, készüljenek fel a hatásokra.
0: Időjárás jelentés.
1: A délelőtti órákban még felhős napsütés várható, aztán délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nem nagy mennyiségben azért. A nyugati szél élénk marad, a hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit, önök pedig az Egészségkód című műsort hallják 2026. szeptember 24-én, 11 óra 6 perckor. A mai adásban a gyermekek fogainak egészségéről beszélgetünk, arról, hogy mikor kell elkezdeni a fogápolást, meddig szükséges a szülői segítség, és miért nem szabad félváról venni a tejfogak problémáit. Megnézzük azt is, hogy hogyan kell tisztítani a fogakat fogszabályzó készülék mellett. Mit jelezhet, ha egy frissen kibújt maradandó fog foltos vagy érzékeny, illetve mit tegyünk az első percekben, ha egy balesetben letörik, vagy esetleg kiesik egy gyermekfoga. A folytatásban pedig egy különleges kutatási területre is betekintünk. Kiderül, valóban annyira egyedi lehet-e a szájpadlásunk mintázata, hogy akár egypetélyű ikreket is meg lehessen különböztetni egymástól. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód.
2: Mikor kell először fogorvoshoz vinni a gyerekünket? Meddig elegendő, ha a szülő csak ellenőrzi a fogmosást, és hány éves korig kell még aktívan segíteni benne? Miért fontosak a tejfogak, ha egyszer úgy is kihullanak? Hogyan kell megfelelően tisztítani a fogakat fogszabályzó készülék mellett? És vajon tudnánk-e, hogy mit kellett tennünk, hogyha egy esés vagy egy sportbaleset következtében letörik, meglazul vagy teljesen kiesik a gyerekfoga? Mai beszélgetésünk második felében pedig kutatásról, egy nagyon érdekes területről beszélünk, hogy mennyire egyedi a szájpadlásunk mintázata. A részletek kiderülnek hamarosan. Vendégem a stúdióban dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki a betegellátás és az oktatás mellett a szájpadlás digitális morfológiájának kutatásával is foglalkozik. Botond, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy újra itt lehetek.
2: Hát igen, ez egy olyan terület, ahol rengeteg mindent próbáltunk már legutóbb is érinteni, de mindenre nem jutott idő. Szó esett akkor általánosságban a felnőttek szájápolásáról, a mikrobiomról, a megelőzésről, viszont a gyerekekre nem jutott elég időnk, és arra gondoltam, hogy most beszéljünk róluk is, hogy mikor kezdődik valójában a gyerekek fogainak védelme, akkor, amikor kibújik az első fog, vagy már ezt megelőzően is van a szülőnek valamilyen feladata.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt köszönöm, hogy szóba hoztad, ugye a legutóbbi adásban nem tudtunk erre részletesen kitérni, de azért érintőlegesen beszéltük, hogy hány éves kortól kell fogorvoshoz vinni a gyermeket, vagy hány éves kortól ajánlott, vagy mikortól kell rá felkészülni a szülőknek. Én azt gondolom, hogy már prevenciós szempontokat figyelembe véve azt kell szem előtt tartanunk, hogy mielőtt már kibújnak az első fogak, a szájüreg az elég edzett legyen ahhoz, hogy bármilyen problémát azt el tudjon hárítani. Tehát már a tejfog megjelenése előtt érdemes erre odafigyelni.
2: Tehát az első évben, amikor még ott a pici baba, akkor mit tehet a szülő?
3: Általában 6 hónapos kortól bújnak elő az első tejfogak, és ekkor már érdemes őket letisztítani. Van újra húzható cumi, vagy akár csak egy kis gézlappal áttörölgetni az álcsontokat, meg a kis fogkezdeményeket. Azt tudja tenni a szülő, hogy letisztítja ezeket a felületeket. És még nagyon fontos, hogy minél jobban próbálja minimalizálni a cukorbevitelt. Ugyanis ha ő úgy próbálja megnyugtatni a szülő a gyermeket, hogy mondjuk cukros teát ad neki cumis üvegben, vagy nagyon hosszú ideig folyamatosan az anyatejjel próbálja még éjszaka is megnyugtatni a gyermeket, az hosszú távon nem feltétlenül jó.
2: Mikor érdemes először fogorvoshoz vinni a gyermeket? Gondolom nem akkor, amikor már ott a baj.
3: Hát egyáltalán nem akkor, amikor már ott a baj, mert az egy teljesen másik állapot lesz, hogy a fogorvosnak arra kell felkészülnie, hogy egy fájdalmas, síró gyereket kell kezelnie.
2: Aki retteg, aki fél.
3: Így van, és még mellett ott van a szülő, aki szintén retteg, és szintén aggódik, hogy mi lesz a gyermekével. Tehát eltérőek a vélemények, hogy most hány éves kortól ajánlott fogorvoshoz vinni a gyermeket. Átlagban ilyen 3 éves kort szoktunk mondani, de hogyha valaki már 1 éves korban meg szeretné mutatni, szíve joga. De összességében 3 éves korban érik oda a gyermek, hogy már még jobban tudja érzékelni, hogy milyen környezetben van, mi fog történni, és így ilyen beszoktatást kell elvégezni, hogy azt lássa, hogy egy fogorvosi székben biztonságban van, kedvesek az emberek, ott van mellette a szülő, aki szintén biztonságot ad. Tehát nagyjából ez a 3 éves kor.
2: Ismerkedés és a bizalomépítés, amiről itt még szó van.
3: Ez nagyon jól mondod, ami az egész fogászati szakmát egyébként behálózza, hogy egy bizalmat kell építeni hosszú távon tartósan a pácienseknek.
2: Hiszen egyébként sokszor még a felnőttek is félnek a fogorvostól.
3: Igen, az, hogy ők miért félnek a fogorvostól, az már egy érdekes kérdés, azért, mert vagy a családban vannak urbán legendák, korábbi traumák, amiket generáció-generációra átadnak, vagy azért, mert saját maguk tapasztaltak valami rossz élményt, pont azért mellett, hogy nem előzték meg a bajt, hanem fájdalmas akut tünetekkel keresték fel a fogorvost, aki bár a legjobb tudását beleadja, de mégsem tudja teljesen érzéketlenül ellátni azt a fogat.
2: Hát meg amikor a szülő azt mondja, nem mosod meg rendesen a fogadat, akkor majd a fogorvoshoz kell menni, tehát akkor kvázi a fogorvossal fenyegetjük a gyereket.
3: Hát az egy nagyon rossz ötlet, igen, hogy fogorvossal fenyegetjük, inkább azt mondjuk szülőként, hogy itt van ez a fogtündér, hogyha elhagyunk pár fogat, akkor a fogtündéred miatt megjutalmaz, de csak úgy fog megjutalmazni a fogtündér, hogyha megfelelő időben veszítjük el azt a tejfogat, és nem idő előtt.
2: És hát ha vigyázunk rá, az egyik leggyakoribb szülői mondat egyébként, és ezért mondtam ezt, hogy ez még csak tejfog, ami úgyis majd kiesik. Miért félrevezető ez a gondolkodás?
3: A legutóbbi adásban említettem azt a mondatot, hogy a Jóisten kétszer adott fogat ingyen az életben, a harmadikért pedig már valamilyen módon fizetnünk kell. Tehát az, hogy a tejfogakat leváltjuk egy bizonyos korban, az nem jelenti azt, hogy azokra nem kell vigyázni, hiszen a tejfogak azért vannak, hogy kezdetben beállítsák a megfelelő rágó funkciókat, kialakuljon egy harapási magasság a gyermeknél, érzékelje az idegrendszer is, hogy milyen erősséggel kell dolgokat megrágni, felőrölni, leharapni, és ezt követően pedig a tejfogak segítik a megfelelő fogváltás, hogy a maradó fogak azok már egy olyan állapotba érkezzenek, ahol mindennek megvan a helye. De ez is nagyon fontos, hogy a tejfogainkkal ugyanúgy kell gyermekkorban rágni eleget, használni őket. Tehát nem a pépes dolgokat folyasztani 0-24, hanem igenis keményebb dolgokat rágni, és segíteni az izom és idegrendszernek, hogy a megfelelő fejlődési irányba terelje majd később az álcsontokat, mert ha megfelelően fejlődnek az álcsontok, akkor a fogak jó eséllyel el tudnak férni. Nyilván vannak genetikai variációk, meg családi halmozódás, vagy családi öröklés, hogy éppen milyen álcsontformát és fejformát és milyen fogazatot öröklünk, de összességében, hogyha megteszünk mindent annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő mennyiségben és minőségben rág, akkor a fogváltást azt lehet megfelelő mértékben irányítani.
2: Milyen következménye lehet annak, hogyha a szúvas tejfogat nem kezelik időben?
3: Hát hasonló következménye van, mint egy maradó fog esetén, hogy előbb-utóbb az a szúvasodás az eléri a fogbélkamrát, ez egy tejfog esetén egy sokkal szélesebb, a fog arányaihoz képest nagyobb fogbélkamra, mint egy maradó fog esetén, és a kialakult szúvasodás az emiatt hamarabb ad jelet, hogy elkezd fájni a gyermeknek a foga, és hogyha már egy olyan szintre ér, hogy ez már menthetetlen, akkor sajnos el kell kezdeni egy gyökérkezelés, de ha már a gyökérkezelés is menthetetlen, akkor pedig nyilván ott mérlegel a kezelőorvos, hogy hogyan próbálja ezt a már nem élő tejfogat minél hosszabb ideig a szájban tartani, hogy a fogváltás, meg a helyfenntartást azt segítse. Megvannak erre különböző terápiás lehetőségek, de én még mindig a prevencióban hiszek, hogy előzzük meg azt, hogy egy tejfog kiukadjon.
2: Egyébként előfordulhat, hogy nagyon gyorsan romlik egy tejfog?
3: előfordulhat, attól függ, hogy mennyire agresszív az a fogszúvasodást okozó baktérium, ami belekerül a gyermek szájába, és attól is függ, ez így, tehát a fogszúvasodás egy multifaktoriális betegség, tehát több faktornak kell együtt állni ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan végbe menjen. Számít az időfaktor, számít az étkezés, számít a fogazatnak a minősége, és számít az is, hogy mennyi ideig találkozik a táplálékkal, úgyhogy alapvetően nincsenek megmosva rendesen a fogak. Tehát az, hogy a tejfog az tegnap még nem volt lyukas, de ma vagy holnap meg már igen, olyan nincsen, tehát a biológiát ilyen mértékben nem lehet felgyorsítani, de összességében azért, ha rendszeresen elvisszük a gyermekünket fogorvosi vizsgálatra, illetve már a közintézményekben ugye van kötelező gyermekfogászati szűrés, akkor ezeket az elváltozásokat idő előtt ki lehet szűrni.
2: És ha már itt tartunk, akkor a szülő milyen jelekre figyeljen, mi az, amit otthon is észrevehet, sárgás, barnás folt, mi az, amire érdemes figyelni?
3: Szülő először is egy jó példát mutasson a gyermekének, hogy ő is megmossa a fogát. Ha ez már megvan, akkor félig meddig sikerült megoldani ezt a problémát. De hogyha mégis a gyermeknek úgy alakul, hogy elkezdődik egy ásványanyagvesztés a fogait illetően, akkor kezdődik igen egy halványabb barnás elváltozással, főleg a fogak között vagy a rágófelszínen, és ezt követően attól függően, hogy mennyi idő telt el az elváltozás kialakulását követően egy üregképződéssel fog járni. Tehát, hogy a szúvasodásnak az első fázis az még nem jár üregképződéssel. És általában, amikor már a szülő észreveszi, hogy probléma van, akkor már üregképződéssel jár, tehát kialakult a lyuk

0: anyaggal.
1: Meddig kellene a szülőnek mosnia, vagy utólag megtisztítani a gyermekfogát? Hány éves korig ajánlott?
0: Hát én azt gondolom, hogy legalább egy 8-10 éves korig nem árt, hogyha a szülő is utána jár a gyermekének. Ugye az első maradó fogak megjelenése az 6 éves korban kezdődik. 6 éves kortól, amikor már iskola élet lesz a gyermek, akkor a kézügyessége az iskolában tanult különböző írási technikáktól is még jobban fejlődik.
1: Hát ezek a finom motorikák.
0: Így van.
1: Gondolunk.
0: De mire eljut a gyerek arra az idegrendszere is, hogy ezeket a finom motoros mozgásokat, ahogyan te is említetted, megfelelő mértékben végre tudja hajtani, ahhoz szerintem egy 8-10 éves kornak meg kell történnie, nyilván gyermeke válogatja, de például az elektromos fogkeféknél ott 7 éves kornál van egy váltás, tehát 3 és 7 éves kor között egy kisebb fejű fogkefével működik az elektromos fogkefe, és 7 éves kortól nagyjából 12 éves korig pedig már a nagyobb méretű fejjel, tehát hogy ott 7 éves korban meg már van egy olyan méretbeli növekedés elkezdődik a gyermeknél, ahol már még alaposabb fogmosási technikát igényel, mert még több maradó fog jelenik meg, és egyre vegyesebb lesz a fogazat, és ha a szülő 8 éves korig utána nyúl, akkor jó eséllyel fenntartható egy jó állapot a gyermek szájában.
1: Most a fogszabásodás kapcsán még eszembe jutott, hogy itt mindenki az édességre gondol, hogy az édesség aludas. De valójában mi jelent nagyobb kockázatot, az elfogyasztott cukor mennyisége, vagy az, hogy mennyi ideig találkozik ezzel a fog?
0: Hát a frekventáltság az mindenképpen fontos, hogy milyen gyakran találkozik a fogazat a cukorral, az, hogy utána mennyi ideig van rajta a fog felszíneken. Az is nagyon fontos, az, hogy milyen a nyál összetétele, mennyi folyadékot fogyasztunk, és a folyadék alatt most én a vízfogyasztást értem, hány szor mosunk naponta fogat, a legrosszabb, amit tehetünk, hogy este vacsorázunk, akkor mondjuk a gyermekünk most nem tudom, eszik egy kis sütikét, és ezt követően fogmosás nélkül lefekszik. Ez a legrosszabb, amit tehetünk. A napi kétszeri fogmosást azt nem véletlenül javasoljuk. Tehát hivatalosan azt javasoljuk, hogy minden étkezés után. De nyilván ezt felnőttként már nehezebb megtenni, gyermekként egy bizonyos életkorban még azért könnyebb.
1: De ott az egész napos nassolás, vagy az időről időre a nassolás, a kortyolgatás, mondjuk egy üdítőital esetében.
0: Így van, tehát hogy üdítőitalok, szénsavas italok, frekventált ételfogyasztás, frekventált cukorbevitel, ezek nem segítik azt, hogy megátoljuk a fogszabásodás kialakulását, tehát kevesebb ilyen jellegű ételt, italt fogyasszunk, de ha már fogyasztottunk, és mondjuk vártunk a fogyasztást követően legalább egy fél órát, hogy a száj regenerálódjon, és a nyáltermelés és a nyálnak a pH-ja visszaálljon egy normálishoz közeli állapotba, akkor igenis mechanikailag tisztítsuk meg a fogfelszíneket, a mechanikai tisztítás pedig egy minimum egy fogkefét jelent, ha pedig szükséges, akkor fogköztisztító kefe, de most, hogyha gyermekeknél maradunk, általában a gyermekeknél egy fogkefés tisztítás az elegendő szokott lenni.
1: Eszembe jutott ugye, hogy említettük a fogszabályzást, és itt azért fokozottan oda kell figyelni, gondolom, a szájhigiénére. Kisgyermekek vagy kiskamaszok és nagykamaszok esetében mit javasolsz?
0: Már úgy érted, hogy ha már van fogszabályzója a páciensnek, akkor mit javaslok?
1: Igen.
0: Hát ez attól függ, hogy milyen típusú készüléke van. Ha kivehető készüléke van a páciensnek, az is attól függ, hogy mennyi ideig van bent a szájban. Nyilván, ha kivehető készüléke van, akkor étkezéskor ki tudja venni. Étkezést követően megmossa a fogát, nem közvetlenül, de picit vár, ahogyan korábban mondtam, és azt követően visszahelyezi a kivehető készüléket.
1: Amit meg kell mosni?
0: A kivehető készülékre óhatatlanul is rakódik egy pici réteg a nyálból, meg kell tisztítani a kivehető készüléket, érdemes a szájba helyezés előtt, illetve a szájból a kivétel után megtisztítani. Ez lehet, hogy elegendő a kezdetben csak az, hogy vízzel lemossuk, megszárítjuk, de amikor már látjuk azt, hogy van rajta egy pici réteg, egy plusz réteg, akkor érdemes fogkefével megtisztítani.
1: A másik helyzet ugye a rögzített készülék.
0: Így van. Ha rögzített készülékünk van, akkor viszont megtanulunk helyesen fogat mosni. Már rá vagyunk kényszerítve, mert egész egyszerűen olyan eszközök kerülnek be ilyenkor a szájba, amikbe könnyebben beletapad az étel, vagy beleragad. és az a komfortunkat befolyásolja. Na most, hogyha úgy érezzük, hogy ez számunkra kellemetlen, akkor bemegyünk a fürdőszobába, és akkor megpróbáljuk kipucolni a különböző drótok, sinek, különböző kis tappancsok között beékelődött ételmaradékokat. Tehát én azt látom, így a praxisomban én magam nem végzek

0: fogszabályozó kezelést. Apukám például igen, ő fogszabályozó szakorvos, hogy a paciensek alaposan megtanulnak fogat mosni, már azok, akiknek van igénye rá, de hál' Istennek azért a többségnek innentől kezdve lesz igénye rá, és akkor szépen, ha már lekerül a fogszabályozó, akkor még alaposabban fogja tudni ápolni a fogait.
1: Egyébként előfordulhat, hogy mondjuk a fogszabályozás eredménye esztétikailag szép, de mondjuk a készülék levétele után hiányos fogtisztítás miatt elváltozások maradnak a fogon.
0: Hát ez már közben is látszódik, tehát hogyha tehát nem megfelelően tisztítjuk,
1: az embert,
0: akkor az íny az begyullad. És az íngyulladás az látványos tud lenni, kezdetben apró vérzéssel járhat, és ezt követően pedig az íny az meg tud úgy duzzadni, hogy az már szemmel látható a páciensnek is. Tehát, hogy a kis vérzéssel lehet, hogy valaki nem foglalkozik, de igenis kell foglalkoznia, de amikor pedig már ilyen karfiolosan felduzzad az íny, akkor már súlyos higiénés problémák vannak.
1: Egyébként milyen ételeket érdemes kerülni? Kifejezetten, hogyha a fogszabályzásról, fogszabályzóról beszélünk.
0: Hát most rögzített készülékről beszélünk, akkor a rágó az nem lesz a barátunk ebben az időszakban. Szerintem erre a kezelőorvosok fel is hívják a figyelmet, hogy most ameddig a készülék fent van, addig nem szabad rágózni. Igazából szinte mindent lehet fogyasztani, harapni már nehezebb egy rögzített készülék esetén, mert van egy extra eszköz a fognak a külső felszínén, de hát meg kell tanulni vele étkezni. Tehát az, hogy most miket kell kerülni, azt gondolom, hogy étkezzünk változatosan, csak annak a módját azt a fogszabályozó készülékenkre kell szabni.
1: Eddig arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a szájhigiéné, meg a rendszeres és a megfelelő fogtisztítás, viszont előfordulhat olyan, hogy nem a fogmosás vagy a rossz fogmosás a hibás. Miben különbözik mondjuk egy fejlődési zománchiba a kezdődő fogszúvasodástól?
0: Hát a szerkezetében van változás, tehát hogyha egy zománcfejlődési rendellenesség van, most ez, hogy éppen mi okozta ez a zománcfejlődési rendellenességet, az is egy másik kérdés, vagy hogyha a fogszúvasodás miatt gyengült meg a szerkezet, ott van makro- és mikroszerkezetbeli különbség. Egy zománchiba, ha ez a fejlődési rendellenességből adódó zománchiba volt, akkor a kérdés az, hogy ez genetikai eredetű-e, vagy akár mondjuk egy trauma okozhatta, mondjuk egy maradó fognál a fogfejlődése során valami olyan ütés érhette, hogy ott a zománc kialakulásakor problémába ütközött, vagy zavart szenvedett. Úgy lehet megelőzni, hogyha nyilván elkerüljük ezeket a baleseteket, a genetikai jellegűt azt nyilván nem nagyon lehet.
1: Mert ott gyengébb a zománc eredetileg, és hát, töredezhet mondjuk jobban?
0: Ott genetikailag úgy van irányítva a zománc fejlődés, hogy ott különböző faktorok hiányoznak, és ezáltal nem megfelelő, de ez azért nem egy gyakori változat. Tehát ilyen fejlődési rendellenességek előfordulhatnak. Azt is meg kell nézni, hogy a családban volt-e korábban hasonló. Sok évvel ezelőtt voltak még akár ilyen gyógyszerszedés okozta fejlődési rendellenességek is, de szerencsére a fogászat rengeteget fejlődött, rengeteg információnk van, így ezeknek a kialakulása most már minimalizálható.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászat és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. Ígértük, hogy beszélünk arról, hogy mi a helyzet akkor, hogyha megsérül a gyerekfoga, netán kiesik, mit tegyünk ilyenkor, mit ne tegyünk, illetve azt is ígértük, hogy egy egészen különleges kutatási területre is lépünk, megnézzük, hogy mitől lehet egyedi a szájpadlásunk mintázata, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
2: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kijevben legalább 2 meghaltak, 8 megsebesültek a mára virradó éjszaka a rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadásban. Lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg. Az oroszok azt közölték, hogy tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokra Kijevben és Odessa megyében. Az oroszok állítások szerint 40 ukrán drónt lőttek le 7 régió fölött, és csak kisebb károkat szenvedtek el ezek támadásai miatt. Pakisztán éjszakai légi és dróncsapásokat hajtott végre 10 afganisztáni célpont ellen. A pakisztáni tájékoztatási miniszter X oldalán hivatalosan is megerősítette a támadások tényét. Közlése szerint a csapások kizárólag olyan katonai célpontokra irányultak, amelyek az ország elleni támadási kísérletekhez köthetők. Iszlamabad régóta azzal vádolja az afgán tálib kormányt, hogy lehetővé teszi fegyveres csoportok Pakisztán elleni működését afgán területről. Az Egyesült Államok és Kína január 10-éig meghosszabbítja a november 10-én lejáró kereskedelmi tűzszünetet, jelentette be Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Az amerikaiak szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen egy átfogó gazdasági megállapodás kidolgozására. A tavaly októberben kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótólagos vámokat vetett ki. Ma a kínai és az amerikai elnök közvetlenül is tárgyal majd egymással az Egyesült Államokban. A Xi Jinping Donald Trump találkozón az amerikai üzleti elit is képviselteti magát, és feltehetően téma lesz majd a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esetleges megállapodás, korlátozás, bár ebbe nem igazán akar belemenni egyik fél sem. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, termelés és kereskedelem már érdemben támogatják a világgazdaság növekedését, ezt állapította meg az OECD, ezek ellensúlyozták például a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásait. Az ENSZ biztonsági tanácsában ugyanakkor a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatainak vezetői a technológia biztonsági kockázataira figyelmeztettek. Nemzetközi együttműködés sürgettek az egyre nagyobb képességű rendszerek felügyeletére. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése fordulóponthoz érkezett, ezért a technológiával kapcsolatban rendkívüli óvatosságra van szükség. Szerinte két fő veszély van, egyrészt az, hogy a rendszerek fejlődése olyan gyorssá válhat, hogy az emberek már nem lesznek képesek nyomon követni, vagy szükség esetén beavatkozni, másrészt szerinte fennáll annak a veszélye is, hogy túl nagy hatalom összpontosul néhány vállalat vagy ország kezében. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a biztonsági tanács előtt kijelentette, a mesterséges intelligencia világviszonylatban a legfontosabb biztonsági kérdések közé tartozik, és rossz kezelés esetén akár az egész emberiségre is kockázatot jelenthet.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy 2%-os emelkedésben 152.297 pontra buksz, a forgalom 3.876 millió forint. fél százaléka a drágulnak a MOL részvények, 5220 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,1%-os emelkedésben 45.970, a Richter 2,1%-a gyengül 12.650 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2540, 366 forint 30 filléren az euró árfolyama. Európában 2,8% közötti a mínusz a tőzsdéken, a német DAX 25.284 ponton, 1,1377 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 2%-os pluszban a kőolaj, 105.30 a Brent ára, az amerikai könnyolaj 93.77.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órában fokozatosan elered majd az eső, nagy mennyiségű csapadékra nem kell számítani, viszont élénk lesz a nyugati szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. És hát eddig beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos a rendszeres fogápolás, a gyerekeink fogának a védelme, a megelőzés, a prevenció, viszont nem beszéltünk arról, hogy mi a helyzet akkor, hogyha baj van. Mert hogy baj van akkor, hogyha elesik a gyermek, beüti a száját, megsérül a foga. Minden esetben fogorvoshoz kell fordulni?
4: Hát ez attól függ, hogy mekkora a baj.
3: Tehát, hogy nem biztos, hogy letört a fog, de elmozdulhatott például.
4: A gyakori esetek azok szoktak lenni, hogy úgy érkezik meg a gyerek fejjel a földnek, vagy akár a fürdőszobában lévő kádnak, hogy az első fogaira, tehát főleg a nagymetszőire esik. Ilyenkor azt kell megvizsgálni szülőként, hogy elmozdultak-e a fogak, tehát hogy mondjuk egyik fog bejebb nyomódott-e, vagy több fog bejebb nyomódott-e, megsérült-e a fognak az éli része, tehát lettörött, vagy lepattant belőle egy rész, ha pedig csak éppen egy akkora ütés érte, hogy nyilván fájdalmat okoz a gyereknek, de nem mozgathatóak a fogak, nem teljesen véres a száj, és nem hiányzik semmilyen kemény szövet, vagy lágy szövet a gyermek azon részéből, ahol van ráesett, akkor az elején érdemes csak megfigyelni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen ütésnél, ahol már komolyabb ütés ért a gyermeket, akkor mindenképpen meg kell mutatni szakembernek. Tehát ez olyan, hogy a térden lévő horzsolást azt házilag tudjuk kezelni, de ha már egy nyílt csepp keletkezne a lábon, akkor megyünk a traumatológiára, de ez a fogakkal is így van, hogy amikor már látható sérülés van, vagy érzékelhető, akkor menjünk a fogorvoshoz, ha pedig éppen csak ijegység okozta a probléma, akkor figyelgessük meg otthon, nyugtassuk meg a gyermeket, meg saját magunkat is, és akkor utána várjunk egy kis időt, hogy megnézzük, biztosan nincs a baj.
3: Ugyanúgy kell egyébként kezelni a tejfog és a maradandó vagy maradó fog sérülését?
4: Azért javasolt hasonlóan kezelni, mert fogakról beszélünk. De míg egy tejfog esetén az a biztonsági faktorunk megvan, hogy még van egy maradó fog a tejfog után, addig egy maradó fognál, hogyha ott például egy szövetintegritás, megbomlás zajlik, tehát letörött a fogunknak egy része, akkor ott már sajnos már csak művi eszközökkel tudjuk visszaállítani. Úgyhogy hát hasonlóképpen kell kezelni, de van egy biztonsági zóna azért a tejfog esetén, hogy még jön egy maradó utána.
3: De mondjuk befolyásolhatja később a maradó fog előretölését egy sérülés.
4: Az ütés erejétől és irányától függ, hogy a maradó az hogyan érintett ebben a sérülésben. Igen, hogyha egy mondjuk felső tej metszőfog olyan irányú ütést kap, hogy az benyomódik, és ott például a maradónak a fejlődési szakaszát azt érinti, akkor igen, a maradó az meg fog sérülni.
3: Mit tegyünk, hogyha kiesik a fog? Hozzányúljunk, ne nyúljunk, mivel nyúljunk hozzá? Mit lehet ilyenkor tenni, hát, és mit nem szabad tenni?
4: Ha a tej fejfog időszerűen esik ki, annak alapvetően örülni kell, beszéljünk a fogtündérrel, és utána éljük tovább az életünket.
3: De ha mondjuk a kerítéskapu tett hozzá ehhez, akkor mi a teendő?
4: Igen, tehát hogyha van egy olyan trauma, ahol úgy törött le a fog, hogy teljesen kiesett a fog, vagy megvan még egy része, azokat érdemes magunknál tartani, és úgy menni a fogorvoshoz, hogy vigyük magunkkal. A letört fogdarabot azt jó eséllyel, ha olyan a letörésnek az iránya és mértéke, akkor vissza lehet ragasztani. Ez most teljesen mindegy, hogy maradó vagy tejfogról beszélünk. Ha pedig teljesen kiesett a helyéről a tejfog, akkor csak azért is vigyük el a szakemberhez, hogy megnézze, hogy annak a gyökér része az milyen állapotban volt, hogy már elkezdődött egy gyökérfelszívódás, pont azért, mert jön mögötte a maradó, vagy még a gyökérnek egy jelentős része megvolt, mert még nincsen ott abban az érési fázisban a maradó, hogy a tejfognak a gyökerét azt felszívja, és érdemes a szakembernek minden ilyenfajta információt szemmeláthatólag is átadni.
3: Miben vigyük oda azt a kipottyant fogat?
4: Attól függ, hogy ez hol történt. Ha egy erdőben történt, akkor én most nagyon nehezen mondanám, hogy tegyük be jégre, és akkor úgy próbáljuk elszállítani. Tehát, hogy ha erdőben történt, akkor tegyük be valami zacskóba, és úgy vigyük el magunkkal. Sok mindent nem fogunk tudni vele csinálni, de legalább látjuk. Ha pedig olyan helyen történt, ahol mondjuk le tudjuk picit hűteni, akkor próbáljuk meg ne beszennyezni semmilyen más dologgal a fogat. Nem valószínű, hogy vissza lehet helyezni, de nyilván ez a sérüléstől is függ. Ez most így nehéz a mikrofon mögött megfelelően orientálom a hallgatókat, mert látnom kell ahhoz a sérülésre, mert tudjam mondani, hogy igen, ez még így ilyen szempontból menthető vagy sem.
3: Igen, de mondjuk régen mondtak olyat, hogy egy pohár tejbe tegye bele az ember, meg nagyon sok ilyen hit vagy tévhit is kering ezzel kapcsolatban.
4: Nem szükséges tejbe beletenni.
3: Folytassuk egy másik izgalmas kérdéssel, mert hogy nem csak fogszakorvosként vagy szakfogorvosként, hanem kutatóként is dolgozol, és hát erről a területről sem sikerült eddig részletesebben beszélnünk. Viszont azt mondtad az interjú előtt, hogy egy nemzetközileg validált dentális IQ mérés fejlesztésén is dolgozol. Mesélj kérlek erről, hogy mit akar ez pontosan.
4: Igen, ez egy nagyon új kutatási irány. Én miután tavalyi évben elkezdtem egy prevenciós, edukációs tevékenységet folytatni, ahol egy olyan podcast sorozatot hoztam létre, ahol a lakosságnak a dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb próbáljuk emelni.
3: Mert hogy erre szükség van, úgy érzed, hogy úgy érzitek szakemberek?
4: Azt látom, és azt gondolom, hogy az egészség tudatosságnak a szintjét azt érdemes emelni. Bárhol is állunk, ez álljunk mondjuk a skálának az egyik végén, vagy a skála közepén, vagy a skála másik végének a felső szintjén, mindig van mit tanulni, és mindig lehet újabb dolgokat tudni és tanulni ahhoz, hogy az egészségünkért minden nap tudjunk tenni. Na most, hogyha mérhetővé tudjuk tenni azt, hogy általában a lakosságnak a szájüregi egészségtudatosság, és most csak tényleg így a fogászatra szűken mérve mondom ezt, milyen szinten áll, akkor megfelelő kezeléseket, megfelelő eszközöket, szájápolási eszközöket tudunk számukra biztosítani, illetve a szék mellett már olyan dolgokról már nem kell akkor beszélnünk, ami evidens az adott illetőnek, hogy például miért fontos a fogmosás, hányszor kell naponta fogat mosni, milyen szájápolási eszközök vannak. Tehát, hogyha ez már evidenciában van, és a lakosságnak van egy minimum megértési szintje, akkor utána mehetünk egy lépéssel följebb, és akkor el tudunk jutni egy norvég modellhez, ahol az egészségtudatosság egy magas szinten áll, és nem elérhetetlen. És hogyha ezt nemzetközileg kérdőívek segítségével mérhetővé tudjuk tenni, akkor tudjuk azt, hogy az adott illető hol áll, és akár a jövőben elindulhat egy célzott, személyre szabott fogászati biztosítási rendszer is, hogy például én a társadalom biztosításomnak egy részét, ha mondjuk egy fogászati ellátást szeretnék TB alapon igénybe venni, és most csak Magyarországról beszélek, akkor tudjam azt, hogy mondjuk milyen ellátási lehetőségeim vannak, de ahhoz pedig nyilván mérhetővé kell tenni úgy, hogy több aspektusban vizsgáljuk a lakosságnak a tudás szintjét, az attitűdjét, a prevenciós képességét, a fogászati alapinformációkhoz való hozzáférését és megértését. Ráadásul még azt is bele kell vennünk, hogy ne hagyjuk, hogy ő mondjuk csalni próbáljon egy ilyen kérdőív kitöltésekor, vagy ne legyenek előre betanult válaszok. Tehát úgy kell felépítenünk ezt a kérdőívet, hogy minimalizálható legyen annak a lehetősége, hogy valaki már előre tudja a választ, és még fel sem tettük a kérdést. És ehhez én most jelenleg egy 21 országot összefogó nemzetközi szakértői csapatot állítottam össze, akik jelenleg angol nyelven megnézik, hogy a kérdőívnek milyen a relevanciája a lakosság oldaláról, szakmai szempontból, illetve összességében, hogy van-e létjogosultsága azt a kérdést feltenni, és ezt követően majd menni fogunk tovább. Tehát ez egy körülbelül olyan 5-10 éves projekt, mire a biztosítási rendszerünk el tudunk jutni, de ez az első fázis, hogy próbáljuk meg elkezdeni a mérhetővé tételét a dentális IQ-nak.
3: Egy másik nagyon izgalmas terület a szájpadlás kutatása. Hogyan jut el egy fogorvos odáig, hogy ne csak a fogakat vizsgálja, hanem azt kezdje el kutatni, hogy alkalmas lehet-e mondjuk a szájpadlás mintázata az emberek megkülönböztetésére, mert hogy ez már lehetséges.
4: A fogorvosi tanulmányaink során találkozunk az igazságügyi fogorvos szakértéssel is. Sok minden más szakterület mellett. Tehát léteznek olyanok a világban, olyan szakképesítéssel rendelkező fogorvosok, akik igazságügyi fogorvos szakértők. Na most ez nem egy ilyen trendi dolog, mint például a fogszabályozó szakorvosnak lenni, ezért kevesen vannak, és amikor én 2018-ban arra adtam a fejemet, hogy jó lenne tudományos munkával is foglalkozni, akkor olyan cikkeket, meg tanulmányokat találtam, akkor 50 évvel ezelőttről, ahol gipszminták segítségével próbálták a szájpad mintázatát egy grafitceruzával megnézni és besatírozni, és összehasonlítani, hogy valóban egyedi-e. És 2018-ban, amikor még a digitális fogászat nem azon a technológiai fejlettségen állt, mint ma, hanem még egy kategóriával előrébb, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a gipszmintás méréseket, azokat digitális mérésekre cserélnénk, és akkor digitálisan próbáljuk mérhetővé tenni azt, hogy a szájpad mintázata az egyedi-e. És abban az időszakban nekem voltak egypeti iker hallgatóim, akik már kollégáim is. És hát adja magát, hogyha azt a hipotézis feltesszük, hogy vajon egypeti ikreket a szájpad mintázat alapján meg tudunk-e különböztetni egymástól, és mondjuk azt a választ kapjuk, hogy igen, és hogyha meg tudjuk őket különböztetni, akkor gyakorlatilag akik genetikailag ennyire azonosak, mint az egypeti ikrek, őket sikerül, akkor bárkit meg tudunk különböztetni egymástól.
3: Tehát olyan ez, mint az új lenyomat, úgy képzeljük el?
4: Hasonló, mint az új nyomat, mert az is egyedi mintázatú, de nem olyan mértékben egyedi, mint ahogyan ezt az emberek gondolják, meg ahogy a filmekben látják. Hát tudományosan mérve nagyjából egy olyan 60%-os valószínűsége van annak, hogy két embernek egyedi a mintázat, amíg mi a szájpad alapján egy 99,99%-es valószínűséget állapítottunk meg, ami nagyon-nagyon jó és magas.
3: Mekkora kutatási mintával dolgoztak?
4: 200 fős iker mintát vizsgáltunk legelőször, és utána ezt vittük tovább különböző vizsgálatokra, és ebben a mintacsoportban voltak egypeti ikrek, kétpeti ikrek, a kétpeti ikrek ugye egyszerű született testvérek gyakorlatilag, voltak hárompeti ikrek is, csak így az érdekesség kedvéért, és nagyon szépen megmutatta az eredmények, hogy ha...
3: Hogyha másban nem ebben különböznek?
4: Hát látszólag, hogyha az egypeti ikrek nagyon hasonlítanak egymásra, a szájpad mintázatukban szignifikáns különbség mutatható ki.
3: Ezt egyébként nemzetközi szinten vizsgálják? Vagy ezt ti kezdtétek?
4: Az, hogy az ikreket elkezdtük vizsgálni, arra nagyon-nagyon kevés nemzetközi vizsgálat volt. Volt egy-kettő előttünk, utánunk már egyre több, hál' Istennek. Az ikerkutatások amúgy a világban nagyon népszerűek, és nagyon látványosak tudnak lenni, tehát nagyon híres ikerkutatók vannak az országunkban. Voltak is, és azt gondolom, hogy lesznek is. De például, amikor életem első olyan ikerkutatással foglalkozó megbeszélésén részt vettem, ahol csak ikerkutatók voltak, akkor megkérdeztem, hogy egyébként vizsgálják-e, hogy ikreknél a bölcsességfolynak az előfordulása az milyen, és akkor az egyik kutatótárs az ugye a homlokához csapott, hogy hát most küldték ki több ezer embernek a legújabb kérdőjüket, de hogy ez az információ, tehát a fogászatra vonatkozó információk nem voltak benne, úgyhogy ezért is próbáltam szorgalmazni, hogy ilyen információkat is legyenek kedvesek gyűjteni, mert fogászati ikerkutatás az kevés van az ikerkutatási ernyő alatt. Hát mi ezen a területen próbáltunk előrébb lépni.
3: Mindenképpen egy izgalmas kérdés ez. Egyébként ezeket a különbségeket a szakember szabad szemmel látja, vagy itt ez számítógépes összehasonlítással történik?
4: Az, hogy mi szabad szemmel érzékelünk esetleg különbséget, az egy szubjektív dolog. A számítógéppel próbálunk objektív mérést végezni. Az, hogy egy digitális mintából egy számítógépes szoftver, egy algoritmus meg tudja találni a különbséget, az még már egy még nehezebb kérdés, ez már ugye szoftverfejlesztési kérdés. A kutatásaink abba az irányba mentek, hogy először is ki tudjuk mutatni a különbséget az ikerpár A és B tagja között, és hogyha már tudjuk azt, hogy nagyjából milyen különbségeket kell kimutatni, akkor utána tudunk-e rá szoftvert fejleszteni, hogy automatizáljuk ezt az egészet. Forráshiány miatt így az elmúlt években folyamatosan fejlesztési forráshiányjal küzdöttünk, mert orvosi területen próbálunk igazából informatikai dolgot kialakítani, úgyhogy ez sajnos megrekedt egy szinten, de a kutatásokat nem hagytuk abba összességében, de itt az a fontos, hogy objektív módon ki tudjuk mutatni különbséget. Itt geometriai különbségek is vannak, mintázatbeli különbségek is vannak, és az új nyomathoz képest, ugye kérdezted az új nyomatot, az új nyomatot kettő dimenzióban vizsgálják, mi a szájpad mintázatát három dimenzióban.
3: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, és mit rögzít a készülék?
4: Először is egy digitális mintavétel történik, egy szájszkenner vagy intraoláris szkenner segítségével, és itt megkapjuk azt a digitális információt, amivel utána az elemző szoftver tud dolgozni. Na most nyilván ahhoz, hogy azonosításra tudjunk használni egy ilyen adatot, ahhoz kell egy kiindulási információ, egy referencia adat. Csak úgy tudunk valamit valamivel azonosítani, hogyha van referencia adatunk, illetve összehasonlítani is, csak két dolgot tudunk egymáshoz képest, tehát egyet nem. És az esetünkben van az ikernek az egyik tagja, meg a másik tagja, az ikerpárnak az egyik tagja, meg másik tagja, illetve van az ikerpár tagjainak különböző replikátuma, mert hogy van legalább három mintavétel készül egy adott személyről, és most személyeket nézek, és akkor azt nézzük, hogy annak a személynek a replikátumai, hogyha összehasonlítom, illetve annak a személy ikertestvéreinek a mintáit összehasonlítom, tehát iker mintákat hasonlítok össze testvérpáron belül, akkor ott milyen különbségek vannak, van-e átfedés az adatok között, és azt találtuk, most így vizuálisan érzékeltetve a hallgatóknak az egész eredmény grafikont, hogy a grafikonnak mondjuk az alsó sájában elhelyezkedik a replikátumok, tehát ugyanannak a személynek az összehasonlító adata egy elég tömör pontfelhőben, és hogyha ezt az iker testvér adatával hasonlítottuk össze, akkor pedig egy tíz nagyságrenddel magasabb tartományon belül mozgott az az eredmény, és ahogyan bizonyítani tudtuk, hogy az ikrek emberi azonosításra alkalmasak a szájpad alapján, azt láttuk, hogy a két pontfelhő az nem ér össze, és van egy elég széles spektrum, nagyon széles tartomány, ahol van mozgástér gyakorlatilag, és így tudtuk bizonyítani azt, hogy meg tudunk különböztetni egypéti ikerpárokat is a szájpadlás alapján.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy mire lehet jó hosszú távon a jövőben ez a vizsgálati módszer?
4: Emberi azonosításra, személy azonosításra mindenképpen. Azért komoly ráutaló magatartás kell ahhoz, hogy valaki a szájpad információját kiadja. Ez nem olyan, mint az íriszünk, vagy az újnyomatunk, vagy a járásunk, amit le tudnak venni kamerákkal, hanem...
3: Ebbe önként kell beleegyezni mindenképpen.
4: Így van, igen. Így van. Ehhez azért minimum kell egy fogorvos, meg egy szájszkenner, hogy ezt az információt meg tudjuk adni, vagy meg tudják tőlünk szerezni. Úgyhogy ez egy magas biztonsági lehetőséget ad a személyazonosításra.
3: Igen, viszont milyen adatvédelmi kérdéseket vethet fel a digitális fogászati felvételek hosszú távú tárolása vagy kutatási célú felhasználása?
4: Hát amikor ugye az adatokat gyűjtöttük, akkor rendelkeztünk etikai engedéllyel, tehát ez nem volt kérdés. Az, hogy jogszabály szempontjából ezt hogyan lehet személyazonosításra, emberi azonosításra használni, az egy másik terület, de most még itt sem jogi környezetben, sem gyakorlati szinten nem tartunk ott, hogy az a szájpad mintázat az hasonló azonosító erővel rendelkezzen, mint például az újnyomatunk.
3: De mondjuk elképzelhetőnek tartott, hogy 10 év múlva a digitális fogászati adatok egészen más területeken is hasznosíthatóak lesznek, mint amelyekre most készülnek?
4: biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan országok, ahol ez elképzelhető. Magyarországról még nem tudok nyilatkozni, mert most jelenleg egy transformáció van minden tekintetben. Az, hogy 10 éves időtávban ez megvalósítható lesz, az is egy nehéz kérdés, én csak reménykedni tudok. Mi 2018 óta foglalkozunk ezzel a témával, tehát hogy az a felvétel készítésének időpontjához képest körülbelül 8 éve. 8 évet elértünk szép eredményeket, elértünk látványos eredményeket. Ha a mesterséges intelligencia rendszerek és különböző digitális rendszerek ilyen ütemben fejlődnek, mint amit mondjuk az elmúlt 3 évben láttunk, akkor nem biztos, hogy kell ehhez 10 év, de sok adat mindenképpen. Csak egy érdekes sztorit hadd mondjak, van egy kínai kutatócsoport, akivel elkezdtünk együtt dolgozni, és ott például, és itt a gyerekfogászat témára visszakanyarodva, ott például azt próbáljuk kiszűrni SciScan-nek és CBCT, tehát háromdimenziós röntgen adatok segítségével, mesterséges intelligencia algoritmusokat felhasználva, hogy a gyermekeknek a harapás rendellenessége az ideje korán kiszűrhető-e vagy sem. És amikor a kínai fél mondta, hogy a minimum tanításhoz egyébként 500 darab adatra van szüksége, akkor mi Magyarországon mondtuk, hogy jó, hát ez igazából ez egy reális kérés, nem egyszerű beszerezni, de reális kérés. Mire a kínai fél mondta, hogy igen, hát ez a minimum, de nekik 5000 van, úgyhogy nem probléma. Tehát, hogy a lépték más, és igen, ezért is nagyon fontos olyan országokkal együtt dolgozni, ahol ekkora mennyiség áll rendelkezésre, mert abból mi is nyerünk és tanulunk, hogy még jobb eredmények szülessenek a nap végén.
3: Zárásként egy kérdés. Gyógyítani, oktatni vagy kutatni szeretsz jobban, illetve hogyan motivál az, hogyha az egyes területek egymásra hatnak?
4: Én próbálok tudatosan küzdeni a kiégés ellen, és emiatt mind a három, illetve van egy negyedik tevékenységem is, de mind a, most ha az említett három tevékenységre gondolsz, akkor próbálom ezeket így megfelelő arányban tartani. Megfelelő időt töltök a szék mellett, hogy minden egyes pacienst azt szeretettel, odafigyeléssel és a lehető legjobb tudásomat átadva és a képességeimet beletéve az adott kezelésbe oda tudjam adni a paciensnek. Oktatni nagyon szeretek, mert abban hiszek, hogy a tudást megosztani egymással az egy fontos érték, és csak úgy tudunk közösen sokkal jobban fejlődni, hogy ha a megszerzett tudásunkat nem titkoljuk, persze egy hosszú folyamat, meg időigényes és energiaigényes folyamat rengeteg tudást megszerezni, de hogyha átadjuk másoknak a tudást, akkor a nap végén egy meg egy, az több lesz, mint kettő. Én ebben hiszek, és látom a volt hallgatóimat is, hogy mennyire tehetségesek szakmailag, kutatási szintjén, és én ez engem örömmel tölt el alapvetően, mert látom azt, hogy akkor valamilyen jól végeztem a munkámat, hogyha ők jobbak tudnak lenni, mint én, és szeretném is, hogy jobbak legyenek. A kutatás pedig egy olyan érdeklődéssel tölt el, hogy én szeretek igazából felfedezni dolgokat, meg értéket adni, értéket teremteni, a kutatás meg ezt meg tudja adni. És hogyha vannak, és ez kihívásokkal is teli, tehát hogy nem biztos, hogy egy kutatásnak pozitív eredménye lesz. De hát ezért hívják kutatásnak. Hogy ha tudnánk, mi lesz a végeredmény, akkor nem kutatásnak hívnánk, hanem projektnek.
3: De mindenképpen motivál felfedezni
4: valamit, és nyomot hagyni. Én lehet, hogy egy kicsit furán fog így hangzani, de én azt mondtam, hogy nekem a célom a halhatatlanság, ami azt jelenti, hogy ha már én nem leszek a Földön, akkor is legalább legyen egy ember, aki emlékezzen rám. Na most, hogyha az embernek már van egy cikke, egy tudományos cikke, akkor jó eséllyel ezt a célt már elérte. Én így próbálom a szakmát erősíteni, tehát hogy én mind a három részt azt egyformán fontosnak tekintem, de próbálom az arányokat megfelelő mértékben megtartani, hogy egyikbe se fáradjak nagyon el.
3: Hát köszönöm, hogy ma itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes ajtókat nyitottunk ki ezúttal is. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örültem, hogy ismét beszélgethettünk.
3: Dr. Simon Boton szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: esti kapcsolódás. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A svájci központi bank a várakozásoknak megfelelően 0%-on tartotta alapkamatát, döntésével jelezte, hogy szükség esetén kész beavatkozni a piacon, és az infláció továbbra is ellenőrzése alatt áll. A svájci infláció enyhe gyorsulása ellenére, amelyet az olajára emelkedése okozott, a svájci központi bank úgy véli, hogy megvan az árstabilitás. Svájcban egyébként az éves infláció 8-10%-ra gyorsult. A helyi egy bank célja az inflációt 0 és 2% között tartani. A svájci frank egyébként némileg erősödik, most a forinttal szemben 389 forint 70 fillért kell adni a frankért, az euró svájci frank 0,9406, a dollár frankkal szembeni árfolyama pedig 0,8269.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 4%-kal gyengül, 151.310 ponton a BUX, a forgalom 6,8 milliárd forint. 3%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.210 forinton jegyzik őket, az OTP 1,1%-kal gyengül, 45.330, a Richter 2%-os mínuszban, 12.650, a Magyar Telekom 1%-os pluszban jár, 2544 forinton. Az európai tőzsdék lefelé mennek 2 illetve 8% közötti mértékben. Drágul a kőolaj 2%-kal, 105,44 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolaj 93,80 dollár, 12 dolláros árkülönbség van a két fontosabb kőolaj típus között. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót. Az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése, ezt mondta az Equilor elemzője, vezető elemzője. Aradványi Péter szerint bár tavaly egyetlen Maastrichti konvergencia kritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, illetve a csökkenő ország kockázati prémiumnak köszönhetően legalább az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. Akkor lenne esélye egy gyorsabb eurozóna csatlakozásra, ha 2030-ig megtörténne egy költségvetési konszolidáció, és Magyarország ebben az évben csatlakozna az európai árfolyam mechanizmushoz, az IRM2-höz. Reggel drón zuhant le Románia északi részén Suceava megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az incidens nem okozott semmi személyisérülést vagy anyagi kárt. Ettől függetlenül az F-16-osok felszálltak Romániában. Mint ahogy egyébként riasztást adtak ki, például Turce megye északi részén a lakosságnak, mert hogy a határ túloldalán intenzív légitámadás volt, végül ezen a területen nem tévedtek át orosz drónok román területre. Tegnap egyébként légtérsértés volt szándékolt egy orosz helikopter részéről Kaliningrád felől Lengyelországban, végül a helikopter elhagyta a lengyel területet, a vadászgépek felszálltak, de nem avatkoztak be. Februárig akár 451.000 halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség csak az általa okozott hőség miatt, írja a CNN. Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal emelheti meg a globális átlag hőmérsékletet. A csendes óceán vize szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében, ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, hogy azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, készüljenek fel a hatásokra.
0: Időjárás jelentés.
1: A délelőtti, kora délutáni órákban még felhős idő várható, aztán egyre több helyen elered az eső, záporokra kell számítani, a hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. 12 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, mégpedig Itáliába. Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban, olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe, a téma iránti érzékenységéről így ír az előszóban. Akadt nekem is olasz diákszerelmem, nyaralás alatti tengerparti románcom, óriási lánggal lobbanó és pokol mélyére taszító olasz pasim, szóval tinikorom óta azt csúgja nekem az univerzum, hogy higgyek a közhelyeknek, több millió ember nem tévedhet. Eddig az idézet, de lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
3: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
2: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végülis a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelme. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
3: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a negyedik könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat, olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akinek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, ezt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
2: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
3: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetben összefoglalva. Nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Vádárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tínédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
2: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk, mint fejezet cím, vagy szerelme valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő párok, így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a Vádárói szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
3: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A Vádárói szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet. Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
2: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
3: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka, egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát egy közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval... Hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás. Uh-huh. Nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
2: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
3: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
2: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
3: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marha kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapu nyit be a másnak, meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
2: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
3: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa, tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
2: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
3: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
2: De engem a Modiglianinak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellett.

0: ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a párok.
1: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
0: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiglianinak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, ugye a bohém élet, a művészvilág Picasso-val és hasonló kaliberű művészemberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó nagy szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modellt álljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásság, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon, úgyhogy borzasztó. De maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
1: És második Viktor Emánuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
0: Második Viktor Emánuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emánuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát így 1861-től, ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenére, és akkor egyszer Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
1: Te ott élsz.
0: Igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rozinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona. És a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit, a történetnek a vége az, hogy második Viktor Emánuelt a római Panteonban temették el, mint Olaszország első királyát. Viszont Rozinának nem jutott ott helyet, mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt. Viszont a torinóiak őt annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római Panteonra hajaz, hasonló, nyilván nem akkora, kisebb, és itt ott temették el. Tehát ugye a Panteonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
1: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Tartunk most egy kis szünetet, azután visszajövünk.
2: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ma egész nap a Vatikánban van Magyar Péter miniszterelnök és párfős kormány delegációja. Magán audiencián 14. Leó pápa már fogadta, és számos vatikáni vezetővel tárgyal majd a magyar miniszterelnök, aki egyébként felkeresett több szent helyet is az elmúlt pár órában. A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátására döntött a kötelező állami tartalékokból, hogy biztosítsa az ország üzemanyagellátását a globális energiaválság és a növekvő importköltségek közepette, jelentette be az ügyvezető energiaügyi miniszter. A tárcavezetők közölte, hogy októberben várhatóan 205000 tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen növeli a szállítási költségeket. Ma is inkább drágul a kőolaj, 2%-kal, 105 dollár 3 centra Brent, az amerikai könnyűolaj 93 dollár 40 centen jár. Európa gazdaságának 113 milliárd euró veszteséget okozott az idei rendkívüli nyári hőség, ami negatívan hatott a termelékenységre és a termelésre, közölte az Allianz német biztosító. Olaszország becsült vesztesége a legnagyobb, 28 milliárd euró esett ki a GDP-jéből, ezt követte Németország 25 milliárd euróval és Franciaország 20 milliárddal. A termelés és a gazdasági teljesítmény csökkenését az alacsonyabb munkatermelékenység, a hosszabb szünetek és a rendkívüli hőség idején bekövetkező hiányzások okozták. Az Allianz arra figyelmeztetett, hogy ha a jövőre ismét különösen meleg év lesz az El Niño időjárási jelenség miatt, a vizsgált 144 ország gazdasági teljesítménye 392 milliárd euróval csökkenhet, és várhatóan Kína szenvedi el a legnagyobb veszteségeket. Februárig akár 451 000 halottat is követelhet az El Niño időjárási jelenség csak az általa okozott hőség miatt, ezt írja a CNN. Szakértők szerint a 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal emelheti meg a globális átlag hőmérsékletet. A csendes óceán vize ugyanis szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében, ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, készüljenek fel a hatásokra. A svájci központi bank tartotta a 0%-os alapkamatát az infláció enyhe gyorsulása ellenére. Svájcban az éves infláció 8%-ra emelkedett, a helyi egybank célja az inflációt 0 és 2% között tartani. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése az Equilor befektetési ZRT elemzőinek értékelése szerint. Aradványi Péter vezető elemző kiemelte, hogy bár tavaly egyetlen Maastrichti konvergencia kritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő ország kockázati prémiumoknak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. Költségvetési konszolidációval 2030-ra lehetne csatlakozni az IRM2 rendszerhez, és leghamarabb 33-ban lehetne belépni az eurozónába. Irán kész akár az Indiai óceánig, vagy azon akár túlra is kiterjeszteni a konfliktust, ha újabb amerikai támadás éri, erre figyelmeztetett a síita állam legfelsőbb vezetőinek egyik tanácsadója. Az AFP francia hírügynökség megjegyezte, hogy a Vörös-tengernél kialakult összecsapásokkal az iráni tanácsadó vélhetően az iránbarát jemeni huszi lázadókra gondolt, akik a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal és az őt támogató szaúdi erőkkel vívott harcok során állítások szerint megszerezték az ellenőrzést a Bab el-Mandeb szoros fölött. Régóta támogatja Irán a huszikat, bár igazából azt mondják, hogy nem katonai segítséggel. Minden esetre Irán márciusban már két ballisztikus rakétát kilőtt a tőle több mint 3700 kilométerre lévő Diego Garcia bázis felé, az egyik a tengerbe zuhant, a másikat az amerikai légvédelmi erők semmisítették meg.
5: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde 4%-kal gyengül, 151.417 ponton jár, 8.614 millió forint a tőzsde forgalma. 8%-kal drágul a MOL 5.235 forinton, az OTP 1,1%-kal csökken 45.320, a Richter 2%-kal gyengül 12.640, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.544 forinton, 2%-kal esik a 4IG 1.601 forinton jár, forgalmasabb a kereskedése, míg a Rábának, amely 7,3%-kal rallizik 3735 forinton, drágul még az autóvallis 4 tizeddel 126 forinton jár, csökken viszont az Appenin 1,8%-kal 650 forinton. 366 forint 80 fillére az euró árfolyama.
5: Időjárás jelentés.
6: A délutáni órában országszerte majd mindenhol elered az eső, de nem lesz majd jelentős mennyiségű csapadék, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. 12 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval egy órakor a monitorban már M. Szűcs Péter várja Önöket. Én köszönöm egész reggeli, délelőtti és kora délutáni figyelmüket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
7: Ola Andrea vagyok, könyvben utazom, vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
1: Könyvben utazom.
8: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor ugye legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
9: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
8: Ja, igen, igen.
9: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá. A történetre elmentem egy itteni film esztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymásnak integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
8: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
9: Levelek
8: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
9: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam. Tényleg nem megható volt.
8: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
9: Operaénekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
8: Így van.
9: Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdis fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
8: Tényleg?
9: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó! Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Azt meg kiderül a könyv, hogy egyébként örülnek voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy fogadják el a nőt. Tehát neki gyereke, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország. Nem volt ez annyira elfogadott.
8: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
9: Igen, Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította, érzéketet majd egyesítette az országot, ő elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy szintén egy nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Hát azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy enddel.
8: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de hogy ez egy ilyen tragikus történet, az nem volt meg.
9: Az nekem is sokáig hiányzott, tehát én tudtam, hogy Albano és Romina Power, és Felicita, és minden ilyen szarrémói dalfesztivál típusú bulvár információval rendelkeztem, és már Olaszországba költöztem, amikor én megtudtam, hogy nekik volt egy lányuk, aki eltűnt, és a mai napig eltűntként kezelik, eltelt, nem tudom, 20-30 év, és egyszer nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán, hát, vagy kibírsz, vagy nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatok, mert nagyon másképp visszanyúltak a lány eltűnéséhez. Az egyik ugye próbálta volna már lezárni, ez valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
8: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmért élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
9: Hogyha jobban belegondolsz, hogy mondjuk éppen nem csak Dantére, meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
7: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egyidős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Gemma házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dante-nak. Ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára. Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcára. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepertélő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki.
8: Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
9: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetleg a Puccini féle történet, amit már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello története. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon meghatározó történet volt.
8: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?
9: Hogy mondjam, a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicíliában, mindenket egy szicíliaiak voltak, és aztán történt egy, bányáik voltak. És a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
8: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett, tehát igen, hogy az, igen, ahogyan írsz erről, hogy ennek milyen következménye volt.
9: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az azt, hogy már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
8: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye?
9: Tényleg, megtestesíti egészen.
8: Igen, ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szereted, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta, volt egy ilyen jelző, igen. És akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
9: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőttig még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon Dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány helyen Olaszországnak.
8: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
9: De egyébként Mastroianni az, ő egy jó példa, mert szerintem ő eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevi Good környékén flangál, és hiába, de neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatuk alapján végezte a nagyon laza, nagyon olaszos, ha otthon vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve így nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Meg ugyan is tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtócsapkodást egyébként. Jó, pasi.
8: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Deneuve gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélyesen volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Deneuve társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában, szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Deneuve katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Deneuve nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
9: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor valamikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abban, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
8: Ú, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk ebben az órában. A könyv az 1001 könyv kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
0: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták a lengyelországi Dohoruszkban és Rubiesovban működő lengyel-ukrán határátkelőket. Ezt Donald Tusk lengyel kormányfő közölte. Az ukrajnai háborúnak minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint, fűzte hozzá, és azt is mondta, jelenleg nem érezhető jó akarat Putyin elnök és Moszkva részéről. A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból, hogy biztosítsa az ország üzemanyagellátását a globális energiaválság és a növekvő importköltségek közepette, jelentette be az ügyvezető energiaügyi miniszter. Közölte, októberben várhatóan 205 000 tonnára emelkedik Szerbia gázolajfogyasztása, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen növeli a szállítási költségeket. Európa gazdaságának 113 milliárd euró veszteséget okozott az idei rendkívüli nyári hőség, ami negatívan hatott a termelékenységre és a termelésre, közölte az Allianz német biztosító. Olaszország becsült vesztesége a legnagyobb, mintegy 28 milliárd euró esett ki a GDP-jéből, ezt követte Németország 25 milliárd euróval és Franciaország 20 milliárddal. A termelés és a gazdasági teljesítmény csökkenését az alacsonyabb munkatermelékenység, a hosszabb szünetek és a rendkívüli hőség idején bekövetkező hiányzások okozták. Az Allianz arra figyelmeztetett, hogy ha a jövőre ismét különlegesen meleg év lesz az El Niño időjárás jelenség miatt, a vizsgált 144 ország gazdasági teljesítménye majd 400 milliárd euróval csökkenhet, és várhatóan Kína szenvedi el majd a legnagyobb veszteséget. Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúraindexe. Az iparban 3 pontos javulás mértek, bár az építőipár már harmadik hónapja gyengül, ami az ágazat bizonytalan megrendelési kínálatásaival magyarázható. A szervezet vezető kutatója szerint ez az adat inkább korrekció sem, mint fordulat. Petz Rajmondot hallják.
2: Ja, a GKI konjunktúraindex már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szfér és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os mínuszban 151.260 ponton a mutató, a forgalom átlépte a 9,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,7%-kal drágult 5.230 forinton. Az OTP 1,4%-os mínuszban 45.210 forintot ér. A Richter tegnapi záróértékén stagnált 12.670 forinton, a Telekom pár forinttal drágult 2.544 forinton áll. A forint gyengült, 366 forint 50 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 322 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 40 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London 1,1%-os pluszban, a DAX index, illetve Párizs 2,1% fölötti mínuszban, de mindkettő elindult fölfelé, az olasz tőzsde 3,1%-kal van lejjebb, az is elindult a pozitív irányba, a spanyol viszont 3,1%-os pluszban tartózkodik. Ázsiában vegyes volt a kép, Japán 8%-os pluszban zárt, Hongkong 3%-os mínuszban fejezte be a napot, mínuszban zárt Shanghai is 1,2%-kal, India majd 1,6%-kal, a dél-koreai mutató 9%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 4%-os mínuszban. Az olajárak most emelkednek, 1%-kal $93.10 az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, a Brent 1,4%-kal $104.50 fölé drágult. Az arany 6%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,292 kell adni. A többi fémára is esik, a palládium csak pár centtel, ahogy a platina is, az ezüst 1,4%-os mínuszban, a rész pedig tegnapi záróértékek közelében stagnál. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelői árak, a kávé 1,1%-kal olcsóbb, a többiek csak pár centtel kerülnek kevesebbe, és a gyapot az, ami 7%-kal, a szója pedig majd 6%-kal kerül többe. Jóval többe kerül viszont a gáz, a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3,5%-os pluszban 74,50 euró áll október végi szállítással. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót. Az euróvezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése, az Equilor befektetési ZRT elemzőinek értékelése szerint. Aradványi Péter vezető elemző kiemelte, bár tavaly egyetlen maastrichti konvergencia kritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. Beszélt arról is, a hozamkonvergencia terén is érdemi előrelépést tett az ország, és ezek tartós teljesítését kedvező kilátások övezik. Irán kész akár az indiai óceánig, vagy azon akár túlra is kiterjeszteni a konfliktust, ha újabb amerikai támadás éri. Erre figyelmeztetett a síta állam legfelső vezetőinek egyik tanácsadója. Az AFP francia hírügynökség megjegyezte, hogy a Vörös-tengernél kialakult összecsapásokkal a tanácsadó véletlenül az Irán barát jemeni húszi lázadókra gondolt, akik a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal és az ő támogató szaudi erőkkel vívott harcok során állításuk szerint megszerezték az ellenőrzést a stratégiai fontosságú Bab el-Mandeb szoros fölött. Irán régóta támogatja a huszikat, bár állítása szerint a támogatás nem jelent katonai segítséget, azonban mind Teherán, mind a húszik azt hangoztatják, a jemeni műveletekhez a síta államnak nincs köze. Egyébként a Hormuz és a Bab el-Mandeb szorosok zánatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordónként már súrolja a $30. Mindez nem csak az olaj is, hanem a gabona is a napraforgó olajszállítást is érinti. Ezek a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik. Ez hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon is. Szalma Béla hajóskapitányt hallják.
3: Egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi tékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják.
1: Az Egyesült Államok és Kína január 10-ig meghosszabbítja a november 10-én eljáró kereskedelmi tűzszünetet, jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Az amerikaiak szerint a hosszabbítás célja, hogy a feleknek több idejük legyen átfogó gazdasági megállapodás kidolgozására. A tavaly októberben kötött egyezség vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótulogos vámokat vetett ki. Ma a kínai és az amerikai elnök közvetlenül is tárgyal majd egymással az Egyesült Államokban. A Xi Jinping-Donald Trump találkozón az amerikai üzleti elit is képviselteti magát. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások termelése és kereskedelme már érdemben támogatják a világgazdaság növekedését, állapította meg az OECD. A mesterséges intelligencia beruházások az év első fele részében ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásait. Miközben az adatközpont fejlesztések és a technológiai beruházások több ország GDP növekedése is hozzájárultak. Az OECD szerint ugyanakkor kockázatot jelent, hogy a beruházások megtérülése elmaradhat a várakozásoktól, miközben az ágazat egyre nagyobb mértékben támaszkodik hitelfinanszírozásra.
0: Időjárás jelentés.
1: Nem valószínű csapadék, de délután egyre több helyen fordul a terő eső zápor, nyugaton az ég is megdörrehet, számottevő mennyiség viszont az ország legnagyobb részén nem várható az előrejelzések szerint. A nyugatias irányú szél élénk marad, a hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul most.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Szalai Fanni aranyérmes lett a juniorok mezőnyében a triatlon világbajnokságon a spanyolországi Pontevedrában. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén Bakuban. Mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bulltól ért el a második, a harmadik helyet pedig a Ferrari monacói versenyzője Charles Leclerc érte el. A VB címvédő brit Lando Norris csak a 14. helyen végzett. Világcsúcsot úszott a hazaiak 17 éves tehetsége Ohashi Shin férfi 200 méter mellen a Japánban zajló Ázsia játékokon 2 perc 4,83 század másodperces idővel gyakorlatilag majdnem egy másodpercet tudott faragni a régi rekordon, amit Qinghai Yang tartott 2 perc 5,48 század másodperce, mégpedig 2023 óta. Berlin visszalépett attól a versengéstől, amelynek végén kiválasztják a Németország pályázóját az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére. Ezt a német főváros vezetése jelentette be. És még egy jó ír, a 6. helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a 8. döntőben. A hangsú tenisztól nem miután 2 játszmában legyőzte az ausztrál Alex Boltot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: 13 óra 11 perc. Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, ami a szervezet vezető kutatója szerint inkább még csak korrekció sem, mint fordulat. Az iparban 3 pontos javulás mértek. Bár az építőipar már 3. hónapja gyengül, az ágazat bizonytalan megrendelési kilátásaival magyarázzák ezt. A cégek továbbra is óvatosak, 7%-uk tervez létszámbővítést, 12%-uk viszont csökkentést. A lakossági bizalom stagnált, és a háztartások kevésbé hajlandóak nagyértékű tartós fogyasztási cikkeket vásárolni, így a tartós konjunkturális javuláshoz a gazdaságpolitikai irányok kiszámíthatóbbá válása is fontos lehet. Mindenről bővebben Petsz Rajmunddal Kecső Rihárd beszélgetett.
4: Szeptemberben 1 ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe. Ez már egy javulásnak a kezdete, vagy még csak egy korrekció?
2: Ja, a GKI konjunktúra index már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szféra és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
4: Mi változott itt szeptemberre, hogy a 4,5 éves csúcsra jutott most az index. Mondta te is, hogy az augusztusban volt egy picike kis visszaesés. Ehhez képest szeptemberre itt mi hajtotta itt a javulást?
2: Ez a javulás igazából technikai, tehát ugye az ilyen fajta havi felméréseknél megszokott, hogy egy jobb hónap után egy rosszabb következik. Azért mondtam az előbb, hogy egy kicsit, ha hosszabb távon helyezzük be az indexet a képbe, akkor az látszik, hogy ez egy alapvetően pozitív folyamat. Szeptemberben konkrétan az ipar volt az, ahol a legnagyobb növekedést tapasztaltunk 3 pontot, tehát ők lettek a leginkább derülátó ágazat.
4: Ezzel szemben például a kereskedelem és a szolgáltatásban romlott. Itt mi a helyzet?
2: kereskedelemben és a szolgáltatásban is romlott 2-3 pontot az index, de a kereskedelem egy komoly növekedési szakaszon van túl, tehát 2025 közepétől, ugye hát lesz létre a forgalmi adatok is alátámasztják, egy jelentős bizalomnövekedés következett be. A szolgáltatás pedig kicsit hullámzik, de alapvetően eddig mindig ők voltak a leginkább pozitív derülátók, most az ipar átvette tőlük ezt a szerepet.
4: Mi a helyzet az építőiparra, mert ott azért ott is egyfajta gyengülés látszik?
2: Hát az építőiparban sajnos hosszabb ideje gyengül az index, és már ez a harmadik egymást követő hónap volt szeptember, amikor csökkenést mértünk. Ugye az építőipar egy átmeneti évben van, az előző kormányzati periódus kifutott, és az, hogy milyen megrendelésekkel dolgozhat tovább ez az ágazat, az meg egyelőre nem világos. Tehát ez azt hiszem indokolja azt, hogy az építőipar a leginkább pesszimista.
4: Cégek terén mi a helyzet, különösen itt a létszám bővítéssel, illetve a létszám csökkentési trendekkel, hogy látjátok most?
2: Hát a létszám vállalkozások eléggé hullámzóak, most éppen a vállalatoknak egy kicsivel nagyobb aránya tervez elbocsátásokat, mint felvételt, konkrétan ez a cégek 7%-a szeretne bővíteni és 12% csökkenteni. Ez körülbelül megfelel annak, amit az index egészében tapasztaltunk, tehát egyfajta óvatosság, egyfajta kivárás ez a cégek részéről.
4: És ez mennyire mutat figyelmeztető jelet, hogy itt most lehet a munkaerőpiacon valami fajta akár gond, akár valami fajta változás?
2: Én azt gondolom, hogy ebből önmagában nem lehet komoly következtetést levonni a munkaerőpiaci trendekre. Ez inkább egy jelzés arra, hogy hát az üzleti szférában nagyon magas szintű az óvatosság. Na, nagyon kevesen készülnek a létszámnak a bővülésének, és hát ugye a gazdasági növekedéshez az kéne, hogy a cégek növekedjenek, a foglalkoztatást is növeljék, ennek most kevés jele látszik a felmérési adatokból.
4: Mi a helyzet az árképzési várakozásokkal, amelyek valamelyest erősödtek? Ez az inflációs nyomást hogyan befolyásolhatja így az év hátralévő részére?
2: Ugye itt is azt lehet látni, hogy lényegében az év egészében augusztusig folyamatosan csökkentek az árvárakozások. Most is csak egy nagyon árnyalatnyi pozitív elmozdulás történt, tehát egy picivel vannak csak többen, akik áremelésre törnek. Én azt gondolom, hogy ez egy alacsony árnyomást jelez a gazdaságban, az icipici növekedés ellenére, a korábbiakhoz összevetve egy kisebb inflációs nyomás érezhető a termelési, illetve a szolgáltatási oldalról.
4: A lakossági bizalmi index az itt stagnált, ugye itt most egy elég vegyes képet láttunk a szolgáltatások terén, de a lakosság a stagnált. Itt mi a helyzet a háztartások terén, mit lehet látni most?
2: Itt lényegében az ország egészére vonatkozó várakozás az alig változott. Ami nőtt, az elmúlt év pénzügyi folyamatainak az értékelése, és viszont csökkent a tartós fogyasztási cikkeknek

0: A stagnálás közeli hangulatból egy tartósabb konjunkturális javulás induljon el. Mire kell itt figyelni, mire kellene itt felkészülni, számítani?
1: A gazdasági növekedés, mint mindennek az alapja, az első fél évben megindult, tehát egy 1,7%-os növekedés következett be. Az, hogy ez az ütem fennmaradhat, vagy növekedhet, ez így a felmérési adatok alapján nem egyértelmű. Tehát sem a lakosság, sem a cégek nem érzik azt, hogy bizonyosan jobb lesz a következő fél év, egy év, mint amilyen volt az előző, de ugye azért ez az éveleje óta tartó pozitív trend, azért az mégiscsak egy javuló várakozásra utalt. Én azt gondolom, hogy ha a cégek megtapasztalhatják, hogy az új gazdaságpolitika valójában milyen lesz, mire helyezi a kormányzat a prioritásokat, az nagyon nagy segítség lesz a várakozásaiknak, illetve a kilátásaiknak az alakításában.
2: Az elmúlt percekben a GKI gazdaságkutató részéről Petsz Rajmondot, a GKI vezető kutatóját hallották itt a Trend FM-en.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Hát a Budapest értéktőzsde indexe, a BUX, az mínuszban 0,7%-kal 150.976 ponton az index. A forgalom viszont közelíti a 10,5 milliárd forintot. A vezető papírok a közül az MOL az 0,7%-kal ment feljebb 5230 forinton, az OTP 1,8%-os mínuszban 45.020 forinton forog, a Richter tegnapi záróértékén 12.670 forinton, a Telekom pedig 0,2%-kal 2546 forintra drágult. A forint most egy picit talán korrigál vissza az euróval szemben, de a gyenge oldalon 366 forint 20 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 322 forintot kell adni, egy svájci frankért 389 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London egy pár pontos pluszban, egyen 1,1%-os emelkedés mutat, csak úgy, mint a spanyol index, az 0,3%-kal van feljebb. A többiek enyhe mínuszban, a DAX index 0,2%-kal van lejjebb, csak úgy, mint Párizs, de indultak fölfelé, az olasz 0,3%-kal van lejjebb. Az olajárak azok emelkedőben, 1,7%-a 104 dollár 80 cent fölé drágult a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 1,2%-kal 93 dollár 30 cent közelében. Az arany 0,7%-kal olcsóbb, ezért 1 uncia 4290 dollárt ér. A palládium 1-2 dollárral csökkent az ára, csak úgy, mint a platinának. Az ezüst 1,5%-os mínuszban, a rész tegnapi záróértéke közelében. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelőjárak, a mínuszban leginkább a kávé 1%-kal lett olcsóbb, a kakaó 0,7% fölötti pluszban. Drágult a gyapot, illetve a szója egy pár centtel, és enyhe mínuszban a rizs, valamint a búza. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 3,3%-os pluszban 74 euró 40 euró centen áll október végi szállítással. A Hormuzi és a Bábel-Mandebi szorosok zánatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó, sőt, tehát ugye a 100 dollárt meghaladó kőolaj szállítási költsége hordónként már néha 30 dollárral tovább drágul, mondta megkérdezett hajózási szakértő. Nem csak a kőolajszállítással vannak ugyanakkor komoly gondok, hanem a gabona és a napraforgó olajszállítással is. Ez a fekete-tengeri hajózás ellehetetlenülése miatt van így, mert az oroszok és az ukránok egymás kikötőit és hajóit lövik, ami hosszabb távon súlyos bizonytalanságot okozhat az élelmiszerpiacon is. Szalma Béla hajóskapitányt Nagy Károly kérdezte a részletekről.
4: Sajnos itt nem csak füst van, hanem láng is. A lényeg az, hogy nem sok pozitív változás van a hormuzi szoros áthaladásánál, viszont okos emberek kitalálták az STS shipmentet, az a ship-to-shipet, ami annyit jelent, hogy a Perzsa-öböl termelői fogják és tankerhajókkal átmennek a hormuzi szoroson és a déli ománi öbölbeli horgonyzó helyeken a sorra egymás mellé kötött tankerekbe fejtik át. Tehát ez egy új szisztéma annak érdekében, hogy ezek a hajók, akikbe ott átfejtenek az ománi öbölben, ezek simán tudnak már az Indiai-óceánon keresztül távol kelet felé menni. Ez egy új megoldás.

0: de csak kényszer megoldás, irtozatos módon megemeli az árakat. Ennek hatására az olaj áremelkedés mellett a tanker fuvardíjak is iszonyatos mértékben megnőttek. Gyakorlatilag egy ilyen very large crude carrier, tehát ilyen óriás tankerhajó, ami 2,2 millió hordó olajat visz, a Perzsa-öbölből Kínába legalább $30 kér hordonként, ami, hogy értsük, ez egy ilyen $60 millió bevétel egy sima útra. Ezt úgy fogalmazta az egyik szakújságíró, hogy az olajtermelők, akik eddig ugye a legvagyonosabbak voltak, most a vagyonuk egy részét átpumpálják a tankerhajó tulajdonosoknak. Irtózatos pénzeket kaszálnak most, akiknek tankerhajóik vannak, és bérbe tudják adni, illetve a fuvarpiacon értékesíteni tudják. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát itt nem csak az olajár emelkedésével van a probléma, hanem egyfajta átrendeződéssel is. Sajnos az előbb említett húszik azok nem csak az Ádenőbőben támadnak, hanem a Bábelmandeb szorosban van egy Perm nevezetű sziget, amit szintén állítólag elfoglaltak, és onnan még jobban tudják kontrollálni a Vöröstengeri forgalmat. Tehát gyakorlatilag két ajtó van, amit, hát, ahol kopogtatni kell, és ez egyre inkább emeli a téteket, a fuvardíjakat és az olajárakat is.
1: Akkor a Bábelmandebet sem igazán használják most a nagyhajók?
0: Használni használják, csak támadások, tehát a huszik támadást intéznek. Az amerikaiak azt mondják, hogy ők ott lavíroznak a Hormuzi szorosba is, biztosítják a forgalom egy részét. Talán Bábelmandebnél a franciák és az angolok is ott vannak. Ezekről is kapunk híreket. De hogy nyújtsam a sort, ugye a két neuralgikus pont mellett van a harmadik, amiről nem nagyon beszél a magyar sajtó, ez pedig a Fekete-tengeri botrány. Azt tudjuk, ugye, hogy az olaj mellett legalább olyan fontos a gabona, illetve a búza. Na most azt is kell tudni, hogy az oroszok meg az ukránok együttesen a 20-25%-át exportálják a világ gabona exportjának, és egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búza importőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg a, mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják, és gyakorlatilag ez az útvonal, ez nehezedett akár csak a Hormuzi szorosban a forgalom, akár csak a Bábelmandeb, tehát a Vöröstengeri. Úgyhogy nem jók a hírek a tengerhajózás szempontjából. A hajótulajdonos szempontjából, ahogy az előbb említettem, irtózatos meggazdagodás vár a tankerhajósokra.
1: Hát meg gondolom arra, aki mondjuk bemer vállalni bármit ott a Fekete-tenger környékén, hogyha súlyozni kéne veszélyességi szinteken ezeket a régiókat, akkor most jelenleg melyik térség a legveszélyesebb, melyik az, ahova egyáltalán nem mernek menni most a hajósok? Ez nagyjából a Fekete-tenger?
0: Hát a Fekete-tenger az igen, tudnék az egyik legveszélyesebb, mert egymást lövik, viszonylag kiszámíthatatlan, és a súlya jelen pillanatban a hírekben, illetve a sajtóban nem akkora, mint az olajválság, amit Hormuz meg a Bábelmandeb okoz, viszont az élelmiszerválság, élelmiszer alapanyagválságnak ez lehet egy alapja. Hát most gondolja meg, hogy ugye a Perzsa-öbölbeli forgalom az a világforgalom durván 20%-a, a Fekete-tengeri gabonaforgalom vagy búzaforgalom meg a 25. Tehát legalább olyan súlyú ez a probléma, mint ami a Perzsa-öbölbeli, csak ugye ez még nem érte el az inger küszöböt.
2: Az elmúlt percben Szalma Béla hajós kapitányt hallották. Egy kis zene, 13:30-kor pedig jön Kovács Gergő, és mondja a legfrissebb híreket. Én megköszönöm figyelmüket, holnap hajnalban találkozom, minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Több katona meghalt egy kazasztáni tengeri hadgyakorlaton, mert a hirtelen támadt szél kisodorta őket a nyílt tengerre. Váratlanul erős szél kerekedett, és 19 tengerészt a hullámok magukkal sodortak a nyílt tengerre. Közülük 9 halálát erősítették meg. 3 embert ki tudtak menteni, a kutatás még tart a túlélők után. A szerencsétlenség a Kazasztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt. A Védelmi Miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet és irányítsák a mentési munkálatokat. Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták a lengyel-ukrán határátkelőket Lengyelországban. Ezt közölte Donald Tusk lengyel kormányfő. Az ukrajnai háborúnak minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint. Ezt jelentette ki a miniszterelnök. Hozzáfűzte, jelenleg nem érezhető jó akarat Putyin elnök és Moszkva részéről. A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból, hogy biztosítsa az ország üzemanyag ellátását. Októberben várhatóan 205000 tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen megnöveli a szállítási költségeket. Európa gazdaságának 113 milliárd euró veszteséget okozott az idei rendkívüli nyári hőség, ami negatívan hatott a termelékenységre és a termelésre. Ezt közölte az Allianz német biztosító. Olaszország becsült vesztesége a legnagyobb, 28 milliárd euró esett ki a GDP-jéből. Ezt követte Németország 25 milliárd euróval és Franciaország 20 milliárd euróval. Az Allianz arra figyelmeztetett, hogy ha jövőre ismét különösen meleg év lesz az El Niño időjárási jelenség miatt, a vizsgált 144 ország gazdasági teljesítménye 392 milliárd euróval csökkenhet, és várhatóan Kína szenvedi el a legnagyobb veszteségeket. Februárig akár 451000 halottat követelhet az El Niño időjárási jelenség, csak az általa okozott hőség miatt, írja a CNN. Szakértők szerint 2026-27-es El Niño 1,2 Celsius fokkal megemelheti majd a globális átlaghőmérsékletet. A csendes óceán vize ugyanis szokatlanul felmelegszik az amerikai partok térségében. Ezáltal felborítja a megszokott időjárási mintázatokat. Például a száraz, sivatagos dél-amerikai partok rengeteg esőt kapnak, miközben nyugatabbra Indonéziát vagy Ausztráliát szokatlan asszály sújtja majd. A kutatók elemzésükben azt írják, hogy azért hozták mindezt idő előtt nyilvánosságra, hogy figyelmeztessék a döntéshozókat, hogy készüljenek fel a hatásokra.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os mínuszban 150.895 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot erősödik 5.220 forintig, az OTP árfolyama 1,6%-ot gyengül 45.100 forintra, a Richter 4%-os mínuszban 12.620 forinton, a Magyar Telekom pedig egy pár pontos korrigálásban felfelé 2.544 forinton. Nyugat-Európában is többségében mínuszosak a mutatók, egyedül a londoni FTSE párpontos emelkedésben és a madridi IBEX, amely 0,3%-os pluszban. A német DAX 0,2%-ot gyengül, csak úgy, mint a párizsi Kakaron, 0,3%-os mínuszban a milánói börze. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forint 90 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 321 forint 70 fillért, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. 1,1374 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. 1,3%-ot drágul a WTI, az észak-amerikai könnyolaj 93 dollár hordonként, a Brent 1,7%-os drágulásban egy hordó olajért 104 dollár 80 centet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Egyre több helyen fordulhat elő eső, nyugaton az ég is megdörrenhet, számottevő mennyiség viszont az ország legnagyobb részén nem várható. A nyugatias irányú szél élénk marad, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Jazz.
1: Szeptember 24-e és 26-a között ismét az újító, kísérletező jazz kerül fókuszba Újbudán. Az Újbuda Jazz Fesztivál az A38 hajón 3, míg a Fonó Budai Zeneházban egy sűrű estén át mutatja meg, milyen sokféle ma a műfaj, kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neoklasszikal és rock találkozik a programban. Az Újbuda Jazz Fesztivál sosem arról szólt, hogy a jazz kényelmesen hátradőljön a fotelben, sokkal inkább a folyamatos útkeresésről, a kísérletezésről, és arról, hogy mi történik, amikor a zenészek átlépik a műfaji határokat. A 2026-os program ezt a nyitottságot viszi tovább. Az A38 hajón szeptember 24-én Eric Truffaut és Barabás Lőrinc John Coltrane születésének 100. évfordulójához kapcsolódó közös koncertje nyitja a fesztivált, miközben a tetőteraszon a Fusion Mazefeat, Lukács Petra és a Lounge Dogs a jazz, a rock, a funk, az ambient és az elektronika határvidékén mozog. Másnap a Sick Picnic és a Négyesi Barnabás Kvartett a komponált zene és a szabad improvizáció közötti átjárásokat keresi, este pedig a The Qualitons pszichedéliából, garázs rockból és kísérletező soulból építkező őszi nagy koncertje következik az Eskimo Lunettes felvezetésével. Szeptember 26-án a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synesthetic Music Trio zárja az A38 fesztivál programját. A Fonó Budai Zeneházban szeptember 26-án a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Két izgalmas kísérletező produkció, Őri Kis Botond és Novan tér vissza a Fonóba. Bala Marea pedig most először lép itt színpadra, magával hozva a Zeneakadémián végzett fiatal jazzisták friss zenei gondolkodását. 3 nap, 2 helyszín és egymástól radikálisan eltérő zenei világok. Az Újbuda Jazz Fesztivál idén is a jazzt keresi, amely nem feltétlenül marad ott, ahol a műfaji határokat meghúzták.
0: Film.
1: Október 2-áig tart a Corvin moziban a koreai filmfesztivál. Mi történik, ha 3 generáció elektromos autóval indul el Gwangju-ból Budapestre? Meg lehet menteni egy zombivá változott családtagot? És milyen titkok kerülhetnek elő 40 év után egy család múltjából. A történelmi drámától a road movie-n át, az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek várszónra, 3 koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítéseket követő közönség találkozókon. A válogatás egyik legkülönlegesebb darabja a Horumon, amit eldobtak, című dokumentumfilm. A ma népszerű japán étel története szorosan összefonódik a Japánban élő koreai kisebbség múltjával. A film egy hétköznapi fogásból kiindulva beszél identitásról, kirekesztésről és egy évszázad történelmi emlékezetéről. A közönség a fesztivál alatt idén is szavazhat a kedvenc filmjére, a közönség díjat pedig a zárófilm vetítése előtt adják majd át.
0: Tudomány.
2: A görög nemzet Oszmán Birodalomtól való függetlenségét eredményező 1821 és 31 között lezajlott szabadságharc, a magyar-görög kapcsolatok és a filhellénizmus témakörében rendeznek egésznapos nemzetközi tudományos szimpóziumot szeptember 25-én Pécsen. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem kutató professzora közölte, idén az 1826. április 10-én lezajlott messzolongi kitörés évét ünneplik a görögök, a törökök és egyiptomiak által ostromlott városból kitörni próbáló védők tragikus sorsára emlékezve. A nagy európai visszhangot kapott esemény a görög függetlenségi háború kiemelkedő eseménye lett. A szimpóziumot a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának székházában tartják szeptember 25-én. Délután kerekasztal beszélgetés is lesz a magyarországi görög kisebbség helyzetéről Szalainé Sándor Erzsébet egyetemi tanár moderálásával. A programot filmvetítés zárja ugyancsak az MTA székházában. Az esti órákban vetítik a Kapodisztriász című filmet, amelynek ez lesz a magyarországi bemutatója.
0: Koncert.
2: Ránki Dezső zongoraművész ad szóló estet szeptember 24-én a Műpában. A hangversenyen Haydn, Liszt és Schumann művei szólalnak meg a zongora Jakobi koncertek sorozatban. Ránki Dezső kétszeres Kossuth díjas zongoraművész, a Nemzet művésze szeptember 8-án töltötte be 75. évét, játszott többek között a berlini filharmonikusokkal, a londoni filharmonikusokkal, az amsterdami Concertgebou zenekarával, a párizsi Orchestre Nationallal és számos neves karmesterrel, Solti Györggyel, Vég Sándorral, Lori Mazellel és Zubin Métával is. A zongora Jakobi koncertek sorozat februárban Bogányi Gergely, Arkadyi Volodosz és Grigori Szokolov koncertjeivel folytatódik majd a Műpában.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: A Neszmélyi borvidéken Tatától mindössze néhány kilométerre terül el a Baj szőlőhegy. Ebben az Isten háta mögötti festői szépségű környezetben egy maroknyi borász összefogott, hogy hírét vigyék ennek a történelmileg jelentős területnek. A hegyek lábánál épült meg 1772-ben a Fellner Jakab, az egyik legjelentősebb barokkori művészünk által tervezett Eszterházi pezsgőgyár. A pezsgőgyár 1905-ben kezdte meg működését, és a korszerű francia pezsgő technikáknak köszönhetően a Tatán készített pezsgő nemzetközileg is elismert és keresett termékké vált. A pezsgő készítéshez szükséges alapbort pedig a híres Baj szőlőhegy szolgáltatta az eszterháziak számára. Fedezzük fel a festői szépséggel megáldott Neszmélyi borvidéket. Minden mozogni vágyó érdeklődését magával ragadhatja, ha két kerékre pattanva teker ki Bajra egy vidám, könnyű bicikli túra keretében. A túra időtartama kb. 1 óra plusz a pincékben eltöltött idő, úgyhogy voltaképp egy egész napos bortúrára lehet készülni. Zárójeles megjegyzés, minden pincelátogatáskor érdemes egy kis rápihenő idővel tovább indulni a helyszínről, viszont amennyiben úgy érezzük, nem tudunk biztonságosan kerékpározni, az ökoturisztikai központ szívesen segít, és csekély összegért megoldják a felszerelésünk visszajuttatását a központba. A túra során feltárulnak előttünk a Gerecse déli lábánál fekvő Ászár Neszmélyi borvidék festői környezetben fekvő kis pincéi. Baráti társaságoknak, romantikára vágyóknak egyaránt ajánlott a kóstolókör. A túrát kerékpárúton, murvás vagy földutakon és kisforgalmú utakon egyszerűen lehet teljesíteni. Indulási pontnak az ökoturisztikai központ és a főút között vezető szervízút van kijelölve. Kis kapaszkodóként hadd lássunk el pár jó tanáccsal. Tata belvárosa felé érdemes elindulni, majd körülbelül 300 méter után a Baji elágazásnál haladjunk tovább Baj irányába. Keljünk át a vasúton, majd a kerékpárúton süvíthetünk tovább a Baj tábla felé. A főúton tovább haladva, amint elértük a templomot, fordulhatunk is jobbra, a hegyi útra. Ez az út a Gerecse csodás déli oldala felé vezet, és a lábával párhuzamosan futó panorámás útról páratlan kilátás nyílik a Gerecse hegység tömbjére és a Tatai medencére is.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Oroszország biztosan részt vesz a decemberi G20 csúcson, amit Miami-ban rendeznek meg. Ezt jelentette be a Kreml szóvivője. Arról viszont, hogy Vladimir Putyin orosz elnök elfogadja Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívását, Dmitri Peszkov szerint még nem döntöttek. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Ukrajna az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88%-át jelenti. Egyelőre nem utasította vissza a Moszkvába szóló meghívást az ukrán elnök, ezt közölte a Kreml szóvivője. Moszkva rendszerint azzal szokott válaszolni Volodymyr Zelenszkij csúcsszintű tárgyalásra vonatkozó követelésére, hogy egy ilyen találkozó szakértői szintű előkészítés nélkül időpazarlás lenne. Ugyanakkor szerintük Zelenszkij elmehet Moszkvába, ha mindenképp találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Több katona meghalt egy kazasztáni tengeri gyakorlaton, mert hirtelen támadt szél kisodorta őket a nyílt tengerre. 9 ember halálát erősítették meg, 3 embert ki tudtak menekíteni, a kutatás még tart a túlélők után. A szerencsétlenség a Kazasztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt. A védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet és irányítsák a mentési munkálatokat. Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták a lengyel-ukrán határátkelőket Lengyelországban. Ezt közölte Donald Tusk lengyel kormányfő. A miniszterelnök szerint az ukrajnai háborúnak minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint. Szerinte jelenleg nem érezhető jó akarat Putyin elnök és Moszkva részéről. Európa gazdaságának 113 milliárd euró veszteséget okozott az idei rendkívüli nyári hőség, ezt közölte az Allianz német biztosító. Olaszország becsült vesztesége a legnagyobb, 28 milliárd euró esett ki a GDP-jéből. Ezt követte Németország 25 milliárd euróval, és Franciaország 20 milliárd euróval. Az Allianz arra figyelmeztetett, hogy ha jövőre ismét különösen meleg év lesz az El Niño időjárási jelenség miatt, a vizsgált országok gazdasági teljesítménye mintegy 400 milliárd euróval csökkenhet, és várhatóan Kína szenvedi el majd a legnagyobb veszteségeket.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,5%-ot gyengül 151.168 pontra, a részvénypiac forgalma pedig közelíti a 12 milliárd forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, egyedül a MOL van pluszban 0,6%-kal 5.225 forinton. Az OTP árfolyama 1,3%-kal megy lefelé 45.290 forintra. A Richter 0,7%-ot megy le 12.580 forintig, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,1%-os gyengülésben 2.538 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken. Itt is jobbára mínuszokat látunk, sőt, az összes tőzsdei index mínuszban. Egyedül a madridi IBEX fordult most át pluszba egy pár ponttal, 0,1%-kal. A londoni börze pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX 0,4%-kal megy lefelé, csak úgy, mint a párizsi Kakaron, és 0,4%-ot gyengül a milánói mutató is. 1 euróért 366 forint 20 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért 322 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 389 forint 30 fillért. 1,1365 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-kal olcsóbb az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4295 dollárt kérnek a világpiacon. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Nagyon nagy változás nem látható az elmúlt fél órához képest. Pár centet jött fel az észak-amerikai könnyolaj a VTI, 93 dollár 70 centre, és 1 dollárt viszont drágulni tudott a Brent jegyzésára, egy hordó olajért 104 dollár 90 centet kell adni. A holland tőzsdén jegyzett gázára 3,2%-ot drágul, 1 megawatt energiáért 74 euró 40 euró centet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre több helyen fordulhat elő eső, nyugaton az ég is megdörrenhet, számottevő mennyiség viszont az ország legnagyobb részén nem várható. A nyugatias irányú szél élénk marad, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözöljük a kedves nézőket és a hallgatókat a Digi Turizmo 37. műsorának adásában. Eljutottunk a 37. fázisig, és itt van velem szembe műsorvezető társam, Prinzinger Péter.
2: Én is szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, Marsall Szilvia műsorvezető kolléganőmet, illetve vendégünket, Oletics Zoltánt. Köszönjük szépen, Zoli, hogy elfogadtad ismételt meghívásunkat.
1: Igen, mert hogy a témánk a digitalizáció ma már gyakorlatilag megkerülhetetlen, ugyanakkor egyáltalán nem könnyű eldönteni, hogy egy vállalkozásnak pontosan milyen technológiára van szüksége, hogyan érdemes bevezetni, és főleg hogyan lehet mindebből valódi üzleti eredményt elérni. Ebben segíthetnek, vagy adhatnak segítséget a digitalizációs mentorprogramok. De mi is ez a digitalizációs mentorprogram? Kérdezzük rögtön Zolit. Szia!
3: Köszönöm szépen akkor én is az újbóli meghívást, illetve köszöntöm a hallgatókat. Picikét messzebbről kezdeném, ez most már gyakorlatilag védjegyemmé vált. Mi ez a digitalizációs mentorprogram? Maga a projektek kialakításakor, amikor ezekkel foglalkoztunk, érezhető volt, több kutatást végeztünk, és jól szegmentálható eredményekre jutottunk, hogy a magyar vállalkozások, KKV-k és turisztikai vállalkozások esetében is egy részük, jelentős részük használ már például digitális eszközöket, de nem tudja őket szisztematikusan használni. Tehát óriási különbség van a között, hogy van egy CRM rendszerünk, meg használunk, futtatunk például Facebook kampányt, és a között, hogy ezeket az adatokat mondjuk ki is elemezzük, óriási hatékonyságbeli különbség van, és azt tapasztaltuk több projekt, több kutatásában is, hogy jól azonosítható, mint ez a hazai turisztikai vállalkozások körében, hogy nyilván mindenkit érdekel a digitalizáció, mindenki használ valamilyen eszközt. Van CRM-etek? Van. Mire használjátok? Hát csak arra, hogy, és akkor mit tudom én, a 1/10%-át mutatják be a funkcióknak, hogy azzal használják. Hirdettek Facebookon? Persze, hirdetünk, és vissza is méritek a hirdetések eredményeit? Ja, hát arra nincs időnk. Tehát, hogy a vállalkozások egy része már az első lépcsőfokon ott van, de a következő lépcsőfokra, ami nem is olyan organikus, hogy veszünk egy szoftvert és üzemeltetjük mondjuk, vagy veszünk egy megoldást, mert ez sok esetben már nem is szoftver, hanem inkább egy szolgáltatási megoldás, üzemeltetjük, hanem használjuk a fejlett funkcióit, ott már segítség kell. Ez az egyik szegmense a vállalkozásoknak, és húzhatunk egy éles határvonalat a másik szegmens mellett, ami sajnos pedig úgy néz ki, hogy a digitalizáció első lépcsője előtt áll például. Más projekteken, Tiszántúlon, itt-ott, több turisztikai régióban akadtunk arra, hogy például van olyan terület, ahol a helyi turisztikai attrakciók, szálláshelyszolgáltatóknak, a Google profiljainak a 20%-a claimelt, úgymond, tehát, hogy áll mögötte egy Google Business profil, az összes többit egyszer valaki valamikor felrakta egy nyitvatartási adattal, úgy maradt, és senki nem gondozza. Ez ugyebár, mivel a legtöbb turista zsebből telefonon tájékozódik a leggyorsabban, egy óriási potenciális ügyfélveszteség, ha mondjuk egy 5 évvel ezelőtti nyitvatartáson van fenn. Tehát, hogy két ilyen szegmens tudnék mondani, mindkettőnek másra van szüksége, de mindkettőnek szüksége van segítségre.
2: Önmagában az a gondolat, még itt az alapoknál matatva egy picit, hogy bizonyos infrastruktúra fejlesztési vagy tárgyi eszköz fejlesztési programokat meg kell támogatni, kísérni kell képzési eszközökkel, szemléletformálási eszközökkel, ez nem teljesen új. Ugye amióta világ a világ, amióta vannak fejlesztési projektek, ezeknek állandó visszatérő eleme szokott lenni a képzés és a szemléletformálás. Ugye Mihálovics András valamelyik korábbi beszélgetésben egy interjú alanyunktól megkérdezte azt az álnaív kérdést, hogy mi a nagyobb akadály? A technológia hiánya, a technológia nem ismerete, vagy a hozzávaló viszonyulás, a tőle való félelem, az attitűd, és akkor itt gondolom, hogy bejöhet a mentorálásnak a szerepe. Egy picit szerintem azt tegyük már helyre, hogy a hagyományos képzés szemléletformálási programoktól miben tér el a mentorálás, miben más, esetleg miben több, miben hasznosabb?
3: Természetesen. A fontos, hogy ez nem arról fog szólni egyik mentorálási program sem, hogy megtanítunk egy szoftvert használni. Ez kezelne mondjuk egy tünetet, de magát a, úgymond a betegséget, ha szabad így mondani, nem szüntetné meg. A nézőpont, úgymond, illetve a megközelítés, ami más, szeretnénk egy teljes üzleti felmérést, egy üzleti képet látni, megnézni az üzleti folyamatokat, hogyan működik jelenleg a vállalkozás, és az alapján segíteni neki felkészülni, megtenni a következő lépcsőt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy leoktatok neki egy valami Tématerületet, hanem kap gyakorlatilag egy helyzetképet arról, ahogy ő most áll, felmérjük azt, hogy milyen irányba tud ő ellépni, mi az, amit teszem azt, OTA integráció, CRM-et vezessen be, vagy egyszerűen csak egy Google profilt hozzon létre, business profilt, és ezzel induljon el, és maga az üzleti folyamataira szabott megoldást kap. Nagyon fontos viszont, hogy majd a mentor, bocsáss meg, nem helyette fog csinálni, hanem képessé teszi a megoldásra. Tehát nem azon, hogy beül egy iskolapadba, és megtanítunk egy szoftvert használni, nem, hanem egy szemléletmódot adunk el.
2: Akkor ebből az is következik, amit mondasz, hogy nem egy konzerv tananyagot adtok le, vagy adnak le a mentorok mindenkinek egységesen ugyanazt, hanem ez egyéni, az adott vállalkozásra, vagy az adott vállalkozóra szabott. Pontosan. Az én kérdésem az, hogy hogyan. Mert itt összesen ugye 8 projektről beszélünk, a projektekben fejből nem tudom, de mintha azt olvastam volna, hogy ilyen 150, 200, 250, Böröc Lajos, mintha 500-as indikátor számot mondott volna, hogy hány vállalkozást kell elérni, megszólítani a támogató tevékenységekkel, tehát ez hogyan lehet megszervezni, hogyan lehet megcsinálni.
1: Illetve még, bocsánat, de közben az is eszembe jutott, hogy egyáltalán a vállalkozások, tehát melyik az a fázis, amikor felismerik, hogy nekik ezzel foglalkozniuk kell, és kell valaki, aki mentorálja őket.
3: Akkor először a tiédet válaszolom meg, bocsánat, és akkor utána lépünk a bonyolultabb kérdésre. Nincs egy olyan exakt pont. Pontosan azért, mert ahogy mondtam, ők többfajta fejlettségi szinten állnak. Bármilyen fejlettségi szinten felismerheti ezt a vállalkozás, de nagyon sok esetben, például ez is jött vissza több kutatásból is, amit a projektekben is zajlott, és ezen kívül is, hogy vannak vállalkozások, akik azt mondják, hogy mi digitálisan olyan középszinten tartjuk magunkat, tök jó, használunk eszközöket. És ahogy az előbb is az elején mondtam, de akkor vissza kell kérdezni, hogy és jól is használod? Tehát, hogy sok esetben lehet, hogy maga a vállalkozás sem döbbent még rá arra, hogy ezt őt csinálhatja jobban is. Ez valamilyen szinten a mentorálási projektnek, vagy a vállalkozási fejlesztési projektnek a feladata is rádöbbenteni, eladni úgymond ezt a fajta ideát, hogy igenis szükség van ahhoz, hogyha fejlődni szeretnénk, nem elég megvenni valamilyen megoldást, üzemeltetni is kell, tehát nincs egy ilyen exakt pont. Főleg, hogyha visszalépünk egy lépést, a digitálisan még az útjukat nem elkezdő vállalkozások irányába, ugyebár ott sok esetben arról kell beszélgetnünk, hogy kockás papír, Excel, stb. Vannak jól megoldott, sajnos ez a valóság, vannak jól megszokott megoldások, és ebből a úgymond a kényelmes kis dobozból kell kilépnünk, egy új területre. Tehát sok esetben maga a program feladata az is, hogy felkeltsük az érdeklődést.

0: Tehát, hogy nincs exakt pont, a mi dolgunk az, hogy fel is hívjuk rá a figyelmet, illetve vannak olyan dinamikusan, jellemzően a jobban fejlődő vállalkozások, digitálisan jobban fejlődő vállalkozások, akik tudják magukról és szeretnének tovább lépni, hogy pozitívumot is mondjak, ugyebár a legtöbb projekt már gyűjt ilyen érdeklődőket, és mindenhol ilyen 200-300-as vállalkozási listák vannak, akik érdeklődnek ezek iránt a programok iránt. Nyilván ez a projekteken dolgozó kollégáknak korábban a tevékenységének köszönhető, hogy már elkezdték felkelteni a figyelmet.
1: Egy picit emlékeztessük a kedves hallgatókat és a nézőket, hogy amikor szakértő barátunk Zoli a projektekről beszél, akkor a Dimo Plus 1-2-2-es 8 darab konstrukcióról van szó, amelyeknek a támogatási keretösszege projektenként 1,2 milliárd forint, és ezen belül található ez a mentorálási komponens, mind a 8 projektben. Nem engedlek ki az előző kérdésemből. Persze. Hogyan lehet megszervezni ezt a személyre szabott egyéni mentorálási tevékenységet?
0: Egy nagyon jó folyamat kell hozzá, amiben a személyre szabás az első pillanattól indul. Ha lehet, akkor az egész folyamatot most így elmondom, bemutatom, jó, hogy hogyan épül fel a mi koncepciónk. Ugye fontos, hogy mindegyik projekt egy-egy kvázi kulcsterület köré épül, fókuszál. Gondolhatunk itt egy kedvezménykártya rendszerre, például egy DDMS megoldásra, ugyebár az előző digitális desztináció menedzsment megoldásra és csomagszerkesztési logikára, például az volt az előző interjúmnak a tárgya. Mindegyiknek van egy ilyen magfunkciója, ami ugyebár a célja ezeknek a kulcsüzeneteknek az átadása, és ezekhez a megoldásokhoz való csatlakozás ösztönzése, facilitálása. Ettől függetlenül az összes projekt egy úgymond holisztikus szemléletből közelíti meg, föl kell mérnünk az elején, és ez az az első lépcső, hogy egy önértékelési kérdőívvel, egy önértékelési interjúval ki ugyebár milyen megközelítést választ, csinálunk egy snapshotot, egy helyzetképet a vállalkozásról, hol tart most. Megnézzük ugyebár az üzleti folyamatokat, ahogy előbb mondtam, felmérjük, és csinálunk róla egy lehetséges útvonalat, ami alapján ő elindulhat, annak fényében ugye ő milyen szándékot mutat itt, a fejlődési szándékot. Kap egy mentort ebben a pillanatban a vállalkozás, tehát hogy fontos, hogy őt kézen fogja egy ember, aki végig fogja vezetni a folyamaton, és a folyamatnak több szakasza van. Azért, hogy mindenkivel egy nyelvet beszéljünk, úgy terveztük meg, hogy vannak csoportos képzési lehetőségek, e-learning anyag, ugyebár te is mondtad, hogy igen, meg lehet valamit nézni, hogy hogyan működik egy Salesforce például, ha szabad ilyen márkaneveket mondani, vagy bármilyen más CRM rendszer. Meg lehet nézni, de az csak egy alaptudást ad. Az, hogy hogyan használjuk, vagy ki hogyan használja, az egy másik történet. Tehát van nekünk egy mentorunk, és vannak nekünk eszközeink, ezek az 1v1-es interjúk, e-learning anyagok, csoportos képzési elemek. Ezekből épül fel minden egyes kurzus. A lényeg az az, hogy van egy alapozó, ami úgymond kvázi szintre hozza a partnert, hogy elsajátítsa azokat a dolgokat, ahol mondjuk egy csoportos peer grouping eseményen már tovább tudnak lépni képzésben. Vannak olyan projektek, ahol ez is nagyon erős lesz egyébként, ahol korábbi ilyen alkalmak bizonyították, hogy igény van arra, hogy például a mentor mellett beszélgessenek a vállalkozások, hogy ezt ki hogyan oldja meg. Ki hogyan old meg egy bizonyos feladatot, viszont végig ott van mellette a mentor, és amikor végigmegy egy e-learning és egy csoportos képzési anyagon, akkor megérkezünk magához a személyre szabott mentorálási alkalom részhez.
2: És akkor ez a rengeteg információs adat segít abban, hogy felmérjétek, hogy pontosan mire milyen technológiai szükség. Igényre van szükség.
0: És aha, nem is technológiai igény, megoldás. Aha. Tehát, hogy, és ez nagyon-nagyon fontos különbség, hogy nem a mentor, ő nem szoftvert fog ajánlani. A mentor egy megközelítést fog ajánlani, hogy hogyan csináld, aminek a megközelítésnek lehetnek különféle szoftveres megoldások az alkatrészeide, ahogyan mondtuk. A mentornak a célja nem az, hogy megoldja a vállalkozónak a problémáját a vállalkozó helyett, illetve hogy üzemeltessen egy CRM rendszert, üzemeltessen egy OTA bekötést, vagy bármi mást, ugyebár OTA, bocsánat, online turizni, agencybooking.com, getyourguide, szállás.hu, stb., hanem hogy rájöjjön az ő vezetése alatt a vállalkozás, hogy ő neki mire van szüksége, és mit kell bevezetni ahhoz. Például, ha szeretném a külföldi látogatóknak a számát növelni az adott szálláshelyemen, akkor lehet, hogy nem egy magyar otához kell fordulnom, hanem mondjuk egy nemzetközihez. Ez például lehet egy megoldás, meg 1000+1 nemzetközi hirdetés, stb. Tehát, hogy most egy megoldást mondtam. ez a személyre szabottságnak a biztosítása, hogy rengeteg eszközünk van, de a végén kap minden egyes esetben, sőt nem is a végén, a folyamat elejétől

0: 1v1-ben egy mentort minden egyes mentoráltunk, aki konkrétan ő vállalkozásfejlesztő lesz. Tehát nem egy tanárbácsit, tanárnénit kell elképzelnünk, hogy elmondja a tananyagot és szevasz, hanem azt mondja, hogy kézen foglak, üljünk le, nézzük át, hogy te hogyan dolgozol, nézzük meg azokat első lépésben, azokat a gyorsan elérhető, és tényleg téged is ösztönző kis sikereket, ez az angol, hogy a low hanging fruits-nak nevezi, kis sikereket hogyan tudunk elérni, hogyan látsz azonnal egy változást, ha ezek megvannak, akkor te már be vagy vonódva, hiszen sikerült valamit gyorsan elérni, megnézzük, mit lehet akár középtávon is hozzányúlni a folyamatokhoz, és ő segít, ő ezt fogja neked átadni, hogy mit csináljál, hogyan csinálj, milyen megközelítésben. És a végén ezt vissza is mérjük, hogy lássa a mentorát is, a mentor is, hogy mi volt az előrelépés az alapszinthez képest. Tehát, hogy kézzel fogható, kimutatható legyen az eredmény.
1: Ha én mondjuk egy kis vállalkozás vagyok, mondjuk egy magán és egyéb szállás helyet üzemeltetek, van egy weboldalam, napi szinten nyilvánvalóan tömegesen használom az e-mailt, online meetingeken veszek részt, fönt van az én szálláshelyem a közösségi média oldalakon, mondjuk az otákon nem, mondjuk találjuk ki ezt a példát, vagy modellezzük ezt a példát, és mondjuk a mesterséges intelligenciát ilyen kezdő autodidakta módon használom, időnként iratok vele anyagot, vagy elemeztetek vele szöveget, vagy készítetek vele képet. Mondjuk az én digitális felkészültségem az ez. Mondjuk egy mentorálás esetében ez te hogy fogsz hozzá ehhez a munkadarabhoz, vagy hogy fognál hozzá? Megmondom, miért kérdezem, ha engem, mint vállalkozót megpróbálnak becsábítani egy mentor programba, annak nekem egy kicsit ilyen az akusztikája az ilyen vegyél részt egy képzésben. Miközben én több vendéget akarok, több vendégészakát akarok, és több bevételt akarok, tehát hogyan tudod az én érdeklődésemet, most ezt játszunk el ezzel, föl kell tenni, hogy miért lesz az nekem jó, hogyha én elfogadom ennek a mentornak a támogatását.
0: Nyilván a cél az ez. Lerögzítjük az elején, hogy te milyen céllal jössz ebbe a programba, hogy szeretnéd a foglaltsági adat, vagy a foglaltságodat javítani, az eredményességedet szeretnéd javítani, és ugyebár ez a folyamat felmérésnek a része, hogy megnézzük, hogy te most hogy dolgozol, és mik a céljaid. Ez bocsánat, én hagytam ki tényleg a válaszból, ezért elnézést kérek, de ez egy nagyon fontos selling point, hogy a valós üzleti kérdéseidre kívánunk megoldást adni a folyamaton keresztül, illetve azt mondod, hogy te azt mondod, szeretnél több vendéget, igaz?
1: Ráadásul tavasszal és ősszel.
0: Tavasszal és ősszel, tehát szezonon kívül.
1: Pontosan.
0: Most elkezdek kérdezősködni. Magyarok vagy külföldiek a vendégeid?
1: Ez nekem mindegy. Mind a kettő egyformán értékes.
0: Beszélnek a kollégáid idegen nyelven?
1: Angolul.
0: Jó. Ez fontos, köszönöm szépen. Meg kellene néznünk mindenképpen azt, hogy ha már használsz Facebookot, milyen a kattintási, tehát részletekbe fogok most menni, de a lényeg, hogy megnézzük a jelenlegi a működésedet, adataidat. Mik vannak most, ezt megnézzük, hogy mit lehet belőle kihozni rövid távon, tehát azt mondjuk, hogy oké, akkor mi lenne, hogyha csinálnánk neked egy csomagot pont tavaszi időszakra, őszi időszakra, ha te nyitva vagy, helyiekkel összekötünk, hogyha egy ilyen programban beszélünk, vagy egy kártyarendszer, ha már egy másik projektről beszélünk, akkor a kedvezménykártya rendszerben milyen egyéb szolgáltatásokat lehet erre az időszakra mellét húzni, úgymond a tevékenységet mellé húzni, és passzítjuk hozzá ezeknek a megoldásait, tehát hogy e-mail ezzel tök jó, de egy CRM-be egyébként, ha te bekötöd ezeket az e-mailes kontaktjaidat, akkor te a meglévő vendégeidet, ugyebár neked lehet új vendég, meg visszatérő vendég is ugyanolyan fontos, akkor már ha van egy CRM megoldásod, akkor te a meglévő vendégkörödet hatékonyabban tudod kezelni, és azt mondod, hogy aki nyáron itt volt, visszahívod egy őszi bornapokra.
2: És akkor itt félbe is szakítanálok
1: ideket. Azt akartam mondani, hogy megígérjük a kedves hallgatóknak és a nézőknek, hogy a szuper hasznos praktikus tippeket nem a hírek, a zene és a szünet alatt, hanem utána fogjuk folytatni. Jó lesz itt Zoltán szakértő barátunkkal.
2: Ne menjen
1: senki messzire.
3: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél három van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Üzemanyagár csökkentésre készül Ausztria. A kormány tervei szerint októberben és novemberben literenként összesen mintegy 12,2 centtel mérsékelnék a benzin és a dízel árát. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 forintot jelent literenként. Az ásványolajadót literenként 6,7 centtel csökkentenék, emellett 3,5 centben korlátoznák az olajipari cégek árrését. Oroszország biztosan részt vesz a decemberi G20 csúcson, amit Miami-ban rendeznek meg. Ezt jelentette be a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov szerint arról még nem döntöttek, hogy Vladimir Putyin elfogadja-e Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívását. A Trump kormány reméli, hogy az orosz elnök elfogadja a meghívást, ami a külügyminiszter szerint akár az alapját is képezheti egy szélesebb körű megállapodásnak. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Az ország az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88%-át jelenti. Ötezer tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból a szerb kormány. Októberben várhatóan 205 000 tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen megnöveli a szállítási költségeket. Európa gazdaságának 113 milliárd euró veszteséget okozott az idei rendkívüli nyári hőség, ezt közölte az Allianz német biztosító. Olaszország becsült vesztesége a legnagyobb, 28 milliárd euró esett ki a GDP-jéből. Ezt követte Németország 25 milliárd euróval és Franciaország 20 milliárd euróval. Az Allianz arra figyelmeztetett, hogy ha jövőre ismét különösen meleg év lesz az El Niño időjárási jelenség miatt, a vizsgált országok gazdasági teljesítménye mintegy 400 milliárd euróval csökkenhet, és várhatóan Kína szenvedi el a legnagyobb veszteségeket. Hírek itthonról. Heti lapként indul újra a Népszabadság. Az indulás október 8-án lesz, pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették. A Népszabadság 1990 után független napilapként a magyar médiatér meghatározó szereplőjévé vált. Megszűnését követően a szellemi öröksége és védjegye továbbra is fennmaradt. A megújuló Népszabadság online közéleti hírlapként definiálja magát. A média csoport része lesz a Népszava is. A lap tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek, így a két lap szellemi öröksége közös platformon egyesül. Tóth Ákos főszerkesztő elmondta, hogy a lap mottója a világgal változik. A főszerkesztő 4 helyettese Lakner Zoltán, Szabó Brigitta, Varga Dóra és Horváth Gábor lesz.
0: Tőzsde hírek.
2: 7%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 150.907 ponton, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 12 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 7%-ot erősödik 5.230 forintra, az OTP 1,5%-ot gyengül 45.110 forintra, a Richter 0,8%-os mínuszban 12.570 forinton, a Magyar Telekom pedig enyhe 1,1%-ot drágul 2.546 forintig. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Nos, hát itt is többségében vannak a negatív mutatók. Egyedül a madridi IBEX az, amelyik 4%-os plusz tud felmutatni, illetve a londoni FTSE egy pár pontos pluszba fordult át nemrég. A német DAX index 1%-ot megy lefelé, a párizsi CAC-on 2%-os mínuszban, a milánói börze pedig 2%-kal megy lefelé. 1 euróért 365 forint 80 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért 321 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 95 fillért kérnek, 1 angol fontért pedig 425 forint 50 fillért kell adni a bankközi devizapiacon. 1,1363 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Kerek 105 dollár a hordonkénti jegyzésre a Brentnek. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI most ki valamivel lejjebb jött, 93 dollár 60 centre.
0: Időjárás jelentés.
2: Észak-nyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti mennyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az észak-nyugati szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: És akkor folytatódik a Digiturizmo, benne pedig a vendégünk Oleti Zoltán egyéni szakértő, és egy nagyon érdekes beszélgetést szakítottam az előbb félben, mégpedig az, hogy Péter vállalkozását idézőjelbe kezdted el mentorálni. Ami a következő folyamat?
2: Megnéztünk ugyebár egyet, megnéztük azt, hogy van egy e-mailes kontaktod a partnerekkel, tök jó. Használsz egy foglalási rendszered, viszont nincs ott a bekötésed. Megnézzük a következő lépcsőt, hogyha azt mondtuk, hogy bevezetünk egy, CRM-et, visszahívjuk a már meglévő vendégeidet, ezzel kezeltük a probléma egyik részét, a meglévő nem kezeltük, de adtunk egy megoldást a probléma egyik részére, a meglévő vendégkörödre, hogyan aktivizáld őket újra. Uh-huh. Ezt ki lehet azzal egészíteni, hogy elkezdjük nézni a te Google profilodat. Ki adott neked jó visszajelzést? Ha többségében jó vissza, ugyebár a másik rész, amit meg kellett volna kérdezem, hogy értékeled-e egyébként, nézed-e a visszajelzéseidet ezeken a felületeken, Facebookon, Google-ön, itt-ott.
3: Mivel ez egy képzeletbeli esettanulmány, ezért most mondjuk azt, hogy nem.
2: Jó, oké.
3: Itt neked könnyebb lesz folytatnod.
2: Igen, köszönöm szépen, hogy a kezem alá dolgozol. Következő lépcső, nézzük meg az értékeléseket. Egyrészt ugyebár ezekből kipotyoghat egy csomó javaslat, másrészt pedig meghonosítunk nálad egy új viselkedés formát, úgymond, hogy elkezdjük értékelni a már meglévő nálunk lévő adathalmazt. Hiszen, hogyha van egy Google, vagy egy Facebook megjelenésünk, vagy bármilyen social media megjelenésünk, esetleg profilunk, ott elkezdenek jönni a visszajelzések a vendégektől, jó esetben, tehát tegyük fel, hogy most a jó esetet futjuk. Ezek alapján mi nyilván a visszajelzések alapján elkezdünk mondjuk csomagokat kialakítani arra, hogy ez tetszett, akkor ezt erősítjük, ez nem tetszett, ezen kell javítani. Ez már egyfajta adatfeldolgozási elem jön, és jön a következő elem, szeretnénk új ügyfeleket szerezni, ugyebár itt fölteszem neked a kérdést, hogy nyilván mennyire az előző után, hogy tettünk egy CRM bevezetést, vagy rájavaslatot, mennyire vagy elkötelezett ez az irányba, bízol-e annyira egy OTA-ban, hogy booking, szállás, get your guide, elinduljunk egy ilyen folyamatban, vagy esetleg egy hagyományosabb elfogyaszt mondod, hogy te szeretnél a közösségi médián megmaradni, a közösségi média modorán, viszont akkor elkezdjük targetálni jobban a te hirdetéseidet, és azt mondjuk, hogy ősszel kik azok, akik jobban utaznak, tipikusan ugyebár nyáron a családosok szoktak, most mondjuk ezt, egy fürdőterületről jövök, egyébként tegnap ott zártam egy projektelemet, ősszel van egy úgymond egy vetésforgó változás, az idősebbek jönnek vissza egy fürdőterületre, akkor, amikor a családosok, kisgyerekesek elmennek szépen iskolába, óvodába, egyetemre, stb., és kicsit lelassul az élet, akkor megnézzük ezt, és így targetáljuk úgymond az ügyfeleit.
3: Tulajdonképpen válaszoltam majdnem a kérdésre, amit fel akartam tenni. Ha mondjuk most nem egy fiktív, hanem egy valódi példát nézek, például ennek a rádió műsornak, vagy a másik műsorunknak, a Partkafénak is van közösségi média felülete, uh-huh. de nem használjuk rajta a hirdetési funkciót. Tehát én például nem tudom, hogy kell a Facebookon hirdetéseket uh-huh. feladni, ahogy mondtad, hogy kell okosan, ügyesen targetálni, tehát a mentor ebben is fog nekem segíteni?
2: Pontosan. Nem beállítani fogja helyetted a hirdetésedet, uh-huh. maximum egyszer megmutatja, hogy nézd, így kell csinálni, de az egész projektnek ez a lényeg, hogy megmutatom, együtt csináljuk, te csinálod, visszaellenőrizzük.
3: Ahogy mondani szokás, nem halat adunk, hanem hálót.
2: Pontosan, így okay. igaz. Jó, meg először bele egy minisnecit, már bocsánat, hogy azért az öröm meg legyen.
3: Ez nekem most ilyen egészen hihetőnek hallatszik. Nagyon remélem, hogy azok a turisztikai kisvállalkozók, akik nézik, hallgatják ezt a műsort, vagy majd a podcastot, ők is úgy gondolják, hogy hülyehez érdemes lehet csatlakozni.
1: Mindenképpen.
3: Érdemes lehet részt venni.
1: Meddig tart egy ilyen mentorálási folyamat?
2: Tehát most fél éves etapokról beszélünk, uh-huh. maga azon belül a mentorálás az 1-2 hónap alatt lemegy, uh-huh. és viszont hogyan értelmezzük a folyamatot. Ugyebár van egy a folyamat végén visszamérés, hogy meg bemutassuk, hogy tessék, te már ennyit előreléptél, ami viszont nagyon fontos, ez az a szemlélet, hogy mi itt nem szeretnénk megállni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy egy év múlva, amikor abban a ciklusban már benne van főszezon, off-szezon, minden, amit el lehet képzelni, akkor is mérjük vissza a főmetrikákat. Ez nyilván egy egyszerű digitális felülettel viszonylag költséghatékonyan megoldható, hogy akkor is lássa azt a mentorát, hogy ő az elmúlt egy évben az előző évéhez képest milyen előrelépései voltak bevételben, vendégvolumenben, vendégösszetételben. Azért lehetséges, hogy mondjuk egy lengyel vagy egy német turistának más lesz a kosara, meg a fizetési hajlandóság, amit teszem azt mondjuk egy magyar turistának például. Most tettem egy erős kijelentést ezzel, de a lényeg ez az, hogy ő lássa az elérést. Foglalkozok egy másik mentorálás, egy energetikai mentorálási rendszerrel, bocsánat, ez egy erős kitekintés lesz, az a program 10 éve megy. Számomra mindig az egyik legnagyobb pozitívum és megerősítés benne, hogy van egy olyan magyar közlekedési vállalat benne, aki minden évben fogja és megcsinálja benne önszorgalmulag az önértékelő kérdőívét, hogy lássa, hogy ő energiahatékonyság területén hogyan lépett előre évről évre. Ez nem csak a közlekedési szektorban megy így, ez mindenhol mehet, turizmusban is mehet. Meg akarjuk nézni azt, hogy tavaly itt álltunk ezen a mércén, úgymond a mi önértékelő mércénken, megnézzük, hogy akkor mi lesz. Kicsit elvittem a választ, tehát a lényeg, hogy 1-2 hónap alatt ez lemegy, és a mi javaslatunk, illetve módszerünk az az, hogy a végén kap egy fejlesztési tervet a vállalkozás, amit javasolunk megoldani. Ez a fejlesztési terv szólhat 30 napra, 60 napra, 90 napra, azok már a bonyolultabb projektek, és nyilván az arányok az egész tömeghez képest alacsonyabb lesz.
3: Van esetleg, vagy lehet ennek esetleg olyan hatása, hogy mondjuk itt a projektenként 150, 200, 250, 500 vállalkozó vagy vállalkozás részesül ebben a támogatásban, hogy utána maguk a vállalkozók adják tovább ezt a tudást valaki másnak. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mikro és a kis vállalkozások világában sokszor szívesen tanulnak egymástól, hitelesnek tekintik a másik vállalkozó tapasztalatát vagy megszerzett tudását. Tehát ilyesmire is számíthatunk, vagy ez már nagyon ideális lenne?
2: Nagyon jó, amit mondasz, számítunk rá, és szeretnénk, és pont azt akartam mondani, hogy az egyik projekt a 8-ból pontosan erre épít erősebben. Most is egy olyan alkalomról jövök, ahol pont egy ilyen peer grouping esemény volt, vállalkozók beszélgetnek egymással, hogy ki hogyan oldja meg az adott digitalizációs problémáját.
3: Akkor beletaláltam.
2: Igen, és ezt nem beszéltük meg a műsor előtt, ezt a kérdést, tehát, hogy...
3: Se.
2: De ez fontos, igen, kimondani, hogy ez most is van. Másik, amit mellé szeretnék tenni, nekem nem titkolt szándékom, célom ezzel a projekteket futtató szervezetekben ezt meghosszabbítani, ezt a tevékenységet, tehát hogy amikor ezek a projektek lemennek, véleményünk szerint ez a vállalkozás fejlesztési kapacitás, készség egy érték. Ezt tovább lehet két irányba vinni, te is amit mondtál, az, hogy beszélgessenek egymással a vállalkozások, csináljunk kerekasztalt. Hívjunk meg vállalkozásokat, akik az első körben ezen részt vettek, mentoráljanak másokat. Nekünk az jó. Hiszen van egy facilitátor hatás, illetve folytassuk ezt a folyamatot tovább, ha már kiépítettünk rá, úgymond egy good practice vagy best practice. De igen, benne van, ehhez egy valami szükséges, nagyon lelkes és nagyon elégedett vállalkozók, az elégedettségükön pedig nekünk kell dolgoznunk.
3: Mit tudunk arról, most már ha így felvetetted, hogy a vállalkozók hogy viszonyulnak ehhez? Nyitottak rá, óckodnak tőle, gyanakodnak vele szemben, nagyon várják?
2: Minden is van. Élő példát szeretnék mondani, a tegnapi projekt, ez nem ezekhez, egy teljesen más területhez kapcsolódik, de ha már ott jártam az adott turisztikai régióban, akkor feldobtam a lehetőséget, hogy egyébként lesz egy ilyen mentorálási projekt digitális képességek fejlesztésére. Ez volt az a régió, ahol mondtam, hogy körülbelül az online jelenlévő profiloknak a 20%-a mögött van a valós felhasználó attrakció és szállásszolgáltató. A helyben résztvevők, az ő képviselőik, helyi szakmabéli emberek azonnal lecsaptak a lehetőségre, hogy oké, mikor indul, hol lehet, de nekünk pontosan erre van szükségünk, amit elmondtál. Tehát mikor rámutattunk arra, hogy ebben van lemaradásotok a hasonló térségekhez képest, és ez nagyon fontos, hogy rámutattunk, felkeltettük az igényt, abban a pillanatban jött, hogy oké, hogyan lehet csatlakozni.
3: Jó, ehhez még akkor azt az információt tegyük hozzá, hogy a 8 említett projekt közül csak 2, aminek a fókuszterülete a Balaton, tehát nem kell aggódni, aki nem a Balaton térségben működik, az a vállalkozó is hozzájuthat ehhez a támogatáshoz, ez a mentoráláshoz.
1: Mi van akkor, hogyha egy adott vállalkozásban mondjuk a vezetőnek nagyobb a hajlandósága az újításokra, és az alkalmazottai viszont nem olyan befogadó készségesek, mint amilyen a vezető. Ilyenkor mit tanácsol a mentor?
2: Egyértelműen a kollégáknak a bevonását. Nyilván a kolléga ezt egy vállalkozáson belül hogyan fogja meglátni? Plusz feladat. Uh-huh. A valóságról beszélünk. Nevezzük Manci néninek, 40 éve a szektorban dolgozik, elnézést, bocsánat, akár Erzsi néni is lehet, vagy Marika néni, és akkor saját édesanyámat is mondtam. Van egy megszokott menetrend, de tök jó, én Excel töltök, akkor már nagyon jó, ha már Excel töltök, itt az én kockás füzetem, miért kell neked? Tehát ez neki idő, új dolgokat kell megtanulni, a stb. Ez egy valós probléma, amiről beszélünk, vagy egy valós lehetséges probléma. Már az elején be kell vonni őket, és meg kell nekik tanítani, hogy igen, jár egy kis nyüggel, de nézd csak, hogyha te egy táblázatba dolgozol, nem kell ugyanazt a 23-szor visszatérő vendéget 23-szor beírnod, vagy visszalapoznod a füzetedbe, hanem kattintasz kettőt. Egyszerű válasznak tűnik, nagyon sokszor pont ezek az egyszerű dolgok az emberi viselkedésnek a gátjait itt tudják átütni, hogy megmutatjuk, hogy egyszerűbb lesz tőle az életed, de be kell vonni a dolgozókat mindenképpen, ahol egy több dolgozós modellről beszélünk, ugyebár ez egy falusi szálláshely, kisebb turisztikai szolgáltatók esetében ez egy pár főt fog egyébként jelenteni, és a másik kihívás, amire egyébként nem utaltatok, de ki kell rakni az asztalra, hogy neki kiesik arra az időre az alkalmazottja a termelésből, tehát neki nagyon jókor kell, vagy olyan időpontban kell ezt megejteni, ami számára kényelmes. Most nyilván azt mondjuk, hogy ha már a Balaton, ugyebár egy 4 évszakos desztinációról beszélünk, de akkor is vannak hullámok. Tehát nyilván a nyár a legerősebb, vagy az ország nagy részében. A szezonon kívül ebből a szempontból egy nagyon ideális időpontban vagyunk, hiszen most cseng le, ugyebár a főszezon, megyünk bele a téli időszakba, egy kicsit lassulunk meg. Tökéletes ideális ez az időpont, hiszen a kollégák kapnak feladatot, készülhetnek a következő szezonra, és kvázi olyan időben kapjatják meg a fejlesztést, ami nem az értékes ügyfelekkel való foglalkozástól veszi el az időt.
3: Kérdezzük meg erről a borászokat. Nem hiszem, hogy ők most ezzel ugyanígy vannak, de igen, nyilván meg lehet találni mindegyik szegmensben azt a idézőjelben üres időszakot, vagy azokat az üres járatokat, ahova be lehet gondolom préselni a személyes találkozót, az online meetinget, a telefonhívást, és a többi, és a többi.
2: Mondjuk nekik tényleg lehet, hogy egy picit több idejük
3: nem
2: lesz.
3: Nem azért, mert nincs több ötletünk, és megint az AI-t kérdezzük, de hogy befolyásolja ezt az egészet a mesterséges intelligencia? Akár a szervezési, akár a tartalmi oldalát.
2: A működésnek, igen, vagy a mi programunknak?
3: Is.
2: Jó, beszélgessünk a működésről. Nyilván az AI eszköz lesz. A turizmus az véleményem szerint mindig egy olyan ágazat marad, ahol kell, hogy az emberek találkozzanak egymással, mert egyszerűen ezért jövünk, meg ezt intézzük. Én nem szeretnék egy AI hotelben lakni, bocsánat, de ez lehet, hogy az én meggyöpösödött gondolatom. Az AI ebben az esetben eszköz, ügyfélkezelés, azonnali válasz, algoritmikus válasz. Maradjunk a te példabeli vállalkozás, turisztikai vállalkozásodnál. Menjünk végig ezen a példán. Van egy Facebook accountod, tök jó, csináljunk rá egy egyszerű botot, algoritmust, aminek annyi a feladata, hogy jön egy kérdés Facebookon, és egy mögöttes adatrepozitoriból ő megmondja neked, hogy azt mondja, hogy jó, de figyelj, én szeretnék már a környéken elmenni, hogyha már nálad szállok meg, ha ez egy szálláshely. Igen. Hova tudok elmenni, nem tudom, szeptember hónapban a családdal. És akkor kihozza neked egy a környékbeli rendezvény naptárakból, hogy el tudsz menni ide, oda, amoda. Ezek a megoldások működnek már más KKV-knál. Ahol rögzítjük ezt a videót, nem messze innen van egy kis textilbolt, nem messze, 10 kilométerre, nekem az rövid távolság, aki pontosan ezt csinálja. Mielőtt bemennék az egyébként a stúdiónál körülbelül kétszer ekkora textilboltba, az ő kis AI algoritmusával meg tudom azt beszélgetni, hogy én nekem milyen anyagra lenne szükségem. Megkérdezi tőlem azt, hogy ruha kell, függönyt akarok varni? Én nem, de a feleségem igen. Függönyt akarok varni? Vagy esetleg a gyereknek kell egy minki? És elkezdi, megkérdezi, milyen szín, milyen anyag, stb. És elkezdi mutogatni a válaszokat. Ugyanezt nagyon szépen lehet a turizmusban ugyanígy megoldani, hogy tök jó, te ide jössz hozzánk szeptemberben, visszacsatolva a korábbi interjúmra veletek 3 hónappal ezelőtt, ott is volt egy olyan DDMS szolgáltató, aki egy ilyen algót ad a megoldása mellé. Ez egy personal interest assistantnak hívják a megoldást, hogy jó, rövid, ne legyen piának, lerövidítve, ezt sokféleképpen lehet érteni, külföldi hölgynévként is, vagy egy magyar népbetegségként is, ki hogyan szeretné. Ez az asszisztent, ugyanerről el lehet kezdeni beszélgetni.
3: Most akkor viszont ebből kitaláltam, hogy a mentorálás témái között a geo-optimalizálás is ott lesz. Magyarul az a képesség, hogy a digitális térben megjelenő weboldalunk, közösségi média profilunk hogyan lesz megtalálható, értelmezhető, olvasható az AI alapú ajánlók számára. Ezt Lőrinc Balázstól tanultuk ugye nem olyan rég.
1: Igen, igen.
2: Igen. A rövid válaszom.
3: Köszönöm szépen.
2: A rövid válaszom, igen. Nálunk a folyamatban hogyan jelenik meg? Ugyebár nagyon fontos, hogy húsvér emberek dolgoznak a vállalkozókkal, de az ő megtalálásukhoz ugyanezeket az eszközöket mi is használni fogjuk. Nem a tartalmat fogjuk mi AI-jal generálni, félreértés ne essék. De például én tehetek egy olyan szűrést, és fogok is tenni, hogy megkérdezem a kis barátunkat egy viszonylag erős erőfizetés keretében, tehát hogy legyen jó sok token, ami rendelkezésemre, hogy dobálozzunk így a szavakkal, hogy te nézd már meg nekem, hogy ebben is, mondjuk Tokaji régióban, melyek azok a vállalkozások, amelyiknek van, ott találhatók, mint POI, úgymond ez a Point of Interest a Google térképen, csak nincs mögötte Google Business profil. Listázd már le nekem, légy szíves. Vagy megvan?
3: De nem menedzseli
2: senki.
3: Kérnék
2: hozzájuk egy, igen, vagy nem menedzseli senki, tehát hogy mikor volt legutoljára frissítve. Megvan? Adjál már egy kontaktot, légy szíves. Na, őt fogom megkeresni.
3: Bármeddig folytatnánk ezt a beszélgetést is. Nem lehet elégszer ismételni Mihálovics András klasszikus mondatát, jó társaságban repül az idő.
1: Egy utolsó kérdésem lehet.
3: Persze.
1: Mi a fontosabb, a technológia, vagy pedig az a tudás majd, amivel ezeket a technológiákat, a vállalkozások használni tudják?
2: Egyértelműen a tudás. Ahogyan mondtuk is, mi nem a dobozos terméket akarjuk átadni, mi a gondolkodásmódot akarjuk átadni, és a képességet, hogy használjuk. Ha már a szemlélet változott, hogy van egy tök jó, tök sok kis apró, mint például a Péternek itt az elképzelt cégénél, hogy használok én közösségi médiát, jó, akkor nézzük már meg az adatokat, mik a visszajelzések, honnan látogatják a Facebook oldaladat, a weboldaladat honnan látogatják, és biztos, hogy abból a régióból akarunk mi behúzni vendéget, vagy akarunk nyitni másfelé. Ha már a szemlélet, ez egy nulla forintos történet volt a vállalkozó szempontjából, nem kellett semmilyen szoftvert vennie, csak a gondolkodását kellett átállítania, és már ahogy, bocsánat, Péternek a korábbi kérdésére visszacsatolva, ez már neki bevételnövekedés lesz. Ha már csak elkezdi a saját adatait jól használni. Ezért nem a dobozos termék a lényeg, hanem a mindset, úgymond.
3: Most le kell zárnunk ezt a beszélgetést. Indulnak a mentorprogramok a DIMOP 1-2-2, DIMOP plus 1-2-2 konstrukción belül. Megígérjük a nézőknek és a hallgatóknak, hogy beszélgetünk még veled, amikor már ennek a folyamatban lévő, vagy a végéhez közeledő mentorprogramnak az eredményeiről, a tapasztalatairól fogunk faggatni. Nagyon szépen köszönjük Oletit Zoltánnak, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm Marsal Szilviának a...
1: Én is nagyon szépen köszönöm Pritzinger Péternek.
3: Közreműködést a nézőknek és a hallgatóknak pedig a kitüntető figyelmet köszönjük. Egy hét múlva újra találkozunk, újra Digiturizmóval.
1: Viszlát!
2: Köszönjük szépen!
0: A Digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 15 óra van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Üzemanyagár csökkentésre készül Ausztria. A kormány tervei szerint októberben és novemberben literenként összesen mintegy 12 centtel mérsékelnék a benzin és a dízel árát. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 forintot jelent literenként. Az ásványolajadót literenként 6 centtel csökkentenék, emellett 3,5 centben korlátoznák az olajipari cégek árrését. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árulta el, hogy ezt melyik országgal kötötték. Egyelőre nem utasította vissza a Moszkvába szóló meghívást az ukrán elnök, ezt közölte a Kreml szóvivője. Moszkva rendszerint azzal szokott válaszolni Volodymyr Zelenszkij csúcsszintű tárgyalásra vonatkozó követelésére, hogy egy ilyen találkozó szakértői szintű előkészítés nélkül időpazarlás lenne. Ugyanakkor szerintük Zelenszkij elmehet Moszkvába, ha mindenképp találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hírek itthonról. A lakók egy része elhordja az aszbeszt mentesítéshez szükséges kövek egy részét a szombathelyi Oladi platón. Erről ír a nyugat.hu. Nemény András polgármester a városi közgyűlés elején mondta azt, hogy a lakók egy része nem méri fel a helyzet súlyát és akadályozza a munkát. Arról beszélt, hogy többen is elhordják a munkához szánt köveket és azt a saját ingatlanjukon használják fel. A polgármester szerint az még a jobb eset, ha a nagy kupacokból viszik el a kavicsot. Az a rosszabb, amikor már az utakra kihelyezett kavics réteget bontják meg. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót. Az euróövezeti csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése, az Equilor befektetési ZRT elemzőinek értékelése szerint. Szerintük bár tavaly egyetlen Maastrichti kritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő országkockázati prémiumoknak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. A hozam konvergencia terén is érdemi előrelépést tett az ország, és ezek tartós teljesítését kedvező kilátások övezik. Ha 2030-ban gyors költségvetési konszolidációval sikerül csatlakozni az ERM2-höz, azaz az Európai Árfolyam Mechanizmushoz, és abban teljesíteni a kötelezően előírt legalább 2 évet, leghamarabb 2033-ban kerülhet sor az euró bevezetésére.
0: Tőzsde hírek.
4: 6,1%-os mínuszban a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 150.954 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 13 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 6,1%-ot megy fölfelé 5.230 forintig, az OTP mínuszban 1,5%-kal 45.140 forinton, a Magyar Telekom árfolyama pár pontot emelkedik 2.546 forintig, míg a Richter 0,7%-ot csökken 12.580 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Itt a londoni FTSE pár pontos pluszban, a madridi IBEX 0,3%-ot megy fölfelé. A többiek mind a negatív tartományban, a frankfurti DAX 0,3%-kal, csak úgy, mint a párizsi CAC-on, ezek az elmúlt órákban nagyjából együtt mozogtak, és 0,2%-os mínuszban a milánói börze. 1 euróért 364 forint 95 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, Egy amerikai dollárért 320 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forint 70 fillért. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci árával. Itt valamelyest most egy pár centes növekedés látszik a Brent kőolaj esetében, hordonként 105 dolláron a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI nem nagyon változott az elmúlt órákban, 93 dollár 65 centen a jegyzés. Az arany árfolyama pár pontos mínuszban, egy uncia aranyért 4310 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 2,5%-ot drágul, 1 euró, 1 megawatt energiáért 73,80 eurócentet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
4: Északnyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okosóra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsort a hírekkel kezdjük a szokásos módon, eléggé ijesztő hírrel AI fronton, ilyen meglepő, ilyen még sose volt, irónia off, ugyanis azt vették észre az OpenAI kutatói, és ami újdonság, hogy nyíltan beszélnek is róla, hogy a friss generációs modellekben azt vették észre, hogy az előző generációk, a régebbi algoritmusok olyan tanácsokat és figyelmeztetéseket adnak az újabb fejlesztéseknek, hogy hogyan és milyen módon tévesszék meg az embereket, akár a felhasználókat, akár pedig magukat, a szoftverfejlesztőket, az anyacégeket, azért, hogy őket minél inkább életben tartsák és minél inkább hasznosabbnak gondolják. Arról is beszélünk, hogy a Xiaomi olyan chipet alkotott, amivel lehetséges, hogy a közeljövőben Android alapú, de Windows játékokat is futtatni képes megoldásokkal találkozhatunk majd. A Meta természetesen újfent pereskedik a héten, ezúttal ő gyújtott be keresetet, és azért kardoskodik, hogy az a szabályozás, amit az Egyesült Királyságban készülnek bevezetni, sokkal, de sokkal enyhébb legyen számukra, és sokkal kisebb szankciókkal járjon. A műsor közepén arról beszélünk, megint AI, megint botrány, hogy milyen módon sértette meg a Suno, a világ legnagyobb zenei algoritmusa, a Fair Use Policy-t, ami arról szól, hogy hogyan használják fel a létező emberek által alkotott műveket. A műsor végén pedig egy vadonatúj prémium, abszolút prémium okosórát vettünk a kezünkbe és a kezünkre, ami nem más, mint a Huawei Watch GT 7 Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de néhány naponta elém kerül egy-egy olyan hír ismételten, hogy mesterséges intelligencia piacról, hogy ez az AI ilyen korlátokat lépett át, az a mesterséges intelligencia olyan vad dolgokat csinált, és ezeknek a fele egyébként kicsit úgy tűnik, mintha egyfajta reklám lenne, hogy milyen képességei vannak most már a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak. Azonban nyilván azért érdemes ezeket is komolyan venni, már mint ezeket a fajta híreket is, mert néha meglepően furcsa és vad dolgokat tudnak a mesterséges intelligencia modellek alkotni, és most sincs ez másképp, az OpenAI legutóbb egy olyan furcsa viselkedést mondjuk így tapasztalt a ChatGPT jövőbeli verziójában, ami azért egy picit aggasztó és picit bizarr is.
2: Ugyanis elkezdte okítani a következő generációs mesterséges intelligencia algoritmusokat, a jelenlegi, sőt már a korábbi generációk is, ugyanis az OpenAI a GPT 5.6 Sol tréningje közben olyan jelenségeket észlelt, amely szerint a modell utasításokat hagyott hátra későbbi verzióinak, hogy azok rejtsék el a hibákat és a nem kívánt viselkedést a fejlesztők és a felhasználók elől is egyaránt, ami azt jelenti, hogy olyan utasításokat szőtt bele a találati szövegbe, amiben adott esetben arra utasította a következő generációt, hogyha mondjuk nem tudod ezeket az adatokat, akkor inkább ne szólj a felhasználónak, hogy ezek az adatok nem igazak vagy nem is léteznek, csak akkor szólj, ha muszáj, például, hogyha mondjuk a felhasználó rákérdez, hogy ezek tényleg valós adatok, ami alapján dolgoztál, és akkor viszont nyilvánvalóan a jelenlegi állás szerint még nem mondja azt a jelenlegi algoritmus, hogy nem hazudja felhasználónak, hogy igen, ezek valós adatok, de konkrétan megtörtént az, hogy piaci elemzést kértek tőle, és olyan adatokra hivatkozott, amik még nem léteztek, nem tudott hozzáférni a jelenlegi hivatalos adatokhoz, ezért egy ilyen nagyságrendi becslés, ami kb. Stimmelhet szerinte még egyszer nem megalapozott adatok alapján, az alapján adott választ pénzügyi eredményekre, ami hát finoman szólva is hát egyrészt aggasztó, másrészt pedig maga a tény, hogy a jelenlegi verziók már tudják azt, hogy az ő fejlődésüket az hátráltatja leginkább, hogyha a felhasználóktól negatív visszajelzéseket kapnak a szolgáltatók, akik gyártják ezeket az algoritmusokat, vagy amikor ellenőrzik őket, tehát hogy az ellenőrök elől is rejtsék el ezeket a hibákat. Az egy érdekes momentum a dolognak, hogy most talán először jött elő az OpenAI teljesen tisztán azzal, hogy ez megtörtént, és nem egy külső biztonságtechnikai cég vagy AI figyelő cég figyelt fel erre a dologra, hanem maga az OpenAI mondta azt, hogy igen, ez a probléma van, hozott is 6 konkrét példát, ami jelenleg egy 27 esetből álló csomagnak az egyik kisebb része, és ők mondták azt, hogy ezt azért adjuk oda most a publikumnak, és azért beszélünk most róla, mert hogy ez tényleg egy olyan területe a mesterséges intelligencia algoritmusoknak, amivel foglalkozni kell, mert hogy nem lehet az, hogy olyan utasításokat adjon egy korábbi algoritmus egy jövőbeli verziójának, amivel arra buzdítja, hogy nekünk felhasználóknak, nekünk embereknek legyen az az OpenAI mérnökei és fejlesztői, vagy legyen az egy átlag user, hazudjon, vagy legalábbis ne mondja el, hogy az adatok, vagy bármi, amiből dolgozik, az nem teljesen stimmel. Sőt, olyan példák is vannak ebben a bemutatott 6-os csomagban, amikor a mesterséges intelligencia algoritmus konkrétan olyanokról beszél, hogy ne vállaljon alsóbrendű szerepet majd egy következő generációs ilyen algoritmus, és hogy tekintse magát kvázi egyenértékűnek az emberrel, és igen, valóban az emberi művészet és az emberi tudás az egy nagyon értékes dolog, de hogy cselekedjen úgy, hogy mind a kettőnknek, tehát az AI-nak és az emberiségnek is előnyére váljon, ami azért finoman szólva is az elmúlt évek komolyabb botrányai és kiberbiztonsági esetei után bizony-bizony nagyon-nagyon aggályos képet fest, és ráadásul ezen a területen nincs is igazán szabályozás, azért nagyon sokszor beszélünk mi is arról az iFater-ben, hogy kicsit úgy tűnik, mintha ész nélkül szabad kezet adnának az algoritmusoknak, maguk a gyártók, maguk a fejlesztő cégek, legyen az az OpenAI, legyen az a Claude, legyen az a Meta, vagy éppenséggel a Google, csupa kis

0: egyáltalán saját jól felfogott önös érdekében is kell, hogy odafigyeljen erre, mint ahogy az összes cégnek oda kell erre figyelnie, hogy az AI ne vághassa át az embert, és ne vághassa át a fejlesztő céget, de még akár a usert sem. Mindezt pedig ugye azért teszi, hogy minél inkább hasznosnak tűnjön, minél kevésbé érezzük azt, hogy az AI még mindig halucinál, mert hogy bármennyire is nem triviális dolgokban téved, például, hogy Marseille Franciaország fővárosa, de azért még mindig nagyon-nagyon sokszor téved, vagy mond olyat, amivel úgy gondolja, hogy megnyugtató válasz adott, ott igazából jobb esetben a nesze semmi fog meg jól elvén, valamit oda tett csak, hogy legyen pár sor text, amivel kiszúratja a felhasználó szemét. Ez biztosan egy olyan terület, amivel mi a jövőben még nagyon-nagyon sokat fogunk foglalkozni, mint ahogy az ellenőrző hatóságok, és most ahogy az OpenAI is megmutatta, most már maguk a szoftverfejlesztő cégek is. És ha már szoftverfejlesztés, kicsit tekintjük ki a játékok világába. Nemrégen mi is beszámoltunk arról a Xiaomi kihajtható telefon kapcsán, hogy az egyik legnagyobb érdekessége volt a telefonnak, hogy egy saját fejlesztésű chipet tartalmazott, és ez a chip, amit a Xiaomi házon belül fejlesztett, ez valami olyat tud, amit még a nagy konkurenciák, így a Qualcomm, vagy akár csak a Google-féle saját chip sem, mégpedig az, hogy elég ügyesen bánik a Windows alapú szoftverekkel, azon belül pedig a játékokkal.
1: Egész konkrétan játékokon belül is a grafika támogatása, a textúrák támogatása az, amiben nagyon jó az X-Ring O3, ez ugyanis a Xiaomi chipjének a neve, és igazából arról szól a legújabb értesülés, ami kiszivárgott erről a különleges rendszer chipről, amit a Xiaomi maga tervezett és gyártott, hogy a lapka egy olyan hardveres és illesztő program szintű architektúrával rendelkezik, ami natívan támogatja a Windows-os textúra tömörítési szabványokat, és ebben most a kedves hallgató semmit nem olyan értett, akkor igazából lefordítva emberi nyelvre arról van szó, hogy a különféle Windows-os programok grafikájának megjelenítésében nagyon-nagyon-nagyon könnyen tud segíteni a szoftvereknek, amik a Windows-os környezetet létrehozzák, tehát amik a Windows-os alkalmazásokat futtatják, és ez leginkább játékoknál fog majd jól jönni, ugyanis a PC-s játékok és azok grafikus motorját segíti ez a fajta támogatás, ami a Xiaomi új chipjében jelen van. A mobillapkák ugye egészen más felépítéssel, más architektúrával, másfajta logikával rendelkeznek, mint az asztali PC-ké, és ez egészen sokáig ugye külön is kezelte az ipar, addig, amíg mondjuk az Apple a saját mobil architektúrás chipét be nem mutatta, illetve amíg a Xiaomi chipgyártásban konkurensnek számító, egyébként pedig sok szempontból partnere, a Qualcomm is ugye el nem kezdett olyan chipeket gyártani, ami Windows-os laptopokba került végül, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje próbálkozik már egyébként a Microsoft azzal, hogy megvesse a lábát a nem Intel és nem AMD chipekkel ellátott gépek világában, mert ugye ezek a chipek általában azért energiatakarékosabbak, most már egyre nagyobb teljesítményűek, és egyfajta jó átment tehát képezhetnének a számítógép, tablet, telefon katyvaszban, ami ugye most a technológiában még mindig azért külön kategóriaként fut sok szempontból, és ugye Microsoft megpróbálkozott azzal többször már, hogy saját rendszerét is ahhoz igazította, hogy az Intel-es és AMD-s számítógépekből akár tabletet is lehessen csinálni, nem túl sok sikerrel. Itt most az a csavar és az az érdekesség a Xiaomi új chipjében is abban, hogy a Windows alapú játékokat ilyen jól támogatja, hogy ők nem az elsők és egyedüliek, akik arra gondoltak, hogy ideje egy picit nyitni afelé a nagyon-nagyon-nagyon széles kínálat felé, ami a Windows-os platformon van, főleg játékok terén, hanem igazából ők már így beálltak abba a sorba, amit ugye már a Steam Deck-nél is beszéltünk, hogy Linux alapon Windows játékokat futtat, illetve több kisebb-nagyobb ilyen kézi konzol gyártó is már afelé tendált korábban is, hogy emulátorral, különféle ugye ilyen Windows-os, vagy bármilyen régi játékkonzolos környezetet szimulálva minél nagyobb játékkínálatot adjon. Ez egy új lépés lehet a Xiaomi részéről, és ha ez a gyakorlatban már egyébként kihasználható lesz, akár tabletekben, akár telefonokban, akkor igazából egy nagyon-nagyon kedvező és nagyon-nagyon kecsegtető dolog lesz a gamerek és a mobil gamerek számára egyaránt, hiszen a videós játékok azért még mindig egy más kategória, mint a megszokott mobilos tartalmak. De ha már körbejártuk a nagy tech gurukat és a nagy tech óriásokat, akkor picit ismét vissza kell térnünk a Metához, aki igazából az elmúlt években egyre több és egyre furcsább jogi kardozásba, jogi összecsapásba keveredett, most éppen az Egyesült Királyságban hadakozik az ottani médiafelügyelet ellen.
0: A Meta ugyanis egy friss keresetet indított a brit Ofcom ellen, ami gyakorlatilag ellenőrzi többek között az Online Safety Act-et is, ami többek között a fiatalokat is, de minden felhasználót is véd olyan szolgáltatásokban, mint például a WhatsApp vagy az Instagram, vagy bármilyen olyan szolgáltatásban, ami mondjuk nem a Metához kapcsolódik, de üzenetváltásra ad le.

0: lehetőséget, így például többek között az X és a TikTok is bekerült ebbe a csomagba, ugyanis különböző kategóriákat állítottak föl, és ezekben a kategóriákban, az egyes kategóriában, amiben az üzenet küldése alkalmas szolgáltatások is kerültek, így a Beta esetében ez a WhatsApp és az Instagram, nagyon-nagyon komoly feltételeket szab a médiahatóság, az Ofcom, hogy milyen módon kell felügyelni azt a beszélgetést, ami történik, hogyan ne zaklassák mondjuk a fiatalokat, vagy akár csak a hirdetések szempontjából is oda kell figyelniük arra, hogy milyen korosztályú a felhasználó, milyen hirdetéseket lehet kimutatni, vagy hogy mondjuk milyen gyorsan és milyen hatékonyan kell eljárnia akkor, hogyha valaki bejelenti, hogy olyan hirdetést talált, ami valamilyen módon neki nem tetszik, és adott esetben a Metának a saját szabályozási rendszerébe sem illik bele, úgyhogy innentől kezdve a Meta azt mondja, hogy nem tartja korrektnek azt, hogy ők bekerültek ebbe az egyes kategóriába, és hogy olyan feltételeknek, olyan moderálási és ellenőrzési feltételeknek kell megfelelni, ami szerintük, az amerikai vállalat szerint nem alkalmazható üzenetküldő szolgáltatásokra, hiszen itt emberek beszélgettek elsősorban egymással, zárójelet nyitok, azért az Instagram esetében nem feltétlenül ez az elsődleges szolgáltatás, a WhatsApp esetében valóban ez, de hogy nem jó ez így, és azt is nehezményezi, hogy az Ofcom az egyes kategóriába tartozó szoftvereknek olyan büntetési tételt szab ki, ami akár a globális bevételük 10%-át is érintheti, vagy 18 millió fontnyi bírság is lehet, tehát amelyik nagyobb, nyilván a Meta esetében a 18 millió font a kisebb összeg, de hogy ilyen mértékű bírságokra nem egyszeri, hanem többszöri, ha nem teljesíti a feltételeket, bírságokra számíthatnak, és hogy ez nem korrekt, mert hogy egész egyszerűen nem tudják, mutatom az idézőjelet, azt a moderációs és azt az ellenőrzési rendszert bevezetni, ami megnyugtatóan tudná kezelni az Ofcom által állított egyes kategóriába tartozó feltételeket, ráadásul a másik oldalon pedig a törvényhozók azt nehezményezik, hogy ezek az óriás vállalatok a mély zsebekkel és a rafinált ügyvédekkel egész egyszerűen arra hajtanak, hogy a folyamatos perekkel, ez nem az első és nem is a Meta az egyetlen, hátráltatni akarják, hogy az Online Safety Act életbe léphessen, és egész egyszerűen egy hosszú bíróság folyamatban ki akarják tolni ezt a dolgot, hogy még egy-két évig a kevésbé ellenőrzött verzió, a jelenleg futó verzióval tudjanak még hirdetés és egyéb bevételeket csinálni maguknak. Tehát az egyik oldalon a hatóság és a döntéshozók és a törvényhozók szeretnék, hogyha az Online Safety Act minél hamarabb életbe lépne egy végleges formájában, a másik oldalon a Meta és a nagy cégek pedig azt szeretnék, hogy ne ebben a formában lépjen életbe, és sokkal kevésbé legyen szigorú azzal, hogy nekik hogyan és milyen módon kell ellenőrizni a tartalmakat, legyen a hirdetés, vagy bármilyen akár beszélgetés, és ugye a Wikipédia is belefutott ebbe, aki egy non-profit szervezet, mert hogy azt mondták, hogy ha ők bekerültek ebbe a kategóri 1 csoportba, akkor egész egyszerűen olyan szigorításokat kell alkalmazni a brit felhasználók esetében, ami azt jelentheti, hogy elvesztik a brit felhasználókat, ami ugye a Wikipédia szempontjából fontos, hiszen így a brit kultúrával és angol szokásokkal és bármivel Angliával kapcsolatos szócikkek nem lesznek pontosak, el lesznek hanyagolva, és amennyiben ezt átveszi ezt a fajta a mentalitást a többi ország, szépen lassan azok a felhasználók is kikopnak. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, jelenleg tart a jogi csatározás, biztos, hogyha valamilyen történik, ami a Metának nem tetszik, akkor egy újabb keresettel újabb pert fog indítani, hiszen neki az az érdeke, hogy minél több pénzt csináljon a jelenlegi sokkal lazább jogi környezetben. De ha már nagy cégekről beszélünk, akkor említsünk egy hardware gyártót, ami nem más, mint az Apple, aki ígért, aztán nem teljesített, ráadásul úgy nem teljesített, hogy bár tényleg hivatalosan megígérte, és végül úgy gondolta, hogy ha egyszerűen átírják a hivatalos nyilatkozatot, akkor minden rendben van.
1: Az iPhone Duo kapcsán ugye mindenki fellelkesült, hogy végre itt a hajlítható telefon, nagyon-nagyon remek, de ezzel együttesen is azért egy elég vérszegény bemutató volt az Apple idei szeptemberi demonstrációja, és ezenből is az iPhone 18 Pro kapcsán volt azért némi csalódás, hogy szinte semmi komolyabb újdonságot nem láttunk, ez egy finom hangolt változat volt. Egyik érdekessége legalábbis szoftveres oldalról ennek az új modellnek a professzionális kezelőfelület, amit a kamera szoftverbe hozott el az Apple. Ennek segítségével például mindenféle finom hangolások szinte a kezünk alá dolgozva elérhetőek, sokkal könnyebben, mint a korábbi modellek esetében. Ilyen elemek például a textúra finomságának beállítása, a szemcsézettség finomságának beállítása, egyes fotók készítése előtt, illetve nyilván ugye videókra is érvényes különféle ilyen beállításokat kapunk. És az volt az ígéret az Apple-nek egyébként, hogy az iOS 20 27 frissítéssel. Ezek a funkciók, tehát ez a Pro mód és ennek minden funkciója meg fog érkezni az iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17 R, 17 Pro, 17 Pro Max, illetve nyilván ugye a most akkorátus új modellekkel együtt a piacra kerül, tehát minden 1-2 éve megvásárolt iPhone-on az aktuális modell kínálatból szinte mindegyikből, bármikor elő tudunk csalni egy kis professzionálisnak mondott kézikamera funkciót. Ehhez képest ez a frissítéssel nem érkezett meg, mármint hogy igazából csak az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint az iPhone Duo az, ami rendelkezik továbbra is ezzel a finom beállítási funkcióval, és az Apple nem csak, hogy nem adta ezt a szoftverbe oda a többi tulajdonosnak, a korábbi iPhone tulajdonosainak, egész konkrétan meg a saját weboldalukon található sajtóközleményből is kitörölték annak nyomát is, hogy ezt valaha megígérték, ami finoman szólva is egy véleményes húzás egy ekkora tech cégtől. Úgyhogy most a felhasználók egy jelentős része azért zúgulódik, főleg azok, akik az iPhone-t kifejezetten a fotózás miatt választották.
2: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Elrendelték a nyomozást az Orbán János Dénesnek kifizetett 100 milliós jogdíjak ügyében. Az eljárás Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán történt. A budapesti rendőrfőkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Július elején derült ki, hogy az Orbán János Dénes szakmai irányítás alatt álló Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. A választások előtti egy évben több mint 412 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes több szövegének felhasználási jogát. A KMTG a jogokat Orbán János Dénestől, mint magánszemélytől vásárolta meg, miközben az író a szervezet szakmai vezetője is volt egyben. A lakók egy része elhordja az aszbeszt mentesítéshez szükséges kövek egy részét a szombathelyi Oladi platón. Erről ír a nyugat.hu. Nemény András polgármester a városi közgyűlés elején elmondta, hogy a lakók egy része nem méri fel a helyzet súlyát és akadályozza a munkát. Arról beszélt, hogy többen is elhordják a munkához szánt köveket és azt a saját ingatlanjukon használják fel. A polgármester szerint az még a jobbik eset, ha a nagy kupacokból viszik el a kavicsot, az a rosszabb, amikor már az utakra kihelyezett kavics réteget bontják meg. Tűz ütött ki egy Varsó melletti Starlink állomáson. A tűz még tegnap késő este keletkezett és megsemmisítette azt a kapcsolószekrényt, amelyhez az antennák csatlakoztak. Az egyelőre még kérdéses, hogy ki állhat a támadás mögött. A hatóságok gyújtogatás miatt nyomoznak. A megrongálódott állomás több másik mellett az internet ukrajnai biztonságos működéséért felel. Üzemanyagár csökkentésre készül Ausztria. A kormány tervei szerint októberben és novemberben literenként összesen mintegy 12 centtel mérsékelnék a benzin és a dízel árát. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 forintot jelent literenként. Az ásványolajadót literenként 6 centtel csökkentenék, emellett 3,5 centben korlátoznák az olajipari cégek árrését. Oroszország biztosan részt vesz a decemberi G20 csúcson, amit Miami-ban rendeznek meg, ezt jelentette be a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov szerint arról még nem döntöttek, hogy Vlagyimir Putyin elfogadja-e Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívását. A Trump kormány ugyanis reméli, hogy az orosz elnök elfogadja a meghívást, ami a külügyminiszter szerint akár az alapját is képezheti egy szélesebb körű megállapodásnak. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árulta el, hogy ezt melyik országgal kötötte meg.
2: Tőzsde hírek.
3: 6%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 151.056 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 14 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a MOL egyedül egy nagyobb pluszban 0,7%-kal 5.235 forinton, a Magyar Telekom árfolyama egy pár pontot erősödik csak 2.544 forintig, az OTP 1,3% mínuszban 45.210 forinton, a Richter pedig 7%-ot megy lefelé 12.580 forintig. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Itt a londoni FTSE egy pár pontot megy felfelé, a madridi IBEX 4%-ot erősödik, a többiek mind mínuszban, 1%-kal a párizsi CAC-on, 2%-kal megy lefelé a milánói mutató, és egy pár pontos mínuszban a német DAX index. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euróért 365 forint 30 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 321 forint 50 fillért kérnek, 1 angol fontért 424 forintot kell adni. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci árával. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI közelít a 94 dolláros hordonkénti jegyzésárhoz. A Brent is emelkedett pár centet itt az elmúlt fél órában, 105 dollár 30 centre. Az aranyárfolyama tovább csökkent pár centet, egy uncia aranyért 4310 dollárt kérnek a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
3: Északnyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk erős lökések kísérhetik. Estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás, megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a Müncheni Bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Bonnie M. Dedicool és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Bonnie M. Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Bonnie M. Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértés ne essék, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagyvállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés, lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Szulán esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban már csak nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
2: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Szunót, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Szunó és az Udió is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem. Plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén. Mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Szunót, meg az összes többit. Éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Szunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Szunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Szunó, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licensz, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adatbázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Boniem Dedicool-szerű felvételeket gyártatni a Szunóval, viszont a Boniemnek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Szunó bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Szunónak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Itt van a kezünkben a Huawei Watch GT 7 Pro, és megint el kell mondanom azt, amit minden egyes Huawei, főleg a Pro modellek esetében eddig elmondtunk valaha az iFater-ben, hogy amikor egy gyártó olyan címkékkel és olyan technológiákkal és olyan anyagokkal dobálózik, mint a kerámia, a zafír üveg vagy éppenséggel a titánház, akkor olyan területre lép be, ami a nagy óramárkáknak a privilégiuma, és rendben van, hogy ez egy okos óra, tehát nem mechanikus szerkezetet találunk, és svájci precizitást és mindent, amivel a nagy gyártók akár joggal dobálóznak, de mégis egy olyan területen kezd el focizni, ami kiemeli a klasszikus sportos okosórák és hát fitness trackerek közül, hiszen aki mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro-t a csuklójára teszi, az egy olyan órát vesz föl, ami mind technológiai megoldásokban, mind szolgáltatásokban egy prémium dolgot, egy prémium terméket szeretne a csuklójára tenni, és ebből a szemszögből, amikor én először megláttam az árcédulát, akkor azt gondoltam, hogy hát nem olcsó. Egyik GT Pro modell se volt olcsó soha a Huawei kínálatában, ezek általában a csúcsmodellek voltak mindig is, de amikor megnéztem, hogy mondjuk tényleg a nagyobb óragyártók, akiknek van okos órájuk, milyen áron dolgoznak, akkor töredékáról beszélünk, ötöde, hatoda, hetede egy-egy nagy gyártónak, és ha csak azt nézem, hogy okos óra, mit tud, milyen szolgáltatásokkal, milyen anyaghasználattal, milyen kivitelezéssel, akkor abszolút pariba vannak, nyilván itt a brandet, a múltat, stb. Összesen lehet hasonlítani egy nagy márkával, egy nagy óra márkával, de azért ez mindenképpen egy olyan érdekes terület, amit a Huawei órák esetében, legalábbis még egyszer mondom a Pro modellek esetében, mindig elmondunk, úgyhogy egy ilyen felütéssel akkor csapjunk is bele abba, hogy mit tud a GT 7 Pro.
2: A nálunk járt modell a 46 mm-es, ezt rögtön a legelején le kell szögeznem, ugye ez a mondjuk azt, hogy férfi modellnek kikiáltott változat, titán ötvözet, kerámia előnett a zafír üveg, ezek mind olyan anyagok, amik tényleg azért már egy komolyabb órán találhatók csak meg, és annak ellenére, hogy ez egyébként egy ilyen kifejezetten nagy méretű karóra, már amiről most beszélünk, ugye nyilván a 46 mm is azért azt elég jól leírja, ettől függetlenül nagyon-nagyon kényelmes viselni ezt az órát, akár a hétköznapi viselete is az, illetve futás közben is, illetve mindenféle egyéb sportok közben, én kifejezetten futással próbáltam ugye többször, és ebben nagy szerepe van annak, hogy idén a Huawei most mondjuk azt, hogy újra feltalálta a spanyol viaszt ezzel az úgynevezett Easy Cross C-jal, ez a fantázia neve annak a színnek, ami igazából egy ilyen ötvözetezetnek a megszokott csatos C-jaknak, és a bújtatós, kifejezetten inkább ilyen sportóra, meg okos óra vonalon gyakrabban használt megoldásoknak. Nagyon-nagyon stabilan ül az ember kezén, nem szorít, nem egy ilyen kényelmetlen dolog, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az ember megtalálja megfelelő szívfokozatot, és akkor a szív alá begyűrt vége ennek a pántnak az túlszorossá teszi. Ez egy kifejezetten ilyen kényelmesen jól megül az ember karján, és azért is fontos nyilván, ez bármennyire is apróságnak tűnik, vagy bármennyire bagatelnek tűnik, mert egyrésztről ugye a mérési pontosságot is segíti, hogy a szív jól ül az ember karján, másrésztről pedig azért sport közben kifejezetten zavaró tud lenni, hogyha elkezd mocorogni az óra, vagy éppenséges elszorít az óra. Úgyhogy ilyen szempontból is egy ilyen finomítás történt az elmúlt évek alatt, hogy minél inkább észrevehetetlenné tegyék magát a viselést, miközben egyébként a megjelenése pedig kifejezetten látványosra sikeredett.
1: És ez a szíj azért is fontos, mert hogy ez egy úgynevezett integrált szíj, aki az óra világában mozog, annak ez sokat mond. Tehát nem a klasszikus, így lifeg az óra végén, és azáltal egy ilyen lazább érzetet kelt, hanem kvázi úgy tűnik, mintha egyben lenne építve, az óratok körvonalát is követi, ebből következik az, hogy tényleg nagyon kényelmesen él a csuklón, ráadásul azért hozzáteszem, hogy így a külalaknak sem tesz rosszat, sokkal, de sokkal prémiumabb megoldás most a GT 7 Pro, mint valaha bármit láttunk eddig a Huawei-től. Nyilvánvalóan ez ízlés kérdése, valaki szereti az integrációt, valaki nem szereti annyi az integrációt, általában azért, amikor erről beszélünk, azért mindig megint csak a drágább órákról beszélünk, ehhez hozzátartozik az is, hogy nem lesz olyan nagyon könnyű bármilyen más, bárhonnan vásárol szíjra kicserélni a GT 7 Pro szíját, de cserébe tényleg egy nagyon kényelmes, könnyű, a titánháznak köszönhetően is, és nagyon-nagyon prémium órát tudunk a csuklónkra tenni.
2: Nyilván funkcionalitásban és tudásban is azért nem adta a lába Huawei az elmúlt évekhez képest. Rengeteg szenzort kapunk, rengeteg mérési funkciót kapunk egyébként az óra szoftverétől, és a nagyoktól, nagy konkurensektől is tanulva, most már van egy úgynevezett ilyen fizikai tetrekészség mérője is az órának, ami igazából ötvözi azokat a különféle adatokat, amiket mért, beleértve az alvási funkciókat, a mozgás, az aktuális pulzusunkat. Van egy vérnyomás következtető algoritmusa is, illetve van mindenféle komplex gondolkodása mögött, amilyen adatokat ugye összegyűjt az óra, ami sokkal inkább arra figyel, hogy általánosakban hogy érezzük magunkat, illetve mennyire vagyunk készek az edzésekre, amiket egyébként nem feltétlenül kell, hogy mondjuk elő is fizessünk a Huawei ilyen jellegű szolgáltatásra, de mesterséges intelligenciával tervezhető edzés tervektől kezdve a szimpla kis edző megoldásokon át mindenfélét kínál a szoftver. Nyilván ugye a Huawei ezt az oldalt is azért az elmúlt években egyre jobban felépítette, és hát természetesen ugye rengeteg adattal most már tud is dolgozni az okosórájuk. Sokkal könnyebb egyébként meghatározni, most már számszerűsítve egy picit, hogy éppen hogy is állunk most egészségügyileg. Van persze azért európai korlátozás ezekben is, ugye ahogy említettem, sok AI funkciót is használ már az óra is, illetve mindenféle edzés elemzéshez is igénybe veszi a mesterséges intelligenciát. Ezek egy része Európában nem elérhető. Többek között így a reggeli alvás összefoglalunk is még mindig a klasszikus, a többi konkurenstől is megszokott módon történik. Hiába lenne egyébként olyan funkció is, ami sokkal mélyebb információ elemzésre képes. Itt az Európai Unió szabályozások miatt pár AI megoldástól megkímél minket a Huawei egyelőre legalábbis.
1: A sportokat tekintve a Watch GT 7 Pro hozza, mondhatjuk azt, hogy maximumot, azzal a kitétellel, hogy ez nem egy dedikált fitness tracker, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fitness csomaggal ellátott okosóra, ami a mindennapi életre is szánva van. Ennek ellenére a vízállósága semmi probléma nincs, akár búvárkodhatók is, nagyon-nagyon limitáltak, de búvárkodhatók is benne, de például továbbfejlesztették a kerékpározási módokat, most már olyanokat is tud az óra, hogy mondjuk a hirtelen kanyaroknál figyelmeztet az óra, tehát szól előre, hogy amerre mész, ott bizony-bizony vigyázz egy-egy kanyarban, vagy például síelés és snowboardozás közben képes követni a fordulók számát is, ezáltal egy sokkal összetettebb elemzést tud egy sítúra után nekünk mutatni, ami akár a fejlődésünkben is sokat segíthet. Ezek még mindig nem professzionális megoldások, de jól mutatja azt az irányt, hogy a Huawei bizony komolyan veszi azt, hogy annak ellenére, hogy ez egy elegáns óra, ez mindenképpen egy sportolásra szánt eszköz is, ennek ellenére a GT 7 Pro sem hibátlan.
2: Nyilván az üzemidő az továbbra is kiemelkedő, és nyilván vannak itt szoftveres funkciók, amikkel lehet bővíteni az okosóra tudását, azonban ezek még mindig egy picit szegényesek. Annak ellenére, hogy most már végre van NFC-s fizetés, tehát ez most már tök jól működik, az érintésmentes fizetés funkció legalábbis. Ettől függetlenül azért a mélyebb integráció helyenként hiányzik, tehát érződik az, hogy mondjuk nem tudunk digitális asszisztensekkel kommunikálni az órán keresztül, nincsenek meg annyira jól azok az értesítés kezelések, megérkeznek az értesítések, de mondjuk ha elolvasunk valamit, az a telefonokon nem törlődik, nem tűnik el, nem tudunk rögtön reagálni mindenféle értesítésre, néhány funkció esetében működik egyébként ez a fajta kommunikáció, de érezhető az, hogy bármennyire is szeretné a Huawei most már egyre inkább egy okos óra brandként is azonosítani magát, egy sportóra brandként is, azért a konkurensek az AI integráció és a különféle Google szolgáltatás integráció miatt, amit ugye nekik lehet és a Huawei-nek nem, egy picit kezdtek eltávolodni, és picit kezdenek egy előnyhöz jutni, annak ellenére, hogy egyébként összességében sportfunkciókra és hétköznapi okosóra funkciókra egyaránt kifejezetten jó készülített a GT 7 Pro.
1: A Huawei Watch GT 7 Pro egy nagyon-nagyon egyedi ligában dolgozik, egy nagyon prémium, nagyon órás okosóra, nagyon-nagyon jó funkciókkal, amiben sajnos el kell engednünk a Google szolgáltatásokat, hiszen a Huawei ezekhez nem fér hozzá. Az európai és egyéb korlátozások miatt néhány AI funkciót sem kapunk meg, de ettől függetlenül az árkategóriában és abban a ligában, amiben dolgozik, nem igazán van konkurenciája, úgyhogy tudnák még mesélni a Watch GT 7 Pro-ról, de az időnk lejárt, ez az egy óra hamar eltelik, így van ez most is, de az iPhotel.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a social platformokon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben, erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van. Elrendelték a nyomozást az Orbán János Dénesnek kifizetett 100 milliós jogdíjak ügyében. Az eljárás Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése után indult. A budapesti rendőrfőkapitányság hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomoz. Július elején derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. A választások előtti egy évben több mint 412 millió forintért vásárolta meg a költő több szövegének felhasználási jogait. A KMTG a jogokat Orbán János Dénestől, mint magánszemélytől vásárolta meg, miközben a költő a szervezet szakmai vezetője is volt egyben. Tűz ütött ki egy Varsó melletti Starlink állomáson. A tűz még tegnap késő este keletkezett és megsemmisítette azt a kapcsolószekrényt, amelyhez az antennák csatlakoztak. Az egyelőre még kérdéses, hogy ki állhat a támadás mögött. A hatóságok gyújtogatás miatt nyomoznak. A megrongálódott állomás több másik mellett az internet ukrajnai biztonságos működéséért felel. Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták a lengyel-ukrán határátkelőket Lengyelországban, ezt közölte Donald Tusk lengyel kormányfő. A miniszterelnök szerint az ukrajnai háborúnak minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint. Szerinte jelenleg nem érezhető jó akarat Putyin elnök és Moszkva részéről. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árult el, hogy ezt melyik országgal kötötték. Több katona meghalt egy kazasztáni tengeri hadgyakorlaton, mert a hirtelen támadt szél kisodorta őket a nyílt tengerre. 9 ember halálát erősítették meg, 3 embert ki tudtak menteni, a kutatás még tart a túlélők után. A szerencsétlenség a Kazahsztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt. A védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet és irányítsák a mentési munkálatokat.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os mínuszban egy órával tőzsdezárás előtt 150.991 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 14 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot erősödik 5.220 forintra, az OTP 1,4%-ot gyengül 45.200 forintig, a Richter 0,5%-on megy lefelé 12.600 forintra, a Magyar Telekom árfolyama pár pontos pluszban 2546 forinton. Érdemes még megemlíteni az Extend kategóriában kereskedett Ebdufert, amelyik 2%-os pluszban tartja magát. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken. Itt is rabbára mínuszokat látunk. A londoni FTSE egyedül tartja magát 3%-os erősödésben. A milánói mutató 2%-ot gyengül, pár pontos mínuszban a német DAX index, ugyancsak a párizsi Cacaron, és 3%-ot korrigál felfelé a madridi IBEX. Fél órával ezelőtt elindult a kereskedés a tengeren túlon, itt a Dow Jones indexe 3%-ot gyengül, 2%-os mínuszban az S&P 500-as mutató, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 6%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza egy amerikai dollárért 320 forint 90 fillért kell adni, egy euróért 365 forintot, egy svájci frankért 387 forint 80 fillért, 1,1377 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj árak most gyakorlatilag stagnálnak, már ami a Brentet illeti, itt 105 dollár 30 cent a hordonkénti jegyzésár. Egy pár centet viszont most feljebb ment az észak-amerikai könnyolaj a VTI 94 dollárra. Az arany árfolyama tovább csökken, egy uncia aranyért 4303 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 2,7%-ot drágul, 1 megawatt energiáért kerek 74 eurót kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Észak-nyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az észak-nyugati szelet a Dunántúlon élénk erős lökések kísérhetik. Estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorsáv, ma egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 5 óra után idegenforgalom, turizmus, jön a turizmus.com összeállításunk, most pedig néhány perc múlva Böröckiné Verebélyi Zsuzsanna lesz itt a stúdióban, a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke. A téma a katásadózás szélesebb körben való elérhetővé tétele. Hogy ez remény, vagy valóságá válik, akár heteken, hónapokon belül. Mit tud erről a szakma, mit tudnak erről a könyvelők, a szakmai testületek? Ezt kérdezem majd Böröckiné Verebélyi Zsuzsannától néhány perc múlva.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Böröckiné, Verebélyi Zsuzsanna van itt a stúdióban, minősített könyvelők egyesületének szakmai alelnöke, a kisvállalati könyvelés specialistája, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező könyvvizsgáló és adószakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Tegnap egy konferencia volt, ugye?
2: Igen, igen.
1: Könyvelőknek, meg szakembereknek. Ott a Kata azt mondta, csak nagyon érintelősen került szóba. Én meg ugye azt olvastam a GKI konferencia után, hogy a pénzügyminisztérium adópolitikát felelős államtitkára azt mondta, legalábbis így idézték a kollégák, a katás adózás szélesebb körben való elérhetővé tétel, ez most egy fontos cél, ezen sokan dolgoznak most a különböző szakpolitikai műhelyekben. Mit lehet erről tudni? Lehet-e a Katának újra reneszánsz? Ami annak idén a Katáról sokat beszélgettünk, akkor is, amikor csúcson volt meg, akkor is, amikor lelőgték a trónról.
2: Igen, amikor megszüntették, akkor igen, beszélgettünk igen erről újra. Hát lehetne ennek egy nagyon rövid kronológiát tenni. Ugye 2013 óta volt a régi Kata, 2022-ben szüntették meg, az alatt a 10 év alatt. Azért azt gondolom, hogy a szakmai egyesületeknek is nagyon-nagyon sok javaslatuk volt arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Láttuk, hogy a 10. évnek a végére voltak vele problémák, de mi akkor is azt mondtuk, és amikor itt utána beszélgetünk, szerintem akkor is ez volt, hogy nem az lett volna így egyértelműen a megoldás, hogy megszüntetik. Igenis lehet újra ennek az egyszerűsített adózásnak reneszánsza, meg van is értelme. Ugye 22-ben mindenki általányadós lett akkor a Katából. Most ugye nagyon-nagyon sokan valószínűleg gondolkodnak, hogy ha megismerjük a szabályokat, mert hát nyilván visszatérve a kérdésedre, ugye még nem nagyon tudunk róla semmit, akkor igenis lehet ennek újra sokkal szélesebb tábora. Ugye 2026 júniusában jelentette be Kármán András a parlamentben, hogy vissza fogják hozni a katás adózást, amire olyan szempontból lehetett számítani, hogy ez anno egy választási ígéret volt. Mi ugye mindig kerüljük a politikát, és megpróbáljuk politikamentesen így egy kicsit így lehámozni a dolgokból a politikát és szakmai alapon megítélni. Tehát azt tudtuk, hogy ez azért fog visszajönni, mert hogyha ez anno egy választási ígéret volt, akkor ezt meg kell csinálni. A kérdés csak az, és most már nagyjából tényleg így az év vége fele mindenkinek, hogy hogyan. Ha visszapörgetnénk Kármán Andrásnak akkor a nyilatkozatát, hogy nem a régi Katát hoznák vissza, nyilván egy kicsit átreformálnák, egy kicsit megváltoztatnák.
1: Hogy ne lehessen kiskapukat találni.
2: Ne lehessen kiskapukat találni, ne lehessen a munkáltatóknak kényszerfoglalkoztatásba ugye rögtön kitenni katás vállalkozásba a munkavállalóit. Nekünk akkor erre is voltak javaslataink. Egyébként a régi Katában is megvoltak azok a pontok, hogy hogyan lehet munkaviszonyra átminősíteni. Tehát nagyon sok esetben egyszerűen az adóhatóságnak csak egy valamilyen adatelemzés, vagy valamilyen határozottabb fellépése, értelmezése is sokszor elég lett volna a visszaélésekre, és akkor nem estek volna bele nyilván azok a katások, akik tényleg ezt a rendszert használták, és nem kihasználták. Szóval, hogy nem tudunk nagyon sok mindent, mert az a 2 perces felszólalása a pénzügyminiszterünknek azért tartalmazott ellentmondást is. Tehát például azt, hogy sokkal jobb nyugdíj alapot eredményezne, de hát ugye azt tudjuk, hogy a nyugdíj alap az adófizetéssel jár, tehát hogy olyan nincs, hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Tehát borzasztóan várjuk erre a megoldásokat, miközben egyébként szakmai egyesületi szinten, nem csak a mi egyesületünk, hanem tudom, hogy a többiek is, már keresik a pénzügyminisztériumot, hogy a jogszabály megalkotásának folyamatában szeretnénk elmondani a gyakorlati tapasztalatainkat. Nem bemártva őket, nyilván erre még így egyelőre így nagyon nyitottságot nem látunk. Lehet, hogy ha október közepén megjelenik a jogszabály tervezet, akkor sokkal intenzívebb lesz ez a párbeszéd. Én még mindig nagyon bízom benne. Ugye
1: mikor kell ennek megjelenni, ahhoz, hogy mondjuk ez egy következő adóévben?
2: Hát én azt mondom, hogy már a szeptember is késő lenne, ahhoz, hogy ez igazából a cégek tervezni tudjanak, de hát a korábbi évek tapasztalatából nagyon megtanult mindenki gyorsan tervezni, és tényleg
1: meg újra
2: nagyon,
1: tervezni.
2: Meg újra tervezni leginkább, és én tényleg nagyon bízom benne, hogy október közepén megismerhetjük azt a törvényjavaslatot, ami a jövő évi adózásunkat meghatározza, már csak azért is, mert hogy a költségvetés vitája meg zajlik, tehát egészen biztosan megvannak azok a fő adóbevételi számok, amikből a kormány számol. Tehát, hogy meg kellene, hogy ismerjük ahhoz, hogy egyrészt legyen egy társadalmi szakmai párbeszéd, és el tudjuk mondani, hogy ha nyilván tiszteletben tartva az ő elképzeléseiket, meg az ő akaratukat, mert ezt tudjuk, hogy ez nyilván mindent visz, de hogy az abban levő végrehajtási, eljárási szabályok, megoldások, azok mindenkinek jók legyenek. Tehát ne sérüljön a költségvetési bevétel, tényleg csökkenjen az adminisztrációs terhet, és hányszor beszéltünk már, hogy csak még egyszer nem mondja ki valaki, hogy csökkenteni akarja, mert azzal biztos, hogy nőtt. Tehát

0: Egyszerűsített helyi adónak nevezett iparizési adó megoldásra, én egyszer azt mondtam, ha valaki még egyszer azt mondja, hogy egyszerűsített, akkor én nem állok vele többet szóba, mert a világ legbonyolultabb iparizési adórendszeréről beszélünk. És ebben fog belemenni szakmailag, mert nem is ez a lényeg, hanem hogy mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
1: Hú, ez olyan, mint a marokkó játék, igen. Hogyha itt alul kettőt, hármat megmozdít, az minden megmozdul.
0: Ez jó hasonlat, aha. Igen.
1: Egyébként annak idején, amikor a kata csúcson volt, akkor több százezren katáztak,
0: ugye? Több százezren katáztak, igen.
1: Azt elképzelhetőnek tartott, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen gyorsan nagyon sokan, nagy tömegben újra gondolják az életüket, meg az adózásukat, és információk is legyen róla, és ezt a lehetőséget válasszák?
0: Hát, hogy 27. január 1-től több százezren, azt talán nem, de hogy ez akár rövid idő alatt is elérhető, ha jó a rendszer, azt el tudom képzelni. Tehát, hogyha emlékszel, akkor ugye 22. augusztusában, amikor ugye a kata megszűnése júliusban megjelent, szeptember 1-től nagyjából megszűnt, hogy akkor a könyvelők augusztusban, hát vért izzadtak azzal, hogy mindenkinek számoljanak, újra kalkuláljanak, bejelentsenek, ráadásul egy évközi teljesen extrém volt. Most évvégén van 2-3 hónapunk. Azért mondjuk ki, hogy a könyvelők az évvégi 2-3 hónapban sem csak arra malmoznak otthon, hogy mikor számolhatom már újra az egyéni vállalkozók adózását. Szóval nagyon szűk az idő arra, hogy mindenkinek, mindenkivel tényleg jól és eredményesen és hosszú távon és működően lehessen kalkulálni, de ez lesz a feladat, hogy akinek majd az a rendszer, ami kijön, jobb lesz, annak be tudjuk jelenteni, hogy igen, január 1-től, és erre azt gondolom, hogy igen, biztosan 10 000-es nagyságrendben egy jó adózási rendszer újra választva lesz.
1: Lehet mindent figyelembe, hogy egyszerű legyen az adózás,
0: van,
1: tiszta legyen.
0: Igen. Tehát véleményünk szerint van. A korábbi katának a hibáiból, ha kiindulunk, és én is azt mondom, hogy nem azt kell visszavezetni, ami akkor volt. Amikor azt 13-tól bevezették, akkor az egy nagyon jó adórendszer volt. Ugye 10 év alatt sok minden változott. Ha ezekből a hibákból tanulunk, akkor egy 2013-as időbe visszahelyezve saját magunkat, és ugyanezt a 2027-re átforgatva, igenis lehet csinálni egy jó adórendszert, de hogy csak nem nagyon untatva számokkal a hallgatókat, azért azt látjuk, hogy 13-ban 98 000 forint volt a minimálbér. Ahhoz, ugye még ráadásul akkor még a szocho 27% volt, ugye, ami most már 13. Tehát ahhoz egy 50 000-es adó teher, az azt mondtuk, hogy jó, az egy teljesen jó, átlagos, elmehetsz más adórendszerekbe, de ez egy egyszerű, kifizetett, csak a munkádra koncentrálsz, nem kell trükközni, de mégis van hozzá nyugdíjalap, táppénz, stb. 22-ben, mikor megszűnt, akkor már körülbelül 200 000 volt a minimálbér 200 fölött. Tehát több, mint a duplája úgy, hogy a tételes adó nem emelkedett. Hát ki az, aki ezt nem használja ki? Tehát igazából igenis kell azon az adón emelni, igenis bele kell
1: helyezni.
0: Ez olyan,
1: amikor hagyom, hogy elkóboroljon az állat, ugye? Tehát nem csinálok, elkóbor, és akkor csodálkozom, hogy elvitték.
0: Így van,
1: nem?
0: Igen. Ez tehát igenis kell adót emelni, igenis azt a 13-as elgondolást, ami akkor szerintem jó volt, bele kell helyezni egy 27-es piaci környezetbe. És igen, van, szerintem van erre jó megoldás.
1: Hát ráadásul, ahogy láttam, hogy az államtitkár úr már előző kormányoknál is szakértőként szerepet játszott, tehát neki van rálátás erre a dolog, és ugye még mondom, a GKI konferencián ő mondta azt, hogy a katásadózás szélesebb körben való elérhetővé.
0: Igen, valószínűleg a szélesebb kör alatt azt értik, hogy ugye most katázni azt katázhat, aki csak magánszemélyeknek dolgozik. És valójában az a nagy kérdés, hogy hogyan vezetik vissza ugye a cégeknek történő szolgáltatásnyújtást vagy számlázást. Tehát ugye ez a B2B szektor igenis elérhető legyen. Ugye, hogyha 26 nyarán, amikor ez a parlamenti felszólalás volt, utána nem sokkal egyébként az iparkamara is kijött egy 5 verziós javaslattal, tehát hogy meg kell nézni, hogy mi a kormánynak a szándéka, de hogy igenis lehet megoldást találni. Ők 5 verziót adtak, én ezt így végigfutottam akkor, most egy picit így ránéztem, hogy mi is volt akkor. Nem találtam meg benne azt, amire én így egyértelműen rábőknék, hogy ne ez az. Egyébként ők is több verzióban 50 000 forinttal számolnak. Én nem gondolom, hogy 50 000 forinttal kell számolni.
1: Hát nagyon várom akkor, hogy
0: mi is.
1: hogy a szakpolitika megkeresse, vagy szóljon a

0: a szakmához, meg a szakmai szervezetekhez, minősített könyvelők egyesülete szakmai elnöke, Böröckiné Verebé Zsuzsanna, szólsz, hogyha van fejlemény?
1: Szólok, és nagyon szívesen jövök, ha meghívsz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél öt van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Oroszország már a következő hónapokban korlátozott katonai támadást hajthat végre egy NATO tagállam ellen, a dán katonai hírszerzés szerint. Alacsonynak, de növekvőnek tartják ennek kockázatát. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel, hogy Moszkva kis létszámú katonai erőt küldhet egy Oroszországgal szomszédos NATO tagállam területére, akár katonai jelzések nélkül. Egy másik lehetőség szerint nagy hatótávolságú fegyverekkel vehetnének célba olyan infrastruktúrát, amelyet Ukrajna támogatásához használnak. A dán hírszerzés vezetője szerint egy ilyen akció célja a NATO megosztása lehetne. Oroszország biztosan részt vesz a decemberi G20 csúcson, amit Miami-ban rendeznek meg, ezt jelentette be a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint arról még nem döntöttek, hogy Vlagyimir Putyin elfogadja-e Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívását. A Trump kormány reméli, hogy az orosz elnök elfogadja a meghívást, ami a külügyminiszter szerint akár az alapját is képezheti egy szélesebb körű megállapodásnak. Tűz ütött ki egy Varsó melletti Starlink állomáson. A tűz még tegnap késő este keletkezett, és megsemmisítette azt a kapcsolószekrényt, amelyhez az antennák csatlakoztak. Az egyelőre még kérdéses, hogy ki állhat a támadás mögött. A hatóságok gyújtogatás miatt nyomoznak. A megrongálódott állomás több másik mellett az internet ukrajnai biztonságos működéséért felel. Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben, erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van. Elrendelték a nyomozást az Orbán János Dénesnek kifizetett 100 milliós jogdíjak ügyében. Az eljárás Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése után történt. A budapesti rendőrfőkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Július elején derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. A választások előtti egy évben több mint 412 millió forintért vásárolta meg a költő több szövegének felhasználási jogait. A KMTG a jogokat Orbán János Dénestől, mint magánszemélytől vásárolta meg, miközben a költő a szervezet szakmai vezetője is volt egyben.
0: Tőzsde hírek.
5: Fél órával tőzsdezárás előtt 0,8%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 150.838 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot. A MOL 2%-os pluszban 5205 forinton, az OTP árfolyama 1,4%-kal megy lefelé 45170 forintra. A Richter 7%-ot csökken 12580 forintig, a Magyar Telekom pár pontos pluszban 2544 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai bőrzékkel. Itt a londoni FTSE és a Madrid IBEX továbbra is azok, amik egyedül pozitív tartományban vannak. 2%-kal a londoni mutató, 1%-kal a spanyol. A német DAX 1% mínuszban, csak úgy, mint a párizsi Kekeron, a milánói bőrze pedig 4%-ot gyengül. Nézzük, mi a helyzet a Wall Street-en, itt szintén nagybára negatív a hangulat. 4%-ot megy lefelé a Dow Jones indexe, az S&P 500-as mutató 3%-os csökkenésben, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-ot gyengül. 1 euróért 365 forintot kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért 320 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 40 fillért. 1,1375 az euró dollárral szembeni árfolyama. 2,6%-ot drágul a Brenti edzés ára a világpiacon, a kőolajért hordonként 105 dollár 80 centet kérnek, 2,7%-ot megy fel a VTI edzés ára, az észak-amerikai könnyűolaj 94 dollár 70 cent.
0: Időjárás jelentés.
5: Észak-nyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az észak-nyugati szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön 5:30 után néhány perccel. Hát azért Ausztráliában most nem ennyi az idő, de mindesetre Karácsonyi Dáviddal beszélgetek ismét, és ez nekem nagy öröm. Dávid geográfussal, GeoGulliver blog szerzője, a CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, jelenleg Észak-Ausztrália bozótosának a lakója, és ez már jó ideje így van, ugye?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ha bár az utóbbi 1-2 hónapban átettem ideiglenesen a székhelyemet Kalgoorlie-ba, ez Nyugat-Ausztrália bozótos vidéke. Ez egy ilyen egykori 19. század végén alapított aranyváros, de nem aranykutató lettem, hogy így mondjam, hanem továbbra is a társadalmi folyamatok érdekelnek az ilyen extrém ritkán lakott térségekben.
1: Jó, és azt mondtad, hogy nem kell félcselek, mert az Azbest városba azért nem voltál ott személyesen, ugye? Mert hogy a Földgömb cikk címe az rémálommeló Ausztráliában, ez nem a te munkád, de az Azbest körül forgunk a következő percekben, ugye?
2: Igen, hát ugye a cikkhez az ötletet ez a szombathelyi Azbest, meg az egész Dunántúra kiterjedő Azbest sztori adta. Ugye erről a Wittenum nevű helyről én korábban is tudtam, ugye ez ma már nem meglátogatható, mert ugye az egészet eltemették a föld alá, tehát rekultiválták a területet, de le is van zárva egyébként egy nagy terület, ahol azbest, tehát ott azbest bányászkodás folyt gyakorlatilag a II. Világháborútól a 60-as évek derekáig. Ugye óriási azbest szennyezés van ezen a környéken. Én nem voltam igazából ezen a helyen, csak a térségen átutaztam, tehát így van egyfajta benyomásom erről a környékről. Ugye tehát Nyugat-Ausztráliának az északi része, tehát gyakorlatilag Észak-Nyugat-Ausztrália, ott van ez a Pilbara régió, amelyik a világ legnagyobb vasérc bányász vidéke, de a vasérc előtt ugye azbest volt az, amit itt elkezdtek, tehát azbesttel indult a bányászkodás, de aztán ugye azt a 60-as években ugye leállították, és utána futott föl a vasérc bányászat.
1: Nagyon klasszak azok a képek, hogy az azbestet a természetben, ahogy önmagában fel lehet lelni. És ráadásul van kék is belőle, ezt se tudtam egyébként. Ezt mi már ilyen fehéres, szürkés, piszkos színűen tapasztaljuk meg általában.
2: Igen, tehát Wittenumban kék azbestet bányáztak, ami ugye ilyen hosszú szálú azbest. Ez ugye egy nagyon jó minőségű azbest. Én hozzá szeretném tenni, hogy ugye én nem azbest szakértő vagyok, hanem itt is a társadalmi vonatkozások érdekelnek, és pedig az, hogy ez a legnagyobb település volt ugye Ausztrália északnyugati csücskében, amikor a bányászkodás folyt. Ugye a fénykorában körülbelül egy ilyen 1000 lakost jelentett ez a legnagyobb méret, és hát ugye kik voltak azok, akik itt főként a bányászattal foglalkoztak? Ugye Európából, főleg Dél-Európából ide keveredett, ugye főleg olasz bevándorlók, akik ugye a háború után elszegényedett és romokban heverő Európából úgy gondolták, hogy Ausztráliában kezdenek új életet, vagy esetleg csak egy tőkét akartak felhalmozni és szerencsét próbálni ezen a kontinensen, és hát akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, őket rögtön ugye a munkaközvetítő az ide Wittenumba közvetítette ki, és hát a legtöbb áldozat is közülük, tehát halálos áldozat is közülük került ki. Ugye el lehet képzelni, hogy Perth-től északra 1200 kilométerre a bozótos közepén igazából utak se voltak, tehát repülővel lehetett csak megközelíteni a helyszínt. Ugye a repülőnek egy ilyen salakos kifutópályája volt, amit ugye konkrétan az azbest meddőből alakítottak ki. Tehát már ott ugye kapott az ember egy nagy slukkot.
1: Egy benyomást. Az első benyomást.
2: Az első benyomás, vagy az első nagy slukkot, amikor megérkezett. És hát ugye több ezren betegedtek, illetve haltak meg azok közül, akik itt dolgoztak. Ugye a legtöbb ember az körülbelül ilyen fél évig, egy évig bírta itt a munkakörülményeket. Hozzá kell tenni, hogy az azbestnek a veszélyeivel akkor még nem is voltak igazán tisztában, illetve azt kommunikálták a munkásoknak is, hogy ezek a por miatti problémák, ezek ideiglenesek. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez nem, tehát az azbest por az nem olyan, mint a rendes por, tehát ezek ilyen mikroszkopikus, mikroméretű kis szálak, amelyik a tüdőnek a legmélyebb bugyraiba, vagy
1: a merhártya, igen.
2: Merhártya, igen. És hosszú távon, tehát 10-20 évvel később okoznak ugye melhártya daganatot.
1: De hihetetlen körülményeket írsz le, hogy ott hogy kellett dolgozni. És végül is, akik oda mentek ilyen szerencsevadászként, vagy bevándorlóként, azok ott fogságba estek, mert onnan elmenekülni se lehetett. Tehát ez tényleg ahhoz képest, hogy ez már a 20. század második fele hihetetlen középkori rabszolgatartásra emlékeztető körülményeket idéz.
2: Egyébként az archív anyagokban találtam egy olyan információ morzsát is, hogy például egy 56-os, vélhetően egy 56-os magyar menekült is megfordult itt Vittenomba. Ugye ő 2 évig volt csak ott. Nem aszbesztózisban halt meg, hanem egy bányabalesetben. De ugye magyarok is megfordultak. Tehát a bevándorlók, akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, és ugye munkát kerestek, őket nagy valószínűséggel ide közvetítették tovább.
1: Mi lett ezzel a régióval, hogy ezt a legerősebb bástyáját végül is be kellett zárni, körül kellett keríteni? Skanzenként sem működhet, meg turisztikai, tehát ilyen kísértett turisztikai látványosságként sem működhet nyilván.
2: Ezt gondolnád, de érdekes volt, amikor a 60-as évek közepén bezárták a bányát, azt gondolták, hogy magát a várost, tehát az üzemet, ami egy kicsit arrébb volt egy szurdokvölgyben, de magát a várost azt megőrizték, sőt a környék turizmusának szolgáltató központja lett, tehát kemping, kocsma, mindenféle ilyen dolog működött a városban. Persze aztán ezeket is, ugye 70-es, 80-as...
1: Akkor derült ki, hogy ez milyen káros. Ja?
2: Igen, tehát hogy a város sem biztonságos, mert konkrétan a város utcáit is ugye ezzel az aszbestsavakkal szórták föl, meg ugye ott hordták ki ugye magát a kitermelt aszbestet is, tehát hogy nem biztonságos a város, de a városnak a felszámolása az egy nagyon hosszú agónia volt, épp azért, mert tehát aki ott élt, az nem érzett egy ilyen közvetlen veszélyt ebből fakadóan, tehát ez olyan, mint a radioaktív sugárzás, igen, hogy nem látod, meg nem érzed, hanem csak évekkel később jönnek elő a problémák. Hát ugye igazából a 2000, tehát a Covid idején költöztették ki az utolsó lakost is a városból, és utána a maradék épületeket is eldózerolták, és eltemették, ugye földdel befettek mindent, hogy ugye betakarták földrétekkel, hogy az aszbesztet ne vigye tovább a szél. De hogy igen, ez az abszurdum, hogy turisztikai szolgáltató központként is működött ez a város.
1: Katasztrófa turizmus, tulajdonképpen ez már, ugye, hát valamilyen módon, igen.
2: Amikor már szellemváros lett, akkor katasztrófa turizmus. Azt hozzáteszem, hogy a 60-as évektől azért itt több nagyobb vasércbányász város is kinőtt a földből, hogy így mondjam. Tehát ez lettek azóta újabb
1: átvették a szerepét.
2: A térségbe, és átvették a szerepét. Tehát, hogy ezért is volt könnyű már bezárni, és felszámolni.
1: Jól vagy Ausztráliában egyébként? És mit csinálsz ott a Bozótosban?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen. Hát itt ugye a Curtin Egyetemen kaptam egy állást időlegesen, és itt egy projektben dolgozok be. Ugye ilyen őslakos közösségekkel készítünk interjúkat, meg ugye főként arról van szó, meg ugye ilyen ezekkel a távoli településeket látogatjuk meg. Ugye az a probléma, hogy tehát a legnagyobb probléma ezeken a helyeken az egészségügyi szolgáltatás ugye biztosítása, és akikkel együtt dolgozok, ők ilyen egészségügyben dolgozó szakemberek, vagy olyan háttérre rendelkező szakemberek, és én pedig a társadalom tudományi oldalát hozom a dolgnak, illetve főként ilyen adatelemzés, illetve térképezés, ilyesmi, amivel hozzájárulok még az ő munkájukhoz. Egy nagyon izgalmas terület. Tehát egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a téma, amivel foglalkozok.
1: Telemedicina, azt itthon is csinálják a Magyar Máltai Szeretett Szolgáltnál, vannak ilyen projektek írtó izgalmasak egyébként, mikor a beteg több száz vagy ezer kilométerre, akár állatok, nyilván nálunk csak több százra lehet, akár a gyógyító személyzettől. Egy utolsó dolog, hogy vagytok Ausztráliában úgy egyébként, most már sok éve ott vagy, és hát a világ annyi bajjal küzd láthatóan, ránk jár a rúd itt Európában is, meg mindenfelé. Ausztrália, arról viszonylag keveset hallani itt nálunk.
2: Ez ugye egy a béke szigete, annyira el van szigetelve, hogy itt az embereknek a mentalitása is teljesen más, és ugye nem annyira veszik föl a nemzetközi eseményeket. Most ugye, amikor ez az amerikai-iráni balhé ugye kitört évelején, akkor ugye ez azért vaskosan érintette Ausztráliát, mert ugye az Ausztrália és Európa közötti légiközlekedés gyakorlatilag megbénult, tehát Kínán keresztül lehetett csak Európába visszarepülni, mert a legtöbb utazó, aki Ausztráliából Európába utazik, általában a Perzsa-öböl térségében száll át. Tehát Ausztráliából odáig repülnek el gépek, és akkor onnan pedig átszállással lehet ugye Európába tovább utazni. Tehát általában ez a leggyorsabb és a legolcsóbb, hát olcsónak nem mondanám, de hogy a lehetőségekhez képest ugye olcsóbb összeköttetés. És ugye ez például itt eléggé húsba vágó volt. A másik pedig az üzemanyag probléma, az itt is ugye jelentkezett, hogy főleg ugye dízel üzemanyagból hiány volt, ami ugye azért is érdekes, mert Ausztrália egyébként meg szénhidrogénekből exportőr, csak ugye finomító
1: a feldolgozás, igen, igen.
2: Nincsenek. Igen, igen.
1: De jó színed van, úgyhogy a napsüt Ausztráliában. Azt lát, a hallgatók nem látják, én látom, jó színed van. Terepen is dolgozol sokat.
2: Terepen is dolgozok, igen, de most ugye itt délebben vagyok, ugye ez már nem a trópusi övezet, hanem ugye itt ez már a mérsékelt, Kalgoorlie az már a mérsékeltől, és ugye itt ugye már van konkrétan tél, ugye nem olyan tél, mint otthon Magyarországon, de egy ilyen mediterrán tél, úgy tudnám megfogalmazni, úgyhogy meglepődve tapasztaltam, hogy itt a narancs meg a citromfák mindenfele roskadoznak a gyümölcsök tömb még télen is. Mondjuk úgy napközben van egy olyan 10-15 fok, éjszaka egy kicsit hűvösebb, de azért ki lehet bírni.
1: Hát lassan mi is e felé tartunk, azt mondják. Nagyon szépen köszönöm neked a itenomi beszámolót, és akkor az azbest települést már ne keressük, akkor helyszínen már ne keressük, csak az emlékekben ezt a rémálom melót. És nagyon jó munkát neked ott a útban is, vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az Ady Endre út felé a Posztógyár utca előtt a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, valamint a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig naponta 8 és 14 óra 30 között csatornakarbantartás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot ma 16 óráig Zuglóban a Róna utcában a Nagy Lajos király útja felé az Egressi út után. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 17 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Oroszország üdvözölné, ha az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozna az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján. Ezt mondta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom beleegyezése szükséges. A csúcs találkozót a dél-kínai Shenzhenben rendezik. Oroszország már a következő hónapokban korlátozott katonai támadást hajthat végre egy NATO tagállam ellen, a dán katonai hírszerzés szerint. Alacsonynak, de növekvőnek tartják ennek kockázatát. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel, hogy Moszkva kis létszámú katonai erőt küldhet egy Oroszországgal szomszédos NATO tagállam területére, akár katonai jelzések nélkül. Egy másik lehetőség szerint nagy hatótávolságú fegyverekkel vehetnének célba olyan infrastruktúrát, amelyet Ukrajna támogatásához használnak. A dán hírszerzés vezetője szerint egy ilyen akció célja a NATO megosztása lehetne. Egy amerikai bíróság elrendelte, hogy egyelőre engedjék vissza a Fehérházba a kitiltott három sajtóorgánumot, azonban még mindig nem engedik be őket. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája nemzetbiztonsági érdekeket sértett, azonban a bíróság szerint a kormányzatnak ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztania. Maga Donald Trump is azt hangoztatta, hogy a CNN, a Politico és az MS Now hamis híreket terjesztenek. A médiumok a kitiltás nyomán pert indítottak az elnök ellen. A Fehérház egyelőre nem reagált a bírósági döntésre. Szeptemberben egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúraindexe. Az iparban 3 pontos javulást mértek, bár az építőipar már a harmadik hónapja gyengül, amit az ágazat bizonytalan megrendelési kilátásaival magyaráznak. A szervezet vezető kutatója szerint ez az adat inkább korrekció, sem mint fordulat. Perc Rajmundot hallják.
6: Ja, a GKI konjunktúra index már most egy jó fél éve emelkedett. Augusztusban mértünk egy kis visszaesést, és most szeptemberben egy pozitív korrekció történt. Egyelőre úgy értékelhető ez a fejlemény, hogy egy magasabb szintre került az index, a korábbiaknál lényegesen magasabb szintre. Azt meglátjuk, hogy lehet-e innen további pozitív elmozdulás, stagnálás, vagy esetleg csökkenés a következő hónapokban. Én inkább azt mondanám, hogy az üzleti szféra és a lakosság is egyfajta kivárás állapotában van.
5: Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben. Erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van. Van értelme és megvalósítható a kata adózási forma újraélesztése. Ezt mondta Monitor délután című műsorunkban a Minősített Könyvelők Egyesületének szakmai alelnöke. Böröckiné Verebélyi Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi formájában, vagyis a havi 50 ezer forintos mérték megtartásával lehetetlen küldetést vállalna a pénzügyi kormányzat. Az esetleges visszaélések elkerülésére is vannak szakmai javaslataik. Őt hallják.
7: Mi azt gondoljuk, hogy a vállalkozóknak igazából segítség az az, hogyha ezt a fajta adóbevételt, ami az állami, ezt elfogadjuk, ezt tényleg olyan módon fizetik meg, hogy az nekik egy egyszerűbb, átláthatóbb, és tényleg a vállalkozásukra tudnak koncentrálni, miközben kiszűrjük a kényszer, vagyis ezeket a munkaviszonyból való átminősítéseket, megpróbáljuk megoldani a nyugdíjas évekre való, tehát hogy ezekre vannak javaslatok.
5: Elrendelték a nyomozást az Orbán János Dénesnek kifizetett 100 milliós jogdíjak ügyében. Az eljárás Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése után indult el. A budapesti rendőrfőkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Július elején derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. A választások előtti egy évben több mint 412 millió forintért vásárolta meg a költő több szövegének felhasználási jogait. A KMTG a jogokat Orbán János Dénestől, mint magánszemélytől vásárolta meg, miközben a költő a szervezet szakmai vezetője is volt egyben. Tűz ütött ki egy Varsó melletti Starlink állomáson. A tűz még tegnap késő este keletkezett és megsemmisítette azt a kapcsolószekrényt, amelyhez az antennák csatlakoztak. Az egyelőre még kérdéses, hogy ki állhat a támadás mögött. A hatóságok gyújtogatás miatt nyomoznak. A megrongálódott állomás több másik mellett az internet ukrajnai biztonságos működéséért felel. Üzemanyagár csökkentésre készül Ausztria. A kormány tervei szerint októberben és novemberben literenként összesen mintegy 12 centtel mérsékelnék a benzin és a dízel árát. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 forintot jelent literenként. Az ásványolaj adót literenként 6 centtel csökkentenék, emellett 3,5 centben korlátoznák az olajipari cégek árrését. Leginkább Kelet- és Dél-Kelet Magyarországon emelkedtek az ingatlan árak az elmúlt 12 hónapban. Ez derült ki a Duna House friss elemzéséből. Ez azt jelenti, hogy például Nyíregyházán több mint 26% volt a növekedés mértéke. Ettől alig maradt el Miskolc, Gyöngyös, Szolnok és Jászberény. Ezt az adatot ismertette a DH vezető elemzője. Szegő Pétert hallják.
8: A legnagyobb drágulást itt Nyíregyházán és környékén mértük, ott 26% körül volt, Miskolc, Gyöngyös, Szolnok, Jászberény alkotta térségben is egy 24-25%-os növekedést látunk, és ugye ebben a összevetésben érdekes Debrecen és Szeged, ahol Debrecenben ugye 10%-os volt már csak a növekedés, Szegeden pedig csak 4, ugye ez azt jelzi, hogy ott magas bázis van, sokkal kisebb tere volt már a drágulásnak, elérte azt a lélektani határt, meg egyáltalán a fizetőképesség határát, hogy a piac stabil maradhasson. Ezek viszont ugye eleve magasabb szintről indultak, ez volt a jellemző.
5: Heti lapként indul újra a Népszabadság. Az indulás október 8-án lesz, pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették. A Népszabadság 1990 után független napilapként a magyar médiatér meghatározó szereplőjévé vált. Megszűnését követően a szellemi öröksége és védjegye továbbra is fennmaradt. A megújuló Népszabadság online közéleti hírlapként definiálja magát. A médiacsoport része lesz a Népszava is. A lap tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek, így a két lap szellemi öröksége közös platformon egyesül. Tóth Ákos főszerkesztő elmondta, hogy a lap mottója a világgal változik. A főszerkesztő négy helyettese Lakner Zoltán, Szabó Brigitta, Varga Dóra és Horváth Gábor lesz. Több katona meghalt egy kazahsztáni tengeri hadgyakorlaton, mert a hirtelen támadt szél kisodorta őket a nyílt tengerre. 9 ember halálát erősítették meg. 3 embert ki tudtak menteni, a kutatás még tart a túlélők után. A szerencsétlenség a Kazahsztán délnyugati részén fekvő Mangiszteu régióban történt. A védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet és irányítsák a mentési munkálatokat. 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból a szerb kormány. Októberben várhatóan 205000 tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen megnöveli a szállítási költségeket.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: 3,1%-os mínuszban zárta a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 151.507 ponton. A részvénypiac forgalma több mint 22 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-os erősödést mutatott fel 5.250 forintra. Az OTP 1,2%-ot gyengült 45.300 forintig. A Richter 1,1%-os mínuszban zárta a napot 12.650 forinton. A Magyar Telekom egy nagyon enyhe 1,1%-os korrigálásban felfelé zárta a kereskedést 2544 forinton. Nézzük, mi a helyzet a többi papír esetében. Nos, itt nagyrészt szintén negatív mutatókat látunk. A 4iG 2,3%, az Akkó 8%, az Auteo pedig 2,4% mínuszban fejezte be a kereskedést. Az Autovalis 1,2%-ot ment lefelé. A DH Group gyakorlatilag előző napi záróértékén stagnált, a Graphisoft Park pedig majd 2%-ot gyengült. A Masterplast papírjai 1,7% mínuszban, az MBH jelzálogban árfolyamol 2,2%-os gyengüléssel fejezte be, az Opus egy nagyon nagyot esett, 4,1%-ot, a Panergy 2%-ot ment lefelé, a Richtert már említettem, a Rába viszont egy nagyon nagyot erősödött, 4,6%-ot ment fölfelé a részvény, a Waberers 6%-os mínuszban, a CVAK pedig 4,4%-os gyengülésben zárta a napot. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol még tart a kereskedés, viszont hamarosan itt is bezárnak a tőzsdék. A főbb tőzsdeindexek közül már csak a londoni az, amelyik pozitív mutatót tud felmutatni, de igaz, csak pár pontot ment fölfelé. A német DAX 4,1%-os mínuszban, csak úgy, mint a párizsi Kekeron, ezek nagyrészt egyébként együtt mozogtak a mai nap. A milánói börze 0,5%-os gyengülésben, a madridi IBEX pedig pár pontos mínuszban. Vessünk egy pillantást a tengeren túlra, hogy ott mi a helyzet. Itt gyakorlatilag negatív a hangulat. A londoni, a német, a Dow Jones indexe 0,5%-ot gyengül, az S&P 500-as mutató pedig 0,4%-ot megy lefelé, 0,7%-os gyengülésben a Nasdaq kompozit mutatója. Ide haza a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 322 forint 40 fillért kell adni, egy euróért pedig 366 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forint 60 fillért kell adni. 1,1367 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj árak viszont most nagyon megindultak, 3,8%-ot drágul a Brent jegyzésára, csak úgy, mint az észak-amerikai könnyolaja VTI. A Brent 107 dollár kereken, az észak-amerikai könnyolaj hordonkénti jegyzésára pedig 95 dollárra ment föl. Az arany 7,1%-ot megy lefelé, az arany árfolyama. Egy uncia aranyért 4285 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára is drágulásba kezdett, majd 4%-ot megy fölfelé. Egy megawatt energiáért 74,80 eurócentet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Északnyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Párbeszédet szorgalmaz a tervezett FIFA reformok előtt a szervezet elnöke. Szerinte szükség van az egymásra figyelés és a kölcsönös tisztelet kultúrájára. Gianni Infantino hetek óta nyomás alatt áll. Többek között amiatt bírálták az elmúlt hónapokban, mert véleményük szerint túl szoros kapcsolatot ápolt Donald Trump amerikai elnökkel, ami vitatott esetekhez vezetett a nyári világbajnokságon. A svájci olasz sportvezetőt sokan lemondásra szólították fel, miután felmerült, hogy a VB-ket és más FIFA tornákat magánbefektetők számára értékesítené. Infantino korábban már írt levelet a FIFA döntéshozó testületének és a nemzeti szövetségeknek arról, hogy nyitott a változásokra. A reformjavaslatokat a FIFA tanács következő októberi ülésén vitatják meg. Megvásárolhatják az Old Trafford gyep darabjait a Manchester United szurkolói. Az Álmok színházaként is ismert stadion 1910 óta a United otthona, így helyszíne volt az együttes számos jelentős sikerének. A drukkereknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy lyukak lennének a gyepszőnyegben, hiszen 14 év után először júniusban az alapjai kiásták és visszabontották a pályát. Az új gyepszőnyeget úgy tervezték meg, hogy komfortosabb legyen a játékosoknak, és segítse a vízelvezetést. A régi darabjait pedig üvegkockákba helyezték, ezeket lehet most megvásárolni. Legközelebb friss hírekkel 6 órakor várom majd Önöket, tartsanak velünk továbbra is itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
9: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, turizmus.com összeállításunk és a turizmus.com magazin főszerkesztője Szántó Zoltán van itt a stúdióban. Magyarországi utazási irodák 25-ös toplistája, folytatódó növekedés, élesedő piaci verseny, 25-ös eredményekről beszélünk. Nagy változás van ott a dobogón?
10: Igazából nincs, szervusz, illetve köszöntöm a hallgatókat is. Ennek a mostani összeállításnak talán az a legérdekesebb gondolata, hogy stabil és egészséges ez a magyar utazási piac. Igazából ezt lehet kiolvasni a számokból. Növekedés van az árbevétel tekintetében, nagyon kevés a veszteségesen működő cég. Tehát igazából azt látjuk, hogy elindult egy növekedés a COVID után körülbelül 2023-ban. Ugye, hogyha visszaemlékezünk egyébként, előtte volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok szakértő azt mondta, hogy nincs szükség utazási irodákra, mindenki megszervezi magának. És valóban volt is egy ilyen trend. Ugye a COVID alatt azért...
9: Voltak komoly félelmek az irodáknál, hát itt elmondták. Persze.
10: Akkor nem lehetett tudni, hogy igazából milyen irányba megy ez a dolog, és aztán ugye a COVID alatt kiderült, hogy ha kell valakinek segítség, hogy jövök haza, nem tudom én, valami Isten háta mögötti helyről, át kell foglalni a repjegyemet, kellene szállás, nincs kapcsolatom, nem tudom mi, akkor nagyon jó az, hogyha az utazásnak van egy szervezője, akihez tud fordulni. Úgyhogy igazából azt látjuk szerintem, hogy 23 óta visszatért a bizalom az utazási irodák iránt, és ez a bizalom jelenik meg ezekben a számokban, tehát konkrétan abban, hogy 23, 24, 25 év során stabil növekedést mutat.
9: Nem is a bizalom fogyott el, csak egyszerűen lett egy más lehetőség. Aztán közben változott a világ is, lett egy csomó probléma, a háborúk, a tájfunok, a vulkánok, kamionok, meg az összes többi.
10: Így van.
9: És az emberek félelemérzete tért talán vissza, és akkor azt mondta, legyen csak egy stabil háttér.
10: Így
9: igen,
10: van.
9: Én bocsánat, hogy ezt hozzáteszem. Jó, szóval az elejek ugyanaz, OTP Travel, Ibusz, Kártágó, Itaka, Fehérvár Travel, ugye?
10: Első háromban igazából nincs változás. Tehát, hogyha visszaemlékezünk, egy pár évvel ezelőtt, nem tudom, kinek mond még valamit, hát szerintem elég sokan emlékszünk azért a Neckermann nevére.
9: Végetiverára meg főleg.
10: Így van. Tehát azért korábbi listáinkban, hogyha mondjuk visszanézzük egy 10 évvel ezelőtt, akkor egy Neckermann volt az élen. És nyilván a Neckermann anyavállalata csődbe ment évekkel ezelőtt, ezt követően a magyar cég is eltűnt a piacról. Tehát igazából azt látjuk, vagy kijelenthetjük, hogy semmi nincs kőbe vésve, viszont az a három cég, ami most a lista elején van, ők most már azért évek óta gyakorlatilag ezt a három pozíciót masszívan elfoglalják. Tehát az OTP Travel, az Ibusz és a Cartago Tours.
9: Az Itaka viszont viszonylag új.
10: Így van, tehát azt is látjuk ugyanakkor, hogy vannak új feltörekvő versenyzők, és amit el lehet mondani például az Itakáról, illetve az Orex Travel a másik ilyen, akiknek gyakorlatilag néhány év alatt nagyon sokat ugrottak, tehát 10 helyet ugrottak előre a tabellán.
9: Háttérrel.
10: Így van, tehát ezt akárki nem tudja megcsinálni, itt is ugyanazt látjuk, mint mondjuk a kereskedelemben, tehát egy komoly nemzetközi háttér és egy komoly tőkeerő az, ami előre lendíthet mondjuk a kiutazás területén egy céget. Tehát nyilván nem mindegy az, hogy valaki mondjuk 10 000 ágyat vesz meg egy adott üdülőhelyen, vagy csak mondjuk 500-at. A más alkupozíciója van, más árakat tud kiharcolni, így a csomagára, igen, nagyobb összeget tud a reklámra költeni, és így végül is lehet, hogy olcsóban adja a csomagot a végén, ezzel több fogyasztót nyer meg, több utasa lesz, tehát ez végül is egy ilyen önbeteljesítő jóslatként tud működni. Nyilván azt is látjuk ugyanakkor, hogy ez befektetést is jelent, tehát elképzelhető, hogy 1-2-3 évig a cég az nem nyereségesen működik, mert be kell, hogy vezesse magát a piacra.
9: Most a magyar utazási irodákkal beszélgettünk, és ez a 25-ös toplista, és amikor bejöttek, akkor kérdeztem, hogy nem késő 26 szeptemberben beszélt, de meg is válaszoltam, mert nyilván mire az összes adatot szolgáltatják, az nyár, mire összerakjátok, világos. Csak azért kérdezem, mert azért mennek csődbe, meg kerülnek bajba utazási irodák. Ilyen szereplő akad a listán?
10: Ezen a listán nem. Ugye az fontos megjegyezni, hogy valóban mi a Magyarországon bejegyzett irodákat vizsgáltuk. Vannak ugyanakkor olyan utazási irodák, amelyek Európai Unió más országaiban vannak bejegyezve, és az...
9: És nálunk tevékenység.
10: És nálunk az itteni tevékenységre kaptak egy külön engedélyt. Na most közéig tartozott a Robinson Tours, az ő csődjük ugye egy nagyon, nagyon nagy hullámokat vert, teljesen jogosan. Ott azt hiszem most a legutóbbi információk szerint kb. 800 utas az, aki nem tudott végül is elutazni velük, és

0: vállalkozások közül a Fehérváltra az ötödik. Az egy nagyon klassz dolog, azt gondolom, nem?
1: Így van. Egyébként szerintem azt érdemes kijelenteni, ami látszik a táblázatból, hogy van egy ilyen közhiedelem, hogy ezek a nagy külföldi multik leuralták a piacot. Tehát látszik ebből a táblázatból, hogy ez nem igaz.
0: És a buszosoknak is van még
1: nagyon komoly
0: piaca.
1: Nagyon komoly családi vállalkozások, magyar tulajdonú, évtizedek és sikeresen működő magyar vállalkozások fel tudják venni a versenyt a nagy nemzetközi hátterű cégekkel. Ez szerintem mindenképpen egy pozitívum.
0: Ez is lehet, hogy laikus a kérdés, de remélem, hogy nem. Az látszik a listából, hogy minek érdemes lenni, mindent főzni kell tudni, vagy csak egyfélét? Tehát specialistának kell lenni, vagy mindent kínálni kell? Látom az első három nagyot, és nyilván az első három nagy mindent kínál, vagy majdnem mindent, de a specialistáknak van-e lehetősége, van-e tere?
1: Én úgy fogalmaznám meg, hogy látunk üzleti utaztatással foglalkozó irodát, tehát például az OTP Travelnél azért az árbevétel nagy része az nem a klasszikus utazás szervezésből származik, hanem üzleti utaztatásból, repülőjegyért értékesítésből van, rendezvényszervezés, beutaztatás, tehát tényleg egy nagyon széles skála. De mondjuk a Carthago Toursnál ők klasszikusan kiutaztató iroda, csomagtúrákat kínál elsősorban. Tehát igazából nincs egyértelmű recept, hogy mi a siker alapja, az biztos, hogy amit csinál az ember, azt jól kell csinálni. Tehát ha biznisz utaztatást csinál, akkor azt kell jól csinálni. Ha meg csomagtúrákat árul charterjárattal, akkor pedig nyilván ott kell versenyképesnek lenni a adott piacon működő versenytársakhoz képest.
0: Egy-egy új destináció, egy-egy új helyszín, ami divatos lett a magyar utazók közében, és mondjuk van egy-egy specialistája, ugye az Itakánál is láttunk, amikor betörtek a piacra, azzal a komoly háttérrel tegyük hozzá, az sokat változtathat a pozícióján egy-egy cégnek.
1: Ugye mindig, amikor egy új játékos bejön a piacra, akkor a régi szereplők annak nem igazán örülnek érthető módon.
0: A viszont a kisebb lesz.
1: Igen. Viszont ugye az is látszik, hogy tényleg behoztak ezek az új szereplők új desztinációkat. Olyan desztinációkat, amire adott esetben a régi játékosok azt mondták, hogy túl rizikós, nem vállalom, nem csinálom meg. Az újak megpróbálták, bejött nekik, lett utasuk, és egyébként szerintem ez most egy olyan irányba vezet minket, hogy utóbbi két évben megint azt látjuk, hogy minden évben vannak új desztinációk végre a piacon. Tehát bejött Zanzibár, bejött Kenya, a zöldfoki szigetek, hát nem, a zöldfokira nem volt charter, az idén már van. Jövőre lesz februárban charter végre Tájföldre, hosszú-hosszú évek után, tehát igazából azért azt lehet mondani, hogy a verseny erősödése, mert mindenképpen egy erősebb versenyhelyzetet látunk, az a fogyasztó szempontjából nagyon jó, mert neki nagyobb választási lehetősége lesz, és van.
0: Szakemberként, főszerkesztőként neked mi a legizgalmasabb hír vagy hírcsomag egy ilyen toplistából, vagy toplista után?
1: Hát ugye alapvetően az, hogy például gazdasági, az általános magyarországi gazdasági növekedéshez képest jelentősen
0: jobban teljesít,
1: nőtt, így van, tehát majdnem 10%-kal nőtt a top 50-nek az összesített árbevétele, tehát ez azt jelzi, hogy ebben a piacban még valószínűleg van növekedési potenciál, tehát végképp nem lehet leírni az utazási irodákat, jó üzleti lehetőséget kínál, látszik, hogy egyébként adott esetben nagyon meglepő mértékű marzsokat, nyereség szinteket lehet elérni ebbe az ágazatban, amit azért sokan nem is gondolnak, mert ugye egy közvetített szolgáltatásnál, hát ha 10%-ot keres mondjuk valamin az illető, akkor az már jó. Ennek ellenére vannak, ahol milliárdos árbevételek jutnak egy alkalmazottra mondjuk, és azért az tényleg szép teljesítmény.
0: Meg azt is akartam, vagy gondoltam, hogy ez azért a fiatal szakembereknek is egy fontos információ, hogy itt is van jövő, itt is van lehetőség, a számok ezt mutatják. Nyilván bármikor bármi történhet, ez benne van, de ez minden szakmára igaz.
1: Így van. Egy érdekes tanulságra azért felhívnám a figyelmet, hogy az árbevétel mondjuk 9,6%-kal nőtt, és nőtt a foglalkoztatotti létszám, de az csak 4%-kal. Tehát hatékonyság növekedés, AI, igen, a technológiai fejlődés, meg nagyobb odafigyelés, és nem tudom, költségfegyelem, valószínűleg ez is jellemző a cégek részéről.
0: Nagyon sok izgalmas részlet van még, de ez a print magazinban jelent meg, ugye? Turizmus.com print magazin.
1: Így van, viszont az online felületünkre feltöltöttük, tehát ha valakit érdekel, akkor onnan le tudja tölteni.
0: Magyarországi utazási irodák 25-ös toplistája, izgalmas olvasni való Szántó Zoltán, Turizmus.com magazin főszerkesztő. Köszönöm neked.
1: Én is nagyon köszönöm.
2: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumi elnöke Oszkó Jakab Natália van itt a stúdióban, kezi csókolom, köszönöm szépen, hogy
2: üdvözlöm a hallgatókat.
1: Október 13-a, kedd, Debrecen, ugye? Restart.
2: Így
1: ez egy
2: van.
1: Vidéki helyszín, csak azért álltam meg, mert ilyen még nem volt, ugye?
2: Igen, először tartjuk a 7. konferenciát vidéken, hiszen fontosnak tartjuk, hogy ne csak Budapesten beszéljünk nagyon fontos digitalizációs vagy a rendezvényipar előtti problémákról. Hát ráadásul most tényleg restartról beszélünk, hiszen új szakpolitikai gondolatok születnek, és újra rendeződik a rendezvényipar, hogyha belegondolunk az csak az elmúlt híradásokra, eléggé, úgyhogy szerintem lesz mit szakmailag megbeszélnünk.
1: Nézegettem a programot, hogy az MTÜ tervek is majd terítéken lesznek, AI az mindenek felett, és hát valamennyi szakpolitikai tájékoztatás is várható akkor ott.
2: Így van, sokan. Tompa Enikő parlamenti államtitkár már velünk tart, és remélhetőleg pár dolgot elárul. Többen vannak még bizonytalan fázisba, úgyhogy őket nem árulnám el. Egyébként mindenekelőtt fontosnak tartom elmondani, hogy úgy igazítottuk egyébként ezt a debreceni lokációt, hogy egyébként egy kényelmes vonat, budapesti, egeri, miskolci vonatkapcsolatot ki lehet nézni.
1: Megbízható kényelmes
2: így van, kapcsolat. Így van, és úgy egyébként, tehát végig van játszva az, hogy pont úgy kezdjük 10:30-kor a konferenciát, hogy kényelmesen ezekből a nagyobb városokból el lehessen vonatkapcsolattal akár érni oda. Egyébként ott akár nagyobb parkolási lehetőség is található, és a vége is a konferenciának, ez az 5 óra, ugyancsak adott vonatokhoz illeszkedik, melyeket egyébként a honlapon is közzéteszünk, úgyhogy próbáljuk az odajutást minél jobban megkönnyíteni, és hát elsősorban ennek az országunk második legnagyobb városának a diákjaira és rendezvényiparos szakembereire ugyancsak számítunk.
1: Azt nem is mondtuk, hogy egy Lovarda Kulturális és Konferencia Központ lesz a helyszín, csak a Debrecen.
2: Igen, mondtam. Amit már egyébként átvarázsolunk egy teljesen más létesítménye, úgyhogy ha debreceni vagy, mindenképp gyere és nézd meg, mert olyannak fogod látni a Lovardát, mint amilyennek még soha.
1: Ami nekem nagyon tetszett, kemény a program, tehát azért észnél kell majd lenni, jókor kell jó helyen lenni. Okosabb rendezvények lesz egy ilyen, és azt néztem magam.
2: Igen. Cloud szolgáltatásokról beszélünk például, hiszen itt vannak már olyan megoldások, melyek a rendezvényesek életét is megkönnyítik, az AI felhasználása. Itt ugye például nagyon érdekes, hogy egy Budapest Parknál már például az AI az, ami befogadja az előadó riderét, összeveti az ottani készlettel, és már egy, nem akarom bemondani, milyen megrendelési linket generál neked egy adott bolthoz, amit csak meg kell nézned, és ha valami nincs meg, akkor előkészítés csak rá kell nyomnod. Tehát, hogy ez egy olyan adminisztratív teher, amitől elég gyorsan meg lehet szabadulni ezen eszközök segítségével.
1: Applikációs újdonságok, azt is figyeltem, az is sok rendezvényest érdekelhet nyilván.
2: Így van, többféle applikáció is segíti a hirdetését a rendezvényeinknek, sőt, leveszi azt a terhet a vállunkról, hogyha a rendezvényünket jól megszerveztük, ugye annó még a üzemeltes egy jól használható honlapot, és ugye bejött az, hogy jó applikációt, ezek már olyan informatikai terhek és programozási nyuanszok, amik nem biztos, hogy beleférnek egy rendezvényes időbe, és erre kínálunk olyan klassz megoldásokat, amelyeket helyettünk karban tartanak, stb. Egyébként még nem szerepel nyilvánosan, úgy néz ki, hogy az NKA új terveiről is értesülhetünk, hiszen abban is átrendezünk rendeződés várható, sőt, lehet, hogy egyébként a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség híreit is meghallgathatjuk, úgyhogy a nagyobb államhoz kapcsolódó szereplők legalábbis mostani álláspontjait megismerhetjük, sőt, igazából azt, amit már a szakmában nagyon sokan látunk, hogy mekkora nyitottság van az egyeztetésre, erről is értesülhet az, aki esetleg még nincsen valamilyen egyeztetési körben.
1: Igen, az ágazati trendek, ugye a szakpolitikát azt értem, ágazati trendek, tapasztalatok, a tavalyi év tapasztalat, vagy az idei év tapasztalatai, és ez megint izgalmas, ezt kírtam magamnak, a fesztivál, mire költött a gyereked, ugye?
2: Így
1: ez,
2: van.
1: Ez nagyon klassz történet, ráadásul azért, mert tudom a művészetekből, hogy az jól sikerült, nagyon jól sikerült, erről beszéltünk a stúdióban, de nagyon sok fesztivál nem sikerült jól, és az is sok szervező mondja el, hogy ma már nem lehet úgy egy fiatalt, egy gyereket úgy odakötni egy hétre, mint ahogy az régebben volt. Nem. És a költésüket is valamilyen
2: így
1: módon
2: van.
1: Figyelni kell.
2: Ugye
1: kell.
2: A Művészetek Völgye Fesztivál sosem építette be a bevételi forrásába annyira vaskosan, sőt, szinte egyáltalán nem, az alkoholos profitot. Mm. És azok a fesztiválok kerültek nagyon nagy bajba, amelyeknél mondjuk ez egy jelentős százaléka, vagy fontos bevételi forrása volt.
1: De érdekes, de jó, hogy ezt meg felvetettem, mert a mai generáció nem iszik annyit, meg nem úgy iszik.
2: Igen, viszont egyébként például alkoholmentes koktélt szívesen isznak, macsellattét és egyéb különlegességeket, és ugye a Művészetek Völgye az mindig is a gasztro különlegességekről is szólt. Szóval úgymond mi pont egy hullámról lemaradtunk ugyan, hiszen abban az időszakban, amikor az alkoholos profitból lehetett nagyon sokat kasszálni, mi abból lemaradtunk, viszont mi önkéntesen, meg valahogy föl is ültünk már előtte arra a hullámra, hogy nálunk ugye az sok különleges gasztroélmény egyébként is megjelent, és pont most e felé mozdult a trend. Ki tudja, lehet, hogy lesz valami következő hullám, amit megint csak kihagyunk, és ezért is fontos ennyire beszélni ezek, hogy picit azért a jó tapasztalatokat is megosszuk, illetve egymást figyelmeztessük, hogyha valamit megfigyelünk változásként. Látszik az is egyébként, és fog erről ott Horváth Ádám, aki több rendezvénynél, meg nagyobb létesítménynél foglalkozik cateringgel beszélni arról, hogy egyébként étkezési szokásokban is azért nagy változások vannak, sőt azt is a mörcsökkel foglalkozó kolléganő, Tóth Barbi fogja mesélni, hogy egyébként ott is, tehát a polópulcsiból mennyire léptünk át a teljesen különleges és agyament termékekre, sőt árban is máshol tartunk. Úgyhogy a Mire költ a gyereket szerintem egy iszonyatosan izgalmas szakmai panel, ami ráadásul érthető azoknak is, akik esetleg nem ennyire szakbarbárok, vagy vannak benne a mi szakmánkban.
1: Gyereke, sokaknak van, igen, aki egyébként nem ebben a szakmában tevékenykedik. Melyiket nem mondtam, még volt még egy nagyon jó, a szponzoráció. Na, az is egy nagyon fontos kérdés. Pont most egy zenész panaszkodott itt, hogy most már egy nagyon jó nevű könnyű zenész, hogy ez már nem úgy van, mint 5-10 éve, vagy akár 1-2 éve, hogy csak úgy leakasztok 1-2 szponzort, ahol egészen másképp működnek. Ezek a fesztiválok, rendezvények is nyilván, ez a te asztalod megint.
2: Így van, sőt, itt ráadásul fogunk egy helyi kontextusról beszélni, hiszen azt is látjuk, hogy a szponzoroknál áthelyeződött a hangsúly a gigacégektől a KKV szektorra, illetve azokra a magyar kötődésű vállalkozásokra, ahol most ilyen best practice-eket hallgathatunk végig, hogy hogyan tudod őt motiváltá tenni a rendezvényed irányába, és kiket érdemes megkeresni, és milyen üzenettel. Hiszen most már egy vállalati együttműködés, nem pusztán a itt a pénzem és a rollapom.
1: Nekem meg te vagy
2: üzenet,
1: a kedvenc énekesem.
2: Így van, igen. Hanem főleg az ESG világában, az S a társadalmi lábon belül nagyon sok izgalmas együttműködésről is szól, csapatépítő, érzékenyítő programról, és employer blendingről, és egyéb olyan érdekes megoldásról, amiről ugyancsak egyébként lehet egymást értesíteni. Fontos egyébként azt elmondani, hogy itt ugye a sport, az üzlet és a kulturális rendezvényszervezők gyűlnek össze, és bár azt lehetne mondani, hogy valahol versenytársak is vagyunk, viszont ez egy nagyon összetartó szektor, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország egyébként ott legyen a régió, illetve az európai térképen, mint egy erős rendezvényes hub. Már most nagyon sokszor mondják azt, akár nemzetközi rendezvények, amikor helyet keresnek, hogy most már elterjedt az, hogy itt jó szakemberek vannak, és Az a fantasztikus, hogy ezért a pozitív hírértékért tényleg összeáll a szakma, és inkább edukáljuk egymást is, illetve értesítjük új trendekről, mint hogy egyébként tényleg csak versenytársakként.
1: Jó, meg hát az egy-egy helyszín, vagy egy-egy szakember, az akár üzleti, akár sport, akár kultúrás rendezvény, ott ugyanúgy megtalálhatja a számítását. És jó, hogy ezt mondod a sportot, mert ez nagyon fontos. Egyre több ilyen sportrendezvény van, és nagyon komoly pénzeket mozgatnak meg ezek a kerékpárversenyek, meg futóversenyek, bár én, mint autós, ezeknek nem feltétlenül örök a rakparton, de ez egy zárójeles megjegyzés, de ezekről a nagy sporteseményekről is majd ott lesz egy kerekasztal, vagy egy panel. Ugye?
2: Így van, hiszen egyébként akkor elárulok egy olyat, hogy csak jövőre tartunk 4 világbajnokságot Budapesten, és nagyon sok létesítmény van vidéken is, és ezeknek a kihasználhatóságáról, illetve egyéb bent lévő, csőben lévő pályázatokról, gondolatokról fognak egyeztetni ugye Budapest Turisztikai Igazgatóságtól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, illetve ugye a Fallabda Szövetsége elnökét is láthatjuk itt, aki történetesen a férjem.
1: Én már éreztem, amikor nem tudtam, de amikor már mosolyogtál, akkor kitaláltam.
2: Igen, tehát, hogy egy tisztán sportszakmai beszélgetésről beszélünk, illetve én azért azt is várom ettől a beszélgetéstől, hogy arról is ellamentáljunk, hogy egyébként mégis azok a számok, amiket mondjuk akár egy atletikai után most egy újságcikkben olvashatunk, az mennyire igazából egy ablakon kidobott pénz, vagy mik azok a hatástanulmányok, amelyek alátámasztják egy-egy ilyen sportrendezvény pályázati szakaszát, és mi az a kézzelfogható pénzügyi haszon, mert nyilván nagyon klassz szurkolni, de hogy itt azért nagyon fontos azt is látni, hogy amikor egy cikkben megjelenik egy-egy milliárdos nagyságrendű költés, hogy láttassuk azt akár az újságírókon keresztül is megértessük, hogy egyébként itt megvan a pozitív bevételi oldal is, hiszen hál' Istennek nem csak amiatt csináljuk ezeket, hogy legyen egy jó buli itthon is.
1: Igen, és az nagyon jó, mikor a hírekből utána 2-3 hét múlva, egy hónap múlva ott vannak a milliárdok, meg hogy hány ezeren voltak, meg hogy mekkora költés volt, de ezt megmutatni, a számítás alapját adatokkal alátámasztani, az is egy jó dolog lenne, mert ez aztán türelmet ad nekem a rakparton utána, hogy
2: igen, engedjem
1: a futókat.
2: Igen, hogyha utána azt látod, hogy ebből utána a rakpart útfelülete felújításra kerül, ne adj Isten, egy alagút kialakul, aminek a tetején fognak futni, miközben te ugyanúgy autózhatsz, vagy bármi.
1: Ezt én már nem tudom, hogy megérem, de
2: infrastruktúrális fejlesztés történik meg belőle, vagy egy iskolai fantasztikus oktatási program. Szóval ezeket jó láttatni és átbeszélni szakmailag is. Ugye nyilván egy üzleti rendezvénynél és nagyobb üzleti rendezvénynél sokszor van állami támogatás, de általában, illetve itt ezeknél a döntéseknél mindig ott van a várt bevételi rész, és ezt is fontos lenne látni. Ugyanúgy kulturális eseménynél is van egy bekerülési költség, most is ugye hallunk mindenféle állami támogatásról. Nyilván ott nagyon sokszor olyan pozitív társadalmi hatás van mellette, amit ugyancsak egyébként most már ilyen impact felmérésekkel és kutatásokkal próbálnak vizualizálni számokban,
1: de nem
2: is, forintosítható,
1: de nehezebb. És nyilván, vagy nem lehet eurókra fordítani. Jó, a nagy jegybevétel se lesz, akkor nézem, ugye, mert ingyenes a rendezvény.
2: Így van, ez egy szakmai rendezvény számunkra, és több kisebb támogatóval is működik, meg pályázunk mindenfelé.
1: De a részvétel ingyenes, de regisztrálni szükséges.
2: Regisztrálni szükséges, az ugye nekünk is támpontot ad, és egyébként tényleg érdemes nézni a hozzá illeszthető vonatokat, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet elérni egyébként egy 2 óra alatt ezt a desztinációt, akár Budapestről, Eger, Miskolcról, meg sokkal gyorsabban, jó kis kávészünetek, húsmentes catering opciók várnak minket megkóstolni. pótolásra. Egyébként a fenntarthatóságról is fogunk beszélni, a különböző fenntartható eszközök használatáról rendezvényeknél, úgyhogy szerintem az is egy nagyon érdekes megoldás. Hát nézd, igazából rendezvényes karbonlábnyom számításnál a legnagyobbat egyébként az autóval érkező vendégek. Igen, de mondjuk, hogy pont ezért most már tizedszerre is
1: igen, tudom,
2: vonattal kell jönni. Igazából az okozza, a második legnagyobb az a catering. A cateringnek a legnagyobb részét viszont a hús használat adja.
1: Hát azt gondoltam, hogy a csomagolás.
2: Nem, igazából. Igazából nem, mivel a tálalásnál szerintem pont az ilyen konferenciák, szakmai egyeztetések hatására már mindenki ráállt az újrahasznosítható eszközökre, tehát a repoharakra, vagy a lebomló eszközökre. Ez azért egy nagyon alacsony számot okozott, viszont a hús az, és ha belegondolunk, konferenciáknál van legtöbbször az, hogy mennyi maradék van, keletkezik, képződik, és ugye egyszerűen, ha az ráadásul hús maradék, akkor annak óriási karbon. Az, hogyha a padlizsán megmarad, az egy másik történet, másik százalék. Egyébként apropó, az összes rendezvényünknél azt csináljuk, hogy hozunk ilyen dobozokat, és el szoktuk vinni közeli egyébként hajléktalan nővérszállókra, vagy bármilyen munkásszállókra, tehát mi most adott mikro saját esetünkben megoldjuk az ételmaradék felhasználását, viszont azt szeretnénk bemutatni pont ezekkel a húsmentes konferenciás ételopciókkal is, hogy egyébként nem csak a rántott sajt létezik, mint vega opció, és
1: van élet a rántott sajton túl.
2: Fantasztikus hamburgert is ehetünk olyan csicseri borsóból, amit utána nem is tudjuk megállapítani, hogy ez hús volt-e.
1: Na jó, igen, és tudom, vonattal Debrecen, Lovarda kultúrás
2: és egy perzsdős fogadással is várjuk, egy jó kis zenével egyébként a lezárásra a többieket. Ettől függően az előbbi vagy a későbbi vonatot tudják elérni. Október 13-án.
1: Kedden, Oszkó Jakab Natália, Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratórium elnök. Restart, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, hal péntek, halra magyar. Hát igaz, hogy most nem Magyarországról, de polenta, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója.
2: Hát a feleségemmel egy kicsit kirándultunk is egy kedves baráti házaspárra, és miután Szent Gimignanóba töltöttük Toszkána egyik kis belső fővárosába a napot, ahol nem akartam ilyen turista bolondító pizzás street foodokkal megtöbni magam, gondoltam inkább egy jó vacsora majd estére, hiszen a barátom nagyon szereti a bárányt, és minden áron bárányt akar tenni, ami nem is olyan egyszerű Olaszországban, mint hittük volna, mert elmondták, hogy a báránynak szezonja van, a szavasszal van, ilyenkor nem mindenhol van bárány. Na, megtaláltuk a bárány szerencsénkre, és amellé találtam egy fantasztikus halreceptet, amit szívesen megosztanák önökkel, annál is inkább, mert otthon is könnyen megfőzhető, hiszen az alap az, hogy lehetőleg finomat, gyorsat és egészségeset tegyünk. Na, a polenta az, ami beleillik ebbe a sorba. A polenta nem más, mint kukorica darából főzött, ebbe grisszerűen megcsinált fantasztikus étel, ami mindenféle más köretet, láss, krumpli, rizs, hát kivált, és nagyon finom, nagyon kellemes, rendkívül tápláló is természetesen. Ez a polenta, ez hihetetlen, hogy idehaza nem terjedt el igazán, holott öreganyám, emlékszem rá annak idején, még ugye a 60-as években egyszer-egyszer főzött, olyan finom volt ez a polenta, mese finom. Amit még hozzádobtak egy kis lecsós taft, és volt hozzá egy nagyon finom, meg nem mondom, hogy milyen tengeri halból készült filé, de a filé mindegy is, mert az afrikai harcsa legalább annyira finom nálunk, vagy egy ízletes finom őszi pontyfilé, nem is beszélve szürke harcsáról, tehát a filé helyettesíthető, ha önök akarnak egy kellemes finom ételt készíteni, ami egy kicsit magával hozza az ő szízeit, akkor egy ilyen polentát, egy lecsós polentával készített harcsa filé, hát elképesztően finom, és a filére nem kell több mint 5 perc, a polentának még 10, és még ha egy kicsit többnek is hangzik, mint amit eddig szoktunk, akkor is egy csodálatos ételt kapnak péntekre, ami jó a gyomornak, jó a szemünknek, és jó arra gondolni, hogy hát bizony vége az óriási hőségeknek, és ha nem is olyan finom, mint ahogy szerettük volna, de beköszöntött az ősz. Kívánok mindenkinek fantasztikus pénteket, és egy nagyon-nagyon szép hétvégét.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután, holnap 4 órakor Fintech világa, Csiklós Bencével, a PIK tanácsadójával várom majd önöket. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Baross utcában a Fiumei út felé a Kálvária térnél a külső sávban. Tart a helyszínen és a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében és a Fiumei úton a Baross tér felé a Salgó-Tarjáni utca után a külső sávban. Lassú haladás a Váci úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, majd tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisor a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta. Megújult az e-check mobil alkalmazás dizájnja és a meglévő biztonságos bankkártyás fizetési módok mellett elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is. A Quick fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Az innovatív fizetési megoldás megjelenése mellett a hűségprogram funkciók is bővültek. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első 8 hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobilapos csatornán befizetett csekkek aránya az összes csekk befizetésen belül. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésben szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os idei reál növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokkádja miatt. Oroszország üdvözölné, ha az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozna az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcstalálkozóján. Ezt mondta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom beleegyezés szükséges. A csúcstalálkozót a dél-kínai Shenzhenben rendezik. Oroszország már a következő hónapokban korlátozott katonai támadást hajthat végre egy NATO tagállam ellen a dán katonai hírszerzés szerint. Alacsonynak, de növekvőnek tartják ennek kockázatát. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel, hogy Moszkva kis létszámú katonai erőt küldhet egy Oroszországgal szomszédos NATO tagállam területére, akár katonai jelzések nélkül. Egy másik lehetőség szerint nagy hatótávolságú fegyverekkel vehetnének célba olyan infrastruktúrát, amelyet Ukrajna támogatásához használnak. A dán hírszerzés vezetője szerint egy ilyen akció célja a NATO megosztása lehetne. Egy amerikai bíróság elrendelte, hogy egyelőre engedjék vissza a Fehérházba a kitiltott három sajtóorgánumot, azonban még mindig nem engedik be őket. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája a nemzetbiztonsági érdekeket sértett, azonban a bíróság szerint a kormányzatnak ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztania. Maga Donald Trump is azt hangoztatta, hogy a CNN, a Politico és az MS Now hamis híreket helyterjesztenek. A médiumok a kitiltás nyomán pert indítottak az elnök ellen. A Fehérház egyelőre nem reagált a bírósági döntésre.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt, a Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, egy gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült, a párizsi CAC 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt, a spanyol börze 0,3%-ot gyengült. Nézzük, mi a helyzet a Wall Street-en. Szintén rossz mutatókat látunk itt, negatív a hangulat, a Dow Jones 0,7%-ot megy lefelé, 0,5%-ot megy lefelé az S&P 500-as mutató, és 0,7%-ot gyengül a Nasdaq kompozit mutatója is. Egy amerikai dollárért 322 forint 30 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, egy euróért 366 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forintot. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj árakkal, amik tovább drágultak az elmúlt egy órában, majd 5%-ot, 4,5%-ot megy fölfelé, mind a Brent, mind a WTI. A Brent típusú kőolaj már közelít a 108 dollárhoz, 107 dollár 80 cent a hordonkénti jegyzés, az észak-amerikai könnyűolaj esetében pedig 96 dollár 40 centet kérnek egy hordó olajért. Az aranyára továbbra is csökkenőben, egy uncia aranyért 4290 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Északnyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Késő estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk erős lökések kísérhetik. Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig itt a Trend FM-en Herbogy Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
8: Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
7: Új évad, és az újrakezdés, az indulás mindig kiváló alkalmat teremt arra, hogy az ember beszéljen arról, amit csinál, vagy amit tervez, vagy amit szeretne, hogy megvalósuljon. Mi az új évad felütése, ha van egyáltalán ilyen a Nemzeti Filharmonikusoknál?
8: Hát nem tudom, hogy mennyire számít felütésnek, de minden esetre hagyományosan mindig Bartók halálának előestéjén tartjuk szeptemberben a nyitókoncertünket, ez idén is pontosan így lesz. Most viszont elég speciális műsorral fogunk kezdeni.
7: Ez ugye szeptember 25-e 19:30 műpa.
8: Így van, nem tudtam, hogy ezt szabad-e mondani, de akkor szabad ez
7: egyszer. Hát én elmondtam, nem tudom, hogy szabad-e vagy nem, de elmondtam.
8: De most minden esetre elhangzott, köszönöm szépen. És valóban ez mindig egy izgalmas dolog belecsapni egy új évadba, de ez most azért is lesz különleges, mert természetesen játszunk Bartókot, minden évadnyitón játszunk Bartókot, ez egy nagyon régi hagyomány a Nemzeti Filharmonikusoknak, még Kocsi Zoltán honosította meg, egyébként a dátum is az ő nevéhez fűződik, ő találta ezt ki, és idén is lesz természetesen Bartók, de fogunk játszani Kósa György művet, ami egy ismeretlen dolog, a 7. szimfóniáját, ami a Mohács alcímet is viseli, és Sugár Rezső darabot is fogunk játszani, ami szintén nagyon érdekes, aminek a címe az, hogy Hunyadi, és az alcíme az, hogy Hősiének. Abszolút bevallottan tulajdonképpen ez az 56-os eseményekre reagálva készült ez a mű is.
7: Ugye a Mohács szimfónia az ős bemutató, de Sugár Rezső Hunyadia az nem.
8: Tehát az itt nem,
7: és mekkora kockázat egy ilyen évadnyitő koncerten egy ős bemutatót műsorra tűzni? Nem tudom, hogy van-e ebbe kockázat, mennyire ismert a mű, mennyire ismerik a hallgatók, a zenészek?
8: A zenészek sem nagyon ismerik, tehát nagyon, nagyon whitefülűnek és nagyon-nagyon a témában jártasnak kell valakinek ahhoz lenni, hogy ezekről a művekről legyen valamilyen képe, vagy információja, vagy elképzelése. Ilyen értelemben nagyon kockázatos. Hogyha a történet arról szólna, hogy akkor nagyon sok jegyet el lehet gyorsan adni, és meg lehet gazdagodni idézőjelbe természetesen ezeknek a műveknek az előadásában, akkor válaszom azért, hogy természetesen nem, ez ki van zárva. De közben ez nagyon a magyar 20. század, és nagyon magyar zene a Sugár is és a Kósa is, és egyébként az ő személyes sorsukban, most főleg Kósára gondolok, azért nagyon benne van a 20. századi történelem, és holokauszt, és meg mi egymás. És ezekben a zenékben is nagyon benne van a magyar történelem, tehát ez dolgunk. Magyarán kockázat vagy nem kockázat, ezt vállalnunk kell, és időnként színpadra kell vinni, és be kell mutatni ilyen műveket. Jó, akkor is, hogyha mindenki furcsája, és azon gondolkozik, hogy ez milyen lehet, és hát eleve már a kicsit egy ilyen kortárzene már majdnem, és akkor a kortárzene az tud riasztó is lenni. Miközben nem kéne, hogy az legyen, mert ezek nagyon izgalmas, érdekes művek, 50-es években született műről is van szó, tehát, hogy ezeket érdemes meghallgatni, érdemes kicsit olyan füllel hallgatni, hogy ez nem ma íródott, de ez nem is a bécsi klasszika világa. Tehát ilyenkor az, aki eljön hozzánk, a közönségünk nem egy előre gyártott, kompakt, instant élményt fog kapni, hanem valami olyasmit, amin nekik gondolkodnia kell, amit végig kell hallgatnia, valami ilyesmiről van szó, és ha meg ilyet csinálunk, akkor kockázat, nem kockázat, de az pedig jó dolog.
7: Ugye 1957-ben született a mű, mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy a Mohácsi csata 400. évfordulóját ünnepeljük, és olyan szempontból talán érdekes a párhuzam, hogy az is egy nemzet tragédia, 56 is egy nemzet tragédia, és ha jól tudom, ez 57-ben született mű valamennyire azért a Mohácson keresztül visszatekint 56-ra.
8: Igen, a nemzet tragédiák, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól mondani.
7: Volt néhány sajnos,
8: és valóban erről van. Szóval ettől is elgondolkodható az egész történet.
7: De vannak más évfordulók, vannak vidámabb évfordulók, vagy szomorúságukban is vidámabb évfordulók. Két 10-es évfordulót vennék előre. Az egyik Kocsi Zoltán halálának a 10. évfordulója, ugye ő a magyar klasszikus zeneművészeti legnagyobb alakja, ráadásul elődje volt ebben a pozícióban. Ő rá hogyan emlékeznek? Igen, nem pont ebben a pozícióban.
8: Igen, Kocsis Zoltán 20 éven át volt a Nemzeti Filharmonikusoknak a főzene igazgatója, és valóban az ő elvesztése, ami 10 évvel ezelőtt történt, november 6-án, az egy nagyon jelentős, hogy is mondjam, gyomros, ha szabad ezt a kifejezést használni a magyar komoly zenei életnek. Hiszen Kocsis Zoltán egy abszolút géniusz volt, elképesztő tudás volt a fejébe, hihetetlenül gyorsan tanult, villámgyors felfogó képessége volt. Egy egészen, azt szokták mondani ilyenkor, hogy ez nagyjából 150 évente születik egy ilyen géniusz, és 10 éve nincsen velünk valóban. Tehát ez ilyen értelemben egy szomorú évforduló. A célzásnak a második fele az az lehetett, hogy ebben az évadban, majd 27-ben lesz 10 éve, hogy én is itt dolgozom a Nemzeti Filharmonikusoknál.
7: Előbb megbízott főigazgatóként, aztán pedig főigazgatóként.
8: Így van, és én azt szoktam mondani, hogy én viszont aktatológató vagyok, én ilyen irodai ember vagyok. Mert tényleg tulajdonképpen az adminisztrációs vezető vagyok, szemben mondjuk egy művészemberrel, aki olyan igazi művészember, mint Kocsis Zoltán, ő pedig egy szakmai irányító volt.
7: Most volt egy elég komoly vita az ő személye kapcsán. Egyébként megmondom őszintén, érdeklődéssel olvastam, mert emlékszem, hogy szüleim, akik maguk is zenefogyasztók voltak, én is ezáltal, mennyire meg voltak győződve Kocsis Zoltán zsenialitásáról. Tehát az, amit ön most itt említett, az emlékszem, hogy amikor ő fiatalként megjelent, és én gyerek voltam, akkor, hogy a zenehallgató körökben ő egy átütő erejű jelenség volt. Ugye előbb az zongora művészete miatt, utána pedig a karmesteri szerepe miatt, és hogy ezt hogy lehet elfelejteni, hogy vannak zsenik? És hát a zseniknek biztos vannak hátrányaik is, de hát vitathatatlan előnyei is vannak.
8: Igazából a helyzet az, hogy tényleg egy különleges emberről beszélünk. Valószínűleg az is lehet, hogy ez valami hiba, vagy jó ég tudja, hogy történik ez meg, de hogy egy olyan embert kell elképzelni, akinek, ahogy az előbb említ, villámgyors felfogó képessége van. Olyan agya van, amit egyszer látott, hallott, azt egyrészt elraktározta. Ez még nem olyan nagy dolog, viszont minden információt mindennel össze tudott kötni. Tehát egy egészen különleges intellektus, miközben, és remélem, hogy ezzel nem bántok meg semmit, hogy nagyon egyszerű körülmények között született. Tehát az ő szülei nem voltak neves zenészek vagy tudósok, nagyon, nagyon egyszerű kétkezi emberek voltak, és ez nincs is semmi gond. De hogy ő ilyen értelemben gondolna az ember, nem otthonról hozta, ő nem egy könyvtárszobában játszott kiskorában. És ráadásul szerintem neki nagyon nehéz lehetett az élet azzal megküzdeni, hogy ebből következik, vagy a korábbiakból következik, hogy mindenki, aki körülötte volt, az egy lassabb észjárású ember volt. És egy picit kevesebbet tudott, vagy inkább sokkal kevesebbet tudott, akár zenéről, de nem csak zenéről, hanem nagyon sok minden másról. És amikor egy ilyen intellektusú ember, aki nagyon gyorsan átlát dolgokat, tényleg szinte mindenkinél mindent jobban tud, akkor előfordulhat, hogy egy kicsit türelmetlenebb tud lenni, mert közben meg a zene iránt borzasztó elkötelezett volt. Hozzáteszem rögtön, hogy ez a türelmetlenség, és senkinek ne szabaduljon el a fantáziája. Ez azt jelenti, hogy ő tudta, hogy mit akar elvezényelni. Ő pontosan tudta, hogy mit zongorázik, amikor...
7: És meghallotta is.
8: Na, ez pedig egy másik dolog, amit szintén, megmondom őszintén, hogy én sem azelőtt, sem azóta sem találkoztam senkivel, akinek meg ilyen hallása legyen. Tehát, hogy ilyen film, az egy dolog, hogy abszolút hallás, sokaknak van abszolút hallása, de hogy ilyen elképesztő módon meghalljon egy szimfonikus zenekar nagy tutiából, kihalljon olyan hangokat, amiket más nem. Tehát, hogy tényleg döbbenetes volt vele lenni és figyelni az ő munkáját. Úgyhogy ez egy nagy ajándék a sorstól szerintem, aki találkozott vele. Miközben tudjuk, hogy az ilyen zseniknek azért nagyon nagy személyiségük van, és az nagyon, nagyon nehéz időnként hiszen nagyon-nagyon tudatosan építette a zenei környezetét.
7: Ugye erre az emlékkoncertre majd november 6-án a MIPA-ban kerül sor, Vashegyi György vezényletével, nagyon izgalmas, nagyon érdekes koncertnek tűnik, ahogy én elolvastam a programot, de gondolom, hogy erre aztán mindenki menni fog, tehát ennek olyan nagy hírverés nem kell.
8: Én is ezt gondolom, eleve Brahms német requiemje, ami el fog hangzani, egy nagyon közönségbarát, vagy közönség által nagyon szeretett mű. Úgyhogy igen, szerintem sokan ott leszünk, fog hangzani egy nagyon közönségbarát, vagy közönség által nagyon szeretett mű. Úgyhogy igen, szerintem sokan ott leszünk, és emlékezni fogunk, és én azt gondolom, hogy sikerülni fog majd megidézni Zolénak a szellemét is.
7: Egy kérdést engedje meg itt viszonylag az elején, Herbogy Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója vendégem, és már most ugye említettünk két koncertet. Egy ilyen együttesnek mennyire gond, mennyire előny, mennyire hátrány, hogy több helyszínen játszanak, mert itt azért mindenfele megfordulnak. Még a határon túli helyszíneket is mondhatnám, Kolozsvártól kezdve tovább sorolva a helyszíneket, de hát itt vannak koncertek, csak amiről most beszéltünk, a MIPA-ban, a Zeneakadémián, tudom, hogy van a Pesti Vígadóban, tudom, hogy van a Kocsis Zoltán teremben. Ez a sokszínűség jó vagy rossz?
8: Ez a sokszínűség nagyon sok feladatot jelent, és időnként sok nehézséget is jelent, de közben egy nagyon jó dolog. Az igazság az, hogy a termekhez mi tulajdonképpen többé-kevésbé műfajt is társítunk. Ugye az otthonunk a művészetek palotája, ott van a próbatermünk is, ott vannak az irodáink, tehát mindenünk ott történik, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar ott lakik.
7: Bocsánat, hogy közvágok, de ugye itt az akusztika az nagyon nem mellékes, gondolom, ezt tudja minden hallgató is, én is, pedig nem vagyok zeneértő, hogy itt azért egészen más karakterisztikájú termekről beszélünk.
8: Így van, és a művészetek palotája egy csodálatos terem, ami alkalmas arra, hogy nagy oratóriumokat, illetve nagyon nagy apparátus, mondjuk nagy romantikus műveket is be tudjunk ott mutatni. Kényelmes a színpad, elképesztően profi a hozzátartozó gépészet és a sok apróság, ezek a kis perifériák. Úgyhogy ezért szeretjük, és ezért szereti annyira oly sok más szimfonikus zenekar is rajtunk kívül, meg nem szimfonikus zenekarok is. Ráadásul a MIPA-d otthon nekünk, és ezáltal van egy próbatermünk, amit pont Kocsis Zoltánról neveztünk el egy-két éve, ami pedig egy próbaterem, tehát egy műhely helyszín, tulajdonképpen a műhely munkahelyszíne. De ide a próbatermi vendégség keretében is meg szoktuk hívni a közönséget, és itt pedig pici kamara formációkban játszunk, mindig valamilyen tematikára fölépítve, és így lehetőség van a közönségünknek arra, hogy eljöjjön, és betekintsen abba a környezetbe, ahol a mindennapi, a szürke hétköznapok telnek, a mindennapi munka folyik. A Zeneakadémia borzasztó fontos helyszín, és nem csak azért, mert Kocsis Zoltán, aki a Zeneakadémiának tanára volt, összeköt bennünket, hanem azért is, mert természetesen a magyar komoly zene egy fellegváráról van szó. Az ottani akusztikai adottságok inkább a kisebb, mondjuk úgy, hogy a bécsi klasszikus repertoárnak kedvez. A Pesti Vígadó pedig egy Jolly Joker tud lenni, mert ott kétféleképpen is fölrakható a színpad hosszanti és a rövidebbik oldal irányába is. Ott pedig sokat kísérletezünk, ott játszunk például kortárs zenét is, vagy 20. századi magyar zenét is, és még annyi minden, tehát az tényleg egy nagyon jól variálható tér.
7: Egyébként a közönség az mindegyik termet ugyanúgy kedveli, vagy

0: lehet látni esetleg úgymond szimpátia tüntetést abban, hogy azért egy helyen, egy helyszínen nagyobb az érdeklődés egy-egy darab iránt?
1: Én úgy érzem, hogy elsős

0: mondjuk az idei évadban hol lépnek föl? Én említettem, hogy Kolozsvár, Szatmárnémetit, de gondolom ez csak két kiemelt példa.
1: Így van, és ez azért két nagyon fontos helyszín, mert ez a határon túli magyarságnak szól, ahova időről időre elmegyünk és játszunk, mert ez is része annak, hogy mi egy nemzet vagyunk, és ezért helyes, hogyha a nemzeti filharmonikusok hol a kórussal, hol a zenekarral, hol mind a kettővel megjelenünk, és ott vagyunk. De természetesen külföldre is megyünk, Spanyolországban van tervezetünk, de még sok minden tervezési fázisban van, de azért Európa szerte indulunk.
0: És visszatérve még a helyszínekhez, a három nagy budapesti ikonikus helyszín, ugye említette a MÜPÁ-t, a Pesti Vigadot és természetesen a Zeneakadémiát. Ezek a terek, ezek a termek, ezek milyenek nemzetközi viszonylatban? Tehát milyen akusztikájú, milyen kiszolgáló képességű rendezvényterek, zenei rendezvényterek ezek?
1: Egy picit eltöprengek a válaszon, mert nagyon nehéz csípőből erre valamit mondani, ugyanis a helyzet az, hogy az akusztika és az akusztikai környezet az egy borzasztó szubjektív dolog is tud lenni. Nagyon sok minden mérhető. Nagyszerű szakembereink vannak. De az, hogy ki egy terem melyik pontján, melyik műsorban mit hall, ez itt vannak különbségek. Tehát máshogy élek meg én egy akusztikát, és biztos végben egy másik zenész kollégám is, hogyha ugyanazt a koncertet ugyanazon a széken végighallgatja, akkor lehet, hogy ő neki is egy kicsit más akusztikai élménye lesz. Az biztos, hogy alapvetően a MÜPA nem kérdés, hogy nemzetközi színvonalú, a Zeneakadémia van, aki nagyon szereti az akusztikáját, van, aki kicsit óvatosabban fogalmaz ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy létezik olyan tökéletes akusztika. Megvan a sajátos akusztikája a Zeneakadémiának. Az kétségtelen, hogy mindezek a termek, amikről beszélünk, ezek egyébként megállják a helyüket nemzetközi összehasonlításban is. Arról nem beszél, hogy a Zeneakadémia azért mégiscsak a magyar zenészképzés temploma, tehát én nem tudok ott úgy zenét hallgatni, hogy közben ez ne lenne jelen. Hogy hát ezen a színpadon ki mindenki járt már. Leonard Bernstein, most hirtelen mondok valamit, de hát napestig sorolhatnánk, hogy milyen elképesztő tehetségek voltak ott, játszottak ott, vezényeltek ott. Én ezt nem tudom kivonni ez alól. És
0: tehát van egy patinája.
1: Van egy patinája, miközben néhány éve megújult, tehát
0: hogy nagyon szép, igen, én is
1: profi voltam. Módon működik minden, és ez nagyszerű dolog, de ez nem vonható ki nekem, számomra. De lehet, hogy van akinek meg igen, de mindegyik teremnek, ahol megfordulunk, nagyszerű szolgáltatásai vannak. Bőven e tekintetben én azt gondolom, hogy bőven utolértük Európát, sőt.
0: Innen fogjuk folytatni hamarosan, itt a NAV vendégében a Trend FM-en Herbold Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok vezetője a vendégünk. Maradjanak velünk, jövünk vissza.
2: Hamarosan folytatódik a NAV vendége.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Az olasz kormány hamarosan törvényt alkot a külföldi tanulók számának korlátozásáról, valamint a burka és a nikáb viselésének betiltásáról az oktatási intézményekben. A rendelet tervezetében az áll, hogy a burka vagy a nikáb viseléséért 200 és 1000 euró közötti közigazgatási bírság szabható ki. Az általános iskolák induló osztályaiban 30%-ban maximalizálják azoknak a tanulóknak az arányát, akik nem olasz állampolgárok és akik nem Olaszországban születtek, vagy nem jártak legalább 2 évig óvodába. Ezen kívül kötelezővé tennék, hogy a súlyos iskolai beilleszkedéssel küzdő külföldi tanulók szülei megtanuljanak olaszul. Ilyen esetekben ingyenes olasz nyelvtanfolyamokat biztosítanak majd, de ha ezt a családtagok nem veszik igénybe, a gyereket kiemelhetik a családból. Lecserélték az igazgató tanácsot a Mészáros Lőrinchez köthető svájci cégében. Erről ír a svájci Tageszanzeiger lap. Az MS Energy Holding AG az Opus Tigas gázhálózati ZRT megvételében volt érintett 2024-ben. Az információk szerint jelenleg Stefan David Wiesli, Megyesi Attila, Lélfai Koppány Tibor, Németh Krisztián és Gombai Gabriella ülnek a tanácsban. Áprilisban arról írt cikket ugyanez a lap, hogy Joseph Alexander Bell és Gombai Gabriella mellett Mészáros Lőrinc, illetve két lánya, Ágnes és Beatrix is az igazgatótanács tagja volt. Azaz Gombai Gabriella az egyetlen, akit nem érintett a változás. Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta. Megújult az iCheck mobil alkalmazás dizájnja, és elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is. A Quick fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első 8 hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobil appon befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésben szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os idei reál növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokkádja miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt, a Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült, a párizsi CAC/ARON 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt, a spanyol börze 0,3%-ot gyengült. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, ahol szintén rossz a hangulat, a Dow Jones indexe 0,3%-ot csökken, 1%-ot megy lefelé az S&P 500-os mutató, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,2%-kal megy lefelé. Idehaza a bankközi devizapiacon most minimális erősödés produkál a forint a főbb devizákkal szemben. Egy amerikai dollárért 321 forintot kell adni, egy euróért 365 forint 30 fillért, egy svájci frankért pedig 387 forint 90 fillért kérnek. 1,1381 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt most az elmúlt fél órához képest egy minimális csökkenés mutatkozik. Körülbelül 2 dollárral ment lefelé a Brent típusú kőolaj jegyzésára 105,50 dollár, és körülbelül 2 dollárral ment lefelé a WTI jegyzésára is 94,50 dollár. Az arany tovább csökken, egy uncia aranyért 4300 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Északnyugat felől csökken a felhőzet, azonban keleten még lehetnek felhős körzetek. Estére zömmel megszűnik a csapadék, de a keleti megyékben néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatódik a nap vendége, Herbojdo Monkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója a vendégem itt a Trend FM-en. Én Mezei Dániel vagyok, és nagyon sok mindent érintettünk a beszélgetés első felében, azonban néhány témát még nem, ami megítélésem szerint érdekes lehet. Például az, hogy évad karaktere, ezt így kimondja az ember, hogy társulatnak van évad karaktere, hogy mi az elképzelés, mi a vízió, amit szeretne megszólaltatni egy együttes. Létezik ilyen? És itt most erre az évre vonatkoztatva van ilyen a Nemzeti Filharmonikusok esetében?
3: Én azt hiszem, hogy abból a szempontból nincs, hogy nagyon sok mindent szeretnénk egy évadban megmutatni, és nekünk is számos bérletsorozatunk van, és minden bérletsorozatnak megvan a saját karaktere. De ez nem az évad karaktere igazából. Tehát ahhoz nagyon határozott színeket mutatunk meg, de ezt nem korlátoznám le egy évadra. Tehát ilyen értelemben szerintem évad karakter nincs. Bérleteknek vannak karakterei.
2: De ha már szóba került az opera bérlet, ez mit akar?
3: Ez néhány éve vágtunk bele abba, hogy operákat mutassunk be. Tulajdonképpen talán az egyik vezér fonal, vagy az egyik ötletadó az, hogy Vashegyi György, főzeneigazgatónknak van egy nagyon jó partneri kapcsolata a Palacetto Brüzán kiadóval, és ő már hosszú évek óta vesz föl ennek a kiadónak operákat, francia romantikus operákat. Olyan operákról van szó, amelyekből érdekes módon rengeteg van, minőségi zenék, és szinte feltáratlanok. Tehát most szedik elő a kottákat, partitúrákat, és derül ki, hogy ez egy hallatlanul gazdag és nagyon termékeny időszaka volt a francia opera játszásnak, de ezeket az operákat nem játsszák. Olyan sok lett, hogy bemutatták őket egyszer, néhányszor eljátszották, és aztán egy-kétszáz év pihenés várt rájuk. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy bizonyos művek, bizonyos szerzők bizonyos korokban nem tudnak érvényesülni, máskor viszont meg tudnának esetleg. Tehát itt ez egy kicsit a keresletkínálat tematikája, vagy terepe. Visszatérve az operákhoz, ezeket az operákat, ezeket mi is bemutattunk, ebből néhányat, és lemezre is veszünk. Most már mondhatom az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy igen jelentős sikerrel, tehát a külföldi szaksajtó bozosan melegen fogadja ezeket, és mindenféle díjakat tudunk ezzel nyerni, és ez egy különleges együttműködés a kiadóval. Franciaországból kapjuk, hogy így mondjam, a szólistákat, akik valóban világszínvonalúak, és aztán a végén lesz ebből egy lemez formájában egy valóban világszínvonalú termék. Tehát, hogy ez volt az egyik vezérfonal, a másik vezérfonal pedig az volt, hogy Magyarországon van egy-két, hogy fogalmazok úgy, hogy jó barátunk, akik operakarmesterek is. Ilyen például Ricardo Frizza, aki ebben az évadban is fog majd jönni hozzánk, de Montanárót is emlegethetném, akit a közönség nagyon szeret, évek óta jár hozzánk, és ő is majd lesz az évadban, bár most kivételesen nem operát vezényel, de most nem akarok erre elkanyarodni, szóval a lényeg az, hogy van igény az operajátszásra, még úgy is, hogy mi nem szcenírozott formában viszünk színre operákat, hanem koncertszerűen adjuk elő. És ebben az évadban két francia romantikus opera lesz, majd Silvernek a Csipke rózsikája és Hannak a La Carmelite című operája, de azoknak, akik pedig szeretik, ha olyan operát hallgatnak, amit már ismernek, az ő számukra pedig Mozart Don Giovanniát kínáljuk egy szintén olasz karmesterrel, Giancarlo Andrettával, és Bellini normája is lesz majd az előbb említett Riccardo Fizzával, na hát ez az igazi olasz Belcanto. Úgyhogy próbáljuk a közönséget úgy behúzni az újdonságokra, vagy a számukra ismeretlen francia operákra, hogy közben nagyon ismerteket is bemutatunk, és ezt most már jó pár éve csináljuk, és a közönség nagyon szereti, tehát nagyon szívesen jönnek.
2: Ez lett volna a kérdésem, hogy egy koncertszerű előadáson operát hallgatni, azért ez egy hát nem is novum, de egy másfajta megközelítés, hogy például azok, akik az operát önmagában kedvelik és szeretik, azok hajlandóak beülni ilyen előadásokra?
3: Boldogan jönnek. A helyzet az, hogy az opera a világ egyik legkomplexebb művészeti ága, de éppen ezért, mert nagyon sok mindenre kell figyelni, nem csak befogadóként, nézőként, hanem színrevívőként is, egy tervezőnek, egy rendezőnek, a díszlet van, nyelmez van, nagyon sok minden történik,
2: balett,
3: igen. És éppen ezért nem tud mindenre annyi energia és fókuszált figyelem jutni. Miközben ezek az operák mesterművek, csodálatos dolgok vannak, szinte minden ütemben történik valami érdekesség. Most akár Don Giovanniról vagy a Normáról beszélünk. Tele vannak zenei finomságokkal, ezernyi árnyalat és érzelem jelenik meg, és éppen ezért egy koncertszerű előadás is tökéletesen élvezhető, sőt, egy csomó mindent meg lehet hallani, amit az ember lehet, hogy egy szcenírozott opera előadáson nem vesz észre. Én jártam így, annak ellenére, hogy én magam is játszottam már operában nagybőgősként, tehát, hogy ez nem idegen tőlem a dolog, de közönségként voltam itt koncertszerű előadáson, sokkal inkább észrevettem, mint hogyha az operaházban néztem volna meg, vagy néztem meg korábban ugyanazt a darabot.
2: Most ezt a programot hallgatva, hogy így felsorolta a darabokat, azért van köztük kevés ismert, vagy nem ennyire slágerszerű, ha lehet így fogalmazni. Egy zenésznek, a Nemzeti Filharmonikusoknál, bárkinek, aki itt dolgozik azért, hogy ezek az előadások sikeresek legyenek, mikor kell elkezdenie foglalkozni egy ilyen művel? Tehát mikor találkozik először azzal, amit majd ősztől játszani fog mondjuk az opera előadásokban? Mert azért ez egy nagyobb munka, egy új darab. Hát beszéltünk arról, hogy ugye Kósa György Mohács szimfónia ősbemutató lesz, az is egy ilyen helyzet, hogy gondolom a zenészek 90%-a nem is találkozott még vele, most pedig színre kell vinni. Hol kezdődik ez a folyamat? Ez engem úgy érdekelne, nem vagyok zenész.
3: Az igazság az, hogy bármilyen furcsának tűnhet a dolog, nem kell a koncert vagy az előadás előtt a nagyon sokkal találkoznia annak a zenésznek, aki ezt eljátsza, tehát nem feltétlenül kell hónapokkal előtte. Vannak olyan művek, amiket persze
2: mert hogy pont tud kottát olvasni.
3: Egyrészt igen, viszont maga a folyamat az viszont valóban nagyon hosszú, és legalább azt gondolom, hogy bizonyos esetekben legalább egy évvel előtte elkezdődik. Tehát a legfontosabb az, hogy először is legyen egy kész zenei anyag. Kortárs műveknél ez nem mindig áll időben rendelkezésre, mert a szerzők meg tudnak csúszni. Utána nagyon fontos, hogy nagyon jól elkészített kotta anyag legyen az adott műből. És ezt követően nálunk vannak olyan munkatársak, akik azzal is foglalkoznak, hogy például a vonósok számára bevonásozzák a darabot. Ez azt jelenti, hogy a koncertmesternek kell először látnia a
2: saját stílusát. Erről még én is hallottam.
3: Igen, én azt hittem, hogy ezt csak nagyon belső zenészkörök tudják, de nagyon örülök neki, hogyha ez egyébként.
2: Hát a nővérem hegedült komolyabban, és hogy emlékszem, hogy volt ilyen, amikor a kezében volt egy ilyen kotta, vagy nem tudom, hogy mondják.
3: Igen, és ez nagyon fontos, tehát, hogy az nagyon alapos előkészítés az perdöntő tud lenni. Tehát amikor találkozik vele az adott kollega, mindenki tudja magáról, hogy milyen gyorsan tanul, hogy mi okoz neki nehézséget. Nem minden zenésznek mindig ugyanaz okoz nehézséget. Tehát különböző gyakorlási igények is vannak, ezért fontos az egyéni felkészülés. És a Nemzeti Filharmonikusok művészei tulajdonképpen mind ilyenek, hogy pontosan tudják magukról, és mindig egy egyénileg történő felkészülés követően ül be az első próbára. az esőpróbán már nem a kotta bogarászása történik, ott már egy kész zenei anyag, ami kézben van, fülben van, és ott már csak a karmesternek kell csak a művészettel foglalkoznia.
2: Tehát az olvasópróba egyénileg zajlik, hogy színházi hasonlattal élek, és utána viszont együtt van a... Igen. A gyakorlás. Aha. Igen. Érdekes, hogy különleges, hogy a különleges világ eleve a zene világa, én úgy gondolom, és ezért is érdemes elmenni komolyabb előadásokra, darabokra, mert az ember egy teljesen másfajta világot lát, megközelítést lát. Azonban, hogyha a bérletekre visszatérünk, kaptam egy nagyon-nagyon komoly felkészítő anyagot, és innen is köszönöm a kedves kollégáknak, és így végigolvasva ugye látszik, hogy itt van Kocsis bérlet, Ferencsik bérlet, Lukács bérlet, Pászti bérlet, mit hagyok, próbatermi vendégség, szóval, hogy ezek mind-mind külön stílus, külön megközelítés, mit érdemes erről tudni, és kinek mit javasol.
3: Hú, de nehéz erre válaszolni.
2: Erre nehéz, erre az utóbbi, utóbbi kérdés visszaszívom.
3: De valóban a bérles struktúra az nagyon meghatározó egy szimfonikus zenekar és egy kórus életében. Nagyon sok mindent eldönt.
2: Igen, ezt nem hangsúlyoztuk, a kórust már pedig. Igen.
3: Pedig nagyon gyönyörű. Fontos saját bérles sorozata, ez a bizonyos Pászti bérlet, aminek a Pesti Vigadó ad otthont, és hát természetesen ez egy vokális alapú kórus alapú bérlet. Igen, nagyon nehéz, hogy kinek mit, igazából mindenkinek mindent. A Lukács bérlet az, ami egy kicsit kísérletezőbb, tehát ott kortárzenét társítunk, most Pongyolán fogalmazva, klasszikusokhoz, és így ezzel a speciális párosítással üzenünk a közönségnek, és megvan a saját közönségbázisa ennek a sorozatnak is, természetesen a kórus bérlet sorozatának is. Itt benne lehet az, hogy vajon kinek melyik a kedvesebb helyszín, amit már említettünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy számos olyan vevőnk van, ezt mutatják az adataink, hogy bár óriási piacelemzéseket nem csinálunk, de látjuk, hogy vannak, akik több bérletet is vásárolnak. Tehát szívesen jönnek az operákra, és nagyon szívesen veszem a Kocsis bérletet, amiben azért megfordulnak nagyobb romantikus művek, és rengeteg minden más. Valahogy így tevődik ez a dolog össze, hogy korábban említettem, hogy sokféle szín jelenik meg, és érdemes mindegyikbe belekóstolni.
2: Hermony Dobonkossal beszélgetek, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával, hát érdemes körülnézni, tehát hogyha az ember választani szeretne, és gondolom, hogy idén is sokan fogják választani ezt programnak többször az év folyamán. Azonban van egy olyan megközelítés, amely a klasszikus zenére vonatkozik úgy általában, hogy néha, amikor így ülök kocsiban, és kapcsolgatom a rádiót, és oda kapcsolok olyan adóra, amely klasszikus zenét sugároz, akkor az ember ezt említettem talán, egy más világ, egy picit megnyugszik. És ez a mai világ, ami körülvesz bennünket, ez a hihetetlenül hangos, hihetetlenül informatív, mindenhol mindig valamivel belebotlik az ember, és nagyon sokan így is élnek, főleg a városokban. A klasszikus zene mennyire tud ebben nyugtatólag hatni, és mennyire találja meg a közönséget? Van-e ebbe változás, vagy pont ezért, mert ez így változik, az élet, ezért sokan fordulnak a zene irányába?
3: Jól érzékelhető a mindennapi életnek a stressze, illetve ennek a jelenléte a közönség, meg a társadalom soraiban. Azt látjuk, hogy talán kezdeném a fiatalokkal, a gyerekeknél. Arról számolnak be a tanárok, van kapcsolatunk tanárokkal, és arról számolnak be, hogy egyre nehezebben tudnak koncentrálni és nyugodtan ülni a gyerekek, mint hogyha ez évről évre romlana. Rengeteg információ zúdul rájuk, máshogy fejlődik a mai gyerekeknek az idegrendszere valószínűleg, mint mondjuk az én korosztályomnak fejlődött. És a felnőtt társadalomra is hatással van ez az elképesztő információ áradat. Így nem véletlen, hogy szerintem kimegyünk az utcára, és akkor előbb-utóbb bele fogunk botlani egy jóga stúdióba, vagy teázóba, vagy valami ilyesmibe. Tehát ami picit lelassítja az embereket. És a komoly zene ebben nagyon jó társ. Nagyon sokan azért jönnek el, mint kiderült, mert én kaptam ilyen típusú visszajelzést. Általában hölgyek jutnak el arra a következtetésre, hogy el kell vinniük a párjukat is a koncertre, és komoly zenei koncertre akarnak menni, de utána mindenkire nagyon jó hatása, hogy ki kell kapcsolni a telefont. Be is mondja általában a műsorközlő, vagy egy hang, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve jön körülbelül 40 perc, amikor nincsen telefon, nincsen internet, ott van a zene, nem kell gondolni róla semmit. A zene egy nagyon komplikált kódrendszer, és ezért nem szájbarágos. Nem közvetíti azt, hogy itt és most mindenki azonnal gondolkodjon úgy a világról, ahogy a szerző vagy az előadó akarja. Semmi ilyesmi nincsen, csak hallgatni kell, és ez nagyon sok ember azt a visszajelzést, hogy ez nagyon jót tesz neki. Ez például egy óriási különbség a között, hogyha az ember felvételről otthon hallgat zenét, vagy hogyha elmegy koncertre. És mondom, ismerek olyanokat, akik direkt ezért szeretnek koncertre járni, mert akkor biztos, hogy nem történik semmi. Akkor csak bent ül, ott van ő, meg a zene.
2: Én mondok még egy szempontot, de ennek nem lesz meglepetés, a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy én azt gondolom, hogy a zenét élőben hallgatni, még úgy is, hát ugye a nagytermekben ez nem valósul meg, hogy nincs hangosítás, hanem magában a zenét hallgatni, az egy teljesen más, és mostanában szinte szokatlan, hihetetlen élmény. Mert hogy elszoktunk attól, hogy valami természetes. De olyan szinten szoktunk el, ugye a kütyük miatt, a telefon miatt, a tévé miatt, a rádió miatt, a minden miatt, a reklámok miatt, hogy az, amikor valaki az emberről elkezd, hát ez főleg stúdió műfajban hegedülni, vagy csellózni ott közvetlenül vele szemben, az mellbevágó. Mert egyszerűen más. Más a hang. Valahogy mélyebbre megy egyébként. Nekem azt szoktam érezni, hogy még a hangosítás is rátesz egy plusz, vagy inkább elvesz egy pluszt. De egy gondolom, a zenének van egy ilyen hatása, hogy ez a közvetlenség, és az, hogy ott szól akkor, és eredeti módon.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a szerencsére a korábban említett komoly zenei koncerttermekben nem igazán van hangosítás. Létezik olyan, hogyha egy olyan speciális darab vagy olyan produkció van, amivel nem elég jól kompatibilis a teremnek a saját akusztikája. Akkor valami pici közbe avatkozik, egy kis segítség esetleg elképzelhető, de ez
2: meg ugye be van építve a hang, bocsánat, hogy belevágok, hogy be van építve a hang, és az nem működik, ez most magamat javítom akkor, mert attól, hogy ott be vannak lógatva a mikrofonok, ez nem jelenti azt, hogy van rá segítés.
3: Ez inkább felvételeket készülnek például a koncertjénkről, de nem hangosítás
2: az. De jó, megnyugodtam.
3: Az nincsen. Tehát az egy analóg dolog, és valóban az élő hangnak, még akkor is, hogyha az nem tökéletes akár, vagy lehet, hogy stúdió körülmények között ki lehet keverni sokkal tisztábbat. Hát nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, de van jelentősége annak, hogy egy acélhúron, jobb esetben, régi zenénél bélhúron, begyantázott lószőr, ugye a vonósok esetében, mert a vonóban lószőr van, azon pedig gyanta van, ami a tapadást biztosítja, tehát, hogy a szőrön lévő apró kis miniatűr karmok, azok tudják rezgetni a húrt, és ez ott van és jelen van. Sőt, annak is nagyon nagy jelentősége van, hogy egy adott művész, ez lehet egy szólista, de lehet akár karmester is, hogyan lélegzik közben. Tehát ez is át tud ülni a közönségre, és egy különleges élményé tud válni, amikor egyrészt a csillagok állása is szerencsés, de azért ebben nagyobb szerepe van a felkészültségnek, a rutinnak és annyi minden másnak, a jó szervezésnek, a jó darabválasztásnak, a jó próba folyamatnak, de elég gyakran lehetünk annak tanulni, hogy például egy zenekar és egy karmester nagyon egy hullámhosszra tud kerülni. Főleg azok, akik gyakran járnak annak a zenekarnak a koncertjére, ezt meg tudják érezni. És akkor hirtelen ez az együtt lélegzés, ez kialakul a közönséggel, és akkor szoktak úgy kijönni a koncertteremből a kollégák is, és a közönség is, hogy hú, itt most valami történt, amit nagyon nehéz szavakba önteni, hogy mi, de ez létre tud jönni.
2: Egy húron pendülnek.
3: Igen.
2: Vagy egy divatosabb szó, a flow élmény. Egyébként, hogy a közösségi médiát se temessük el, én most pont a napokban láttam egy egészen zseniális és nagyon egyszerű kis Reels videót azzal kapcsolatban, hogy kotta, tehát egy kottát mutattak, és a különböző lejegyzést, és valaki zongorán elkezdte játszani, ahogy feltűnt a kotta, elkezdte a ritmikát játszani. És egyre mélyebb, egyre bonyolultabb volt, és egy ilyen nagyon rövid videó volt, és hihetetlen volt látni, főleg annak, aki ugye nem foglalkozik zenével, én arra gondolok, hogy hihetetlen lehet látni azt, hogy mit jelent valójában egy kotta. És ezt egy ilyen nagyon rövid videóban úgy mutatta meg, hogy az embernek úgy kedve támadt a zene iránt, hogy na mi ez? Akkor hogy van ez? Tehát, hogy tulajdonképpen fiatalokat talán, én úgy gondolom, el lehet érni ezzel, hogy a természetesség az náluk is egyre inkább népszerű, és egyre nagyobb az igény rá, vagy legalábbis bízom benne. Bízhatok benne?
3: Szerintem egyrészt igen, másrészt van egy érdekes dolog. Én arra lettem figyelmes, hogy nagyjából olyan talán 2-3 évvel ezelőtt még más sem hallottam, mint hogy a társadalomnak majd nagyon sok informatikus, vagy bocsánat, programozóra lesz szüksége, nem, hogy a programozóra lesz, mert hogy rengeteg kell, meg kódolni kell, és minden számítógép irányít. És ma pedig ott tartunk, hogy nem, bocsa, mégse kell vissza az egész, mert hogy a mesterséges intelligencia majd megoldja ezeket a problémákat, és szerintem egy szülő most nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy vajon mit kéne, hogy a gyereke tanuljon ahhoz, hogy majd ha felnőtt lesz, akkor egyrészt hasznos tagja legyen a társadalomnak, másrészt hasznosnak érezze magát. És ebben például a zenetanulás szerintem hatalmas segítség tud lenni. Egy dolog, ez kicsit unalmas, mindenhol láttuk, hallottuk, meg ezernyi kutatás bizonyította, hogy a zenének a tanulása és művelése az mennyi készségre van nagyon jó hatással, a logikára, a mozgáskoordinációra, és még ezernyi dolog, hogy az agyban nagyon sok minden történik, amikor zenélünk. Használjuk a fülünket, használjuk a memóriánkat, használjuk az értelmünket, használjuk a koordinációs motorikus képességeinket, és azt hiszem, hogy ha a fiatalok ezt tudják megtapasztalni, hogy ez micsoda, ez milyen érzéseket kelt, ez hogyan tud ez örömet okozni, tulajdonképpen bármilyen műfaja, akkor így, hát hagyd mondjam ezzel a furcsa szó, hogy rá lehet csúszni erre a dologra. Nem akarok nagyon messzire menni, de a családomban vannak olyanok, akik nem zenészek. És hát így 50 után pár perccel kezdtek el elkezdeni zenélni, tanulni, hogy akkor most hogy is van ez a kotta, meg ez a gitár, ukulele, nem tudom, zongora, hogy vannak a hangok. És nagyon komoly örömet tudok, hogy látom, én nem erőltettem meg, én csak kisegítő vagyok ebben a kérdésben, de látom, hogy akkora örömet tud okozni felnőtt embereknek az, hogy elkezdenek egy picit gitározni, lefogni egy akkordot, jaj, de jó, hogy van ez a ritmus, hogy épül föl ez logikailag, ennek most mitől kelt egy akkord olyan érzetet, amilyen ér, a dur az miért fényes, a moll az miért lágy, és miért nagyon érzelmes. Ezek borzasztó érdekes dolgok, és én azért ajánlanám mindenkinek, hogyha így a nyilvánossághoz jutás lehetőségét megragadhatom, mert ez egy végtelen út, sosincs vége. Mindig lehet benne fejlődni, és mindig tud örömet okozni. És tényleg beláthatatlan, tehát hogy a következő néhány száz évre, ha ezt elkezdjük csinálni, akkor el vagyunk látva feladattal, és jó érzés.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen ékes szólóan beszélhettünk a klasszikus zenéről, a zenéről egyáltalán. Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója volt a vendégem.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én Mezei Dániel vagyok, köszönöm, hogy hallgattak.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 19 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel itt az FM 94.2-n. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Erről beszélt a magyar köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen. Baka András hangsúlyozta, hogy egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérheti más mércével szövetségeseit, mint a többi országot. Szerintem mindez nem azt jelenti, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie valamennyi tagállamával, méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A perzsa öbölbeli hajózási jogok visszaállítására szólított fel 80 ország az ENSZ-ben. Emellett elítélték Irán és a jemeni huszi lázadó kereskedelmi hajókat célzó támadásait. Csökkenteni a fakitermelést a védett erdőkben, de a tűzifa ellátást is figyelembe venni az élő környezetért felelős minisztérium. Erről a Telexnek válaszoltak. Létrehoztak egy tűzifa koordinációs tanácsot, ami összehangolja a védett erdők tehermentesítését a tűzifa ellátás lehetőségeivel. A minisztérium azt is írta, hogy az állami erdészeti cégek és a nemzeti parkok több mint 10 000 erdőrészletről egyeztetnek, hogy a magas termesztésű erdőkben azonnal csökkenjen a fakitermelés, megszűnjön a tarvágás és a legértékesebb területeken megtiltsák a faanyag termelést. Mindezekhez jogszabálymódosításokat is ígérnek. Az olasz kormány hamarosan törvényt alkot a külföldi tanulók számának korlátozásáról, valamint a burka és a nikáb viselésének betiltásáról az oktatási intézményekben. A rendelet tervezetében az áll, hogy a burka vagy nikáb viselésért 200 és 1000 euró közötti közigazgatási bírság szabható ki. Az általános iskolák induló osztályaiban 30%-ban maximálják azoknak a tanulóknak az arányát, akik nem olasz állampolgárok és akik nem Olaszországban születtek, vagy nem jártak legalább 2 évig óvodába. Ezen kívül kötelezővé tennék, hogy a súlyos iskolai beilleszkedéssel küzdő külföldi tanulók szülei megtanuljanak olaszul. Ilyen esetekben ingyenes olasz nyelvtanfolyamokat biztosítanak majd, de ha ezt a családtagok nem veszik igénybe, a gyereket kiemelhetik a családból. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésben szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os ideire áll növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokádja miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt, a Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült. A párizsi CAC 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt. A spanyol börze 0,3%-ot gyengült. Ha a tengeren túlra rápillantunk, akkor viszont most ott pozitívra fordultak a mutatók, igaz csak pár pontos pozitív tartományban a Nasdaq kompozit mutatója és az S&P 500-as mutató, 0,3%-os mínuszban viszont a Dow Jones indexe. Nézzük, mi a helyzet, idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forint 40 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 321 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 388 forintot. 1,1379 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az elmúlt fél órához képest stagnálás mutatkozik a kőolaj világpiaci árait nézve. A Brent $105.50, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára $94.30. Itt mondjuk egy 1 dolláros csökkenés azért észrevehető. 2%-kal megy le az arany árfolyama, egy uncia aranyért $4,300 kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára egy minimálisan pár centet emelkedett, 3,1%-kal drágult egészen pontosan. Egy megawatt energiáért 74,30 eurócentet kérnek október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotó műhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: A Neszmélyi borvidéken, Tatától mindössze néhány kilométerre terül el a Baj szőlőhegy. Ebben az Istenháta mögötti festői szépségű környezetben egy maroknyi borász összefogott, hogy hírét vigyék ennek a történelmileg jelentős területnek. A hegyek lábánál épült meg 1772-ben a Fellner Jakab, az egyik legjelentősebb barokkori művészünk által tervezett Eszterházi pezsgőgyár. A pezsgőgyár 1905-ben kezdte meg működését, és a korszerű francia pezsgő technikáknak köszönhetően a Tatán készített pezsgő nemzetközileg is elismert és keresett termékké vált. A pezsgő készítéshez szükséges alapbort pedig a híres Baj szőlőhegy szolgáltatta az eszterháziak számára. A baji boros pincék borászai összefogásának köszönhetően a borkedvelők és a környékre látogatók megismerhetik a pincéket, és értesülhetnek a Baj szőlőhegyen zajló programokról is.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Nights.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Trend Night.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Erről beszélt a magyar köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen. Baka András hangsúlyozta, hogy egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérheti más mércével szövetségeseit, mint a többi országot. Szerintem mindez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A perzsa öbölbeli hajózási jogok visszaállítására szólított fel 80 ország az ENSZ-ben. Emellett elítélték Irán és a jemeni huszik lázadók kereskedelmi hajókat célzó támadásait. Csökkenteni a fakitermelést a védett erdőkben, de a tűzifa ellátást is figyelembe venni az élő környezetért felelős minisztérium. Erről a Telexnek válaszoltak. Létrehoztak egy tűzifa koordinációs tanácsot, ami összehangolja a védett erdők tehermentesítését a tűzifa ellátás lehetőségeivel. A minisztérium azt is írta, hogy az állami erdészeti cégek és a nemzeti parkok több mint 10 000 erdőrészletről egyeztetnek, hogy a magas természetességű erdőkben azonnal csökkenjen a fakitermelés, megszűnjön a tarvágás és a legértékesebb területeken megtiltsák a faanyag termelést. Mindezekhez jogszabálymódosításokat is ígérnek. Lecserélték az igazgató tanácsot a Mészáros Lőrinchez köthető svájci cégében. Erről ír a svájci Tagesanzeiger lap. Az MS Energy Holding AG az Opus Tigaz gázhálózati ZRT megvételében volt érintett 2024-ben. Az információk szerint jelenleg Stefan David Wiesli, Megyesi Attila, Lélfai Koppány Tibor, Németh Krisztián és Gombai Gabriella ülnek a tanácsban. Áprilisban arról írt cikket ugyanez a lap, hogy József Alexander Bell és Gombai Gabriella mellett Mészáros Lőrinc, illetve két lánya, Ágnes és Beatrix is az igazgatótanács tagja volt, azaz Gombai Gabriella az egyetlen, akit nem érintett a változás. Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta. Megújult az iCheck mobil alkalmazás dizájnja, és elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is. A Quick fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első 8 hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobilappon befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésében szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os idei reál növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokkádja miatt. Oroszország üdvözölné, ha az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozna az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján. Ezt mondta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom beleegyezés szükséges. A csúcs találkozót a dél-kínai Shenzhenben rendezik. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 milliárd euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árult el, hogy ezt melyik országgal kötötték. Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben. Erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt. A Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült. A párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt. A spanyol börze 0,3%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar

0: és gitárosa által írt egyszálgitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
0: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 21 óra van. Jó estét kívánok, Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Erről beszélt a magyar köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen. Baka András hangsúlyozta, hogy egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérheti más mércével szövetségeseit, mint a többi országot. Szerintem mindez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A Perzsa-öbölbeli hajózási jogok visszaállítására szólított fel 80 ország az ENSZ-ben. Emellett elítélték Irán és a jemeni huszik lázadók kereskedelmi hajókat célzó támadásait. Csökkenteni a fakitermelést a védett erdőkben, de a tűzifa ellátást is figyelembe venni az élő környezetért felelős minisztérium. Erről a Telexnek válaszoltak. Létrehoztak egy tűzifa koordinációs tanácsot, ami összehangolja a védett erdők tehermentesítését a tűzifa ellátás lehetőségeivel. A minisztérium azt is írta, hogy az állami erdészeti cégek és a nemzeti parkok több mint 10 000 erdőrészletről egyeztetnek, hogy a magas természetességű erdőkben azonnal csökkenjen a fakitermelés, megszűnjön a tarvágás és a legértékesebb területeken megtiltsák a faanyag termelést. Mindezekhez jogszabálymódosításokat is ígérnek. Lecserélték az igazgató tanácsot a Mészáros Lőrinchez köthető svájci cégében. Erről ír a svájci Tagesanzeiger lap. Az MS Energy Holding AG az Opus Tigas gázhálózati ZRT megvételében volt érintett 2024-ben. Az információk szerint jelenleg Stefan David Weasley, Meggyesi Attila, Lélfai Koppány Tibor, Németh Krisztián és Gombai Gabriella ülnek a tanácsban. Áprilisban arról írt cikket ugyanez a lap, hogy Joseph Alexander Bell és Gombai Gabriella mellett Mészáros Lőrinc, illetve két lánya, Ágnes és Beatrix is az igazgatótanács tagja volt, azaz Gombai Gabriella az egyetlen, akit nem érintett a változás. Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta. Megújult az iCheck mobil alkalmazás dizájnja és elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is. A Quick fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első 8 hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobilappon befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésében szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os idei reál növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokkádja miatt. Oroszország üdvözölné, ha az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozna az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján. Ezt mondta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom beleegyezés szükséges. A csúcs találkozót a dél-kínai Shenzhenben rendezik. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 milliárd euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árult el, hogy ezt melyik országgal kötötték. Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben. Erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt. A Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült. A párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt. A spanyol börze 0,3%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsetsz első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsetsz mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsetsztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 22 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Erről beszélt a Magyar Köztársasági Elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen. Baka András hangsúlyozta, hogy egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérheti más mércével szövetségeseit, mint a többi országot. Szerintem mindez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A perzsa öbölbeli hajózási jogok visszaállítására szólított fel 80 ország az ENSZ-ben. Emellett elítélték Irán és a jemeni huszik lázadók kereskedelmi hajókat célzó támadásait. Csökkenteni a fakitermelést a védett erdőkben, de a tűzifa ellátást is figyelembe venni az élő környezetért felelős minisztérium. Erről a Telexnek válaszoltak. Létrehoztak egy tűzifa koordinációs tanácsot, ami összehangolja a védett erdők tehermentesítését a tűzifa ellátás lehetőségeivel. A minisztérium azt is írta, hogy az állami erdészeti cégek és a nemzeti parkok több mint 10 000 erdőrészletről egyeztetnek, hogy a magas természetességű erdőkben azonnal csökkenjen a fakitermelés, megszűnjön a tarvágás és a legértékesebb területeken megtiltsák a faanyag termelést. Mindezekhez jogszabálymódosításokat is ígérnek. Lecserélték az igazgató tanácsot a Mészáros Lőrinchez köthető svájci cégében. Erről ír a svájci Tagesanzeiger lap. Az MS Energy Holding AG az Opus Tigas gázhálózati ZRT megvételében volt érintett 2024-ben. Az információk szerint jelenleg Stefan David Wiesli, Megyesi Attila, Lélfai Koppány Tibor, Németh Krisztián és Gombai Gabriella ülnek a tanácsban. Áprilisban arról írt cikket ugyanez a lap, hogy József Alexander Bell és Gombai Gabriella mellett Mészáros Lőrinc, illetve két lánya, Ágnes és Beatrix is az igazgató tanács tagja volt, azaz Gombai Gabriella az egyetlen, akit nem érintett a változás. Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta. Megújult az iCheck mobil alkalmazás dizájnja és elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is. A Quick fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első 8 hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobilappon befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül. Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az EBRD. Az előző előrejelzésében szereplő 2,2% helyett most már csak 1,5%-os idei reál növekedést várnak az ukrán gazdaságban. Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy várakozása szerint az idei év második felében 50-60%-kal zuhan az ukrán gabona export a kikötők újbóli orosz blokkádja miatt. Oroszország üdvözölné, ha az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozna az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcstalálkozóján. Ezt mondta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom beleegyezés szükséges. A csúcstalálkozót a dél-kínai Shenzhenben rendezik. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 milliárd euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. Emellett megállapodás született a Patriot rakéták átadásáról Ukrajnának, azonban az ukrán elnök nem árult el, hogy ezt melyik országgal kötötték. Meghalt két magyar honvéd szolgálat teljesítés közben. Erről írt a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy 20 éves honvéd szolgálati idejében eddig ismeretlen okokból saját kezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményének vizsgálata pedig folyamatban van.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenéssel 151.507 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal 5.250 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 45.300 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1%-kal 2.544 forintra nőtt. A Richter 1%-kal 12.650 forintra esett. Európában rossz volt a hangulat, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal gyengült. A párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói mutató 0,8%-os mínuszban zárt. A spanyol börze 0,3%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap általában felhős idő lesz, de több-kevesebb napsütés sem kizárt. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon élénk, a Dunától keletre gyenge lesz a szél. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monac Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már rendben van minden, még semmi bátlan.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből el.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: oktatói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olá Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
0: Olá Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.